Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Szeptember 10-én csütörtök hajnalban, homokora késő jeli műsorunkban. Szabó Anitát hallják. A nap gondolata Dragomán György, magyar író és műfordítótól származik, mely így hangzik. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Első óránkban klasszikus zenéből válogatunk. Második órában a nap állítata hangzik el, amelyet kalendárium és névnapköszöntő követ, valamint keresztény életfelekezet közi magazin műsorunk. A harmadik órában Szempontok című rovatunkat ismételjük meg Lukács Orsolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk. A továbbiakban Beethoven szimfóniáiból válogatunk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be csütörtök hajnali homokora későjeli műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. A mai napon Dragomán György magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. A következő percekben a nap ájtata hangzik el Lukács Orsolyától.

Mai áhítatunk címe meglepetés. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele 2. fejezetének 9. verse. A következő percekben Krisztina Dinoto, argentinai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A nyomtató összezavarodott, és egyszerre több oldalt kezdett nyomtatni, majd elakadt. Elvittem a szerelőhöz, aki azt mondta, hogy szét kell szednie a gépet. Másnap visszamentem, remélve, hogy megjavította a nyomtatót, mert ki kellett nyomtatnom a vasárnapi istentisztelet liturgiáját. A szerelő elmagyarázta, hogy elhárította az elakadást és újra működésbe hozta a nyomtatót. Éppen fizetni akartam, amikor azt mondta, nem kell. Ha az ember áldást kap, áldást is kell adnia. Elolvastam néhány oldalt abból, amit írt, miközben kihúztam az elakadt oldalakat a nyomtatóból. Én felnőttként ismertem meg Istent, ami nagy áldás volt számomra. Megváltoztatta az életemet. Ahogy most beleolvastam az írásába, úgy éreztem, hogy Isten továbbra is megállt engem. Meghatott ez az Istentől jövő meglepetés. A szerelővel még soha nem beszélgettünk a hitünkről, de ez a találkozás lehetőséget adott arra, hogy beszéljünk a hitről, hálát adjunk Isten jelenlétéért, és felismerjük egymásban a rokon lelket. Bizonyosságot nyertünk afelől, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy lehetőségünk van találkozni más hívő emberekkel, akikkel osztozhatunk Krisztus követésének örömében. Amen.

Isten áldásokkal lep meg minden nap, mondja ezt Cristina Dinoto, argentinai testvérünk. Ma imádkozzunk a számítástechnikai eszközök szerelőiért.

0: A továbbiakban kalendáriumot lapozunk Kecskés Csabával.
1: Ma, szeptember 10-en, az év 253. szökőévben 254. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 212 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek szeptember 10-én. Szeptember 10-én Elias Howe szabadalmaztatja a varrógépet. 1898. szeptember 10-én Wittelbach Erzsébet magyar királyné, ismertebb nevén Sisi, a Genfi tó partján anarchista merénylet áldozatává válik. 1900-ban ezen a napon protektorátusnak nyilvánítják a német gyarmatokat. 1913. szeptember 10-én megnyitják az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban. 1939-ben ezen a napon történt, mikor Kanada hadat üzent Németországnak. 1943. szeptember 10-én a német csapatok megszállják Rómát. 1967-ben ezen a napon Gibraltár lakosai a választásokon Nagy-Britannia fennhatóságát ismerik el Spanyolország helyett. 1981. szeptember 10-én bemutatják Pablo Picasso Guernica című freskóját a spanyolországi baszkföldi Guernica városban. 2002-ben ezen a napon Svájc az Európai Nemzetek Szövetségének tagja lesz. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 10-én történtek. Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akik szeptember 10-én születtek. 1552-ben ezen a napon született Pálffy Miklós gróf, országbíró, hadvezér, 1695. szeptember 10-én született Johann 95. szeptember 10-én született Johann Lorenz Bach, német zeneszerző.

1968-ban ezen a napon született Guy Stewart Ritchie, angol származású rendező, forgatókönyvíró, Madonna férje. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 10-én születtek. Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 10-ére esik. 918-ban ezen a napon hunyt el első Balduin flamand gróf. 1382. szeptember 10-én hunyt el első nagy Lajos magyar és lengyel király. 1716-ban ezen a napon hunyt el pápai Paris Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. 1898-ban Erzsébet osztrák császárné, magyar királyné Genfben anarchista merénylő áldozata lesz. 20. századi romantikus irodalomban Sisi néven szerepel. 1908. szeptember 10-én tér vissza teremtőjéhez Falk Miska, magyar író, politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1922-ben hunyt el Szendi Árpád, magyar zongoraművész, zeneszerző, pedagógus. 1954-ben ezen a napon hunyt el Gierk Kálmán, a magyar atlétika korszakának jelentős építésze. 2011-ben ezen a napon hunyt el Cliff Robertson, Oscar-díjas amerikai színész. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 10-ére esik.

Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja 2003 óta. Ma van Gibraltár nemzeti ünnepnapja 1967 óta.

0: Szeptember 10-i kalendáriumunkat lapoztuk Kecskés Csabával, most pedig ünnepeltjeinket köszöntjük vele.
1: Ma, szeptember 10-én Hunor, Zalán, Noémi, Erik és Miklós névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a Hun, latinul Hunus, név er kicsinyítőképzés származéka. A Zalán férfi keresztnév, eredetére többféle magyarázat is él. Anonymus Szaladusz néven említi a honfoglalás előtt a Duna Tisza közén uralkodó vezért. A Tisza mentén található egy Szalánkemén nevű helység, azonban az is elképzelhető, hogy Anonymus a helységnévből alkotta az uralkodó nevét. A helynév szláv eredetű, jelentése sóskő. Női párja Zalánka. Más elképzelés szerint az Alán név török eredetű, jelentése dobó, ütő. Bizonytalan az is, hogy mi volt a név eredeti kiejtése. Lehetett Szalon, esetleg Szalán is. A jelenlegi Zalán olvasata valószínűleg téves, ez Vörösmarty Mihály Zalán futása című műve révén terjedt el. A Noémi, héber eredetű, bibliai név, jelentése gyönyörűségem. Az Erik, germán eredetű név, jelentése becsület. Német megfelelője egyes területeken az Erik. A névben a Riki, Rík, ógermán alak lapul, aminek a jelentése uralkodó, hatalmas, de mások szerint az Erarik formából alakult ki, aminek az első tagja az Erá, vagyis dicsőség szó. Van olyan magyarázat is, ami szerint az északnémet Eirik alakból ered, aminek első eleme az Ein, egyedül, szó. A Miklós, a görög Nikolász név szláv változatából származik, jelentése győzelem plusz nép. Egyes források szerint nép ragyogása. Isten éltessen minden Hunor, Zalán, Noémi, Erik és Miklós nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: A Magashegyi Underground dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket sokáig. Következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 35-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
3: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Molnár Virág, mezőkovácsházi református lelkész vagyok. Isten igéjét olvasom úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 25. verstől kezdődően a 34. versig levő ige szakaszban. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruháimat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. Amen. Kedves testvérek, nem egy olyan élethelyzetem volt már, amiben úgy éreztem, hogy abban a bizonyos dologban, aminek teljes erőbedobással neki feszültem,

ahogy a Svelling szokták mondani, elvéreztem. Neki futottam egy megoldásra váró helyzetnek egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerült. És nem azért, mert nem lettek volna segítőim, vagy mert nem dolgoztam volna teljes erőbedobással, nem az akarat és a cél hiányzott, hanem egyszerűen az történt, hogy a megoldás nem akkor is úgy volt előkészítve az Úr részéről, ahogyan azt én elképzeltem. Természetesen az úgynevezett sikertelenség mérhetetlenül fájt. A kudarc és az emiatti szégyen érzet elvették az erőt attól, hogy előre tekintsek. Kellett egy kis idő, amíg regenerálódtam, és végre megtanultam a leckét. A siker kulcsa nem a teljes erőbedobásban van, hanem az Úr hittel való érintésében. Ezt tanulta meg a 12 éve vérfolyásos asszony is. Ezért áll talán olyan közel hozzám ez a történet, aki az Úrral való találkozást megelőzően 12 éven keresztül mindent megpróbált, hogy a célját elérje és meggyógyulhasson. Ahogy olvastuk, mindenét orvosokra költötte, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Pedig kétség kívül ő is mindent beleadott, hogy elérje a célját. Végül mi volt a megoldás? Az a bizonyos hittel teri érintés. A tömeg lögdösődése közben egy pillanatnyi fizikális kapcsolat az Úrral, ami kifejezése volt annak a hitnek, ami a szívében ott volt. Így aztán életet formáló, gyógyító erejűvé vált ez az érintés az asszony hite által. Leányom, a hited megtartott téged, mondta Jézus az asszonynak. Megtartatásunk kulcsa, bármi nemű célunk sikere abban van, ha nem magunkat törjük, hanem azzal a Jézussal keressük naponként a közösséget, aki megtöretett értünk. Mert ahogyan ennek az asszonynak, úgy a mi esetünkben is a Jézusban való hitben lesz békességünk, ebben van a mi testi és lelki egészségünk kulcsa is. Amen.

Isten üzenete Molnár Virág a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária.

Üzenetek a bárka oldalán. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 8. részének 1-től 22-ig, valamint 9. részének 1-től 17-ig terjedő verseit. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfenek lett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült és visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem tudott leszállni, ezért visszatért hozzá a bárkába. Víz borította ugyanis az egész földet. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb 7 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb 7 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben az első hónap első napjára fölszáradt a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már fölszáradt a föld. A 2. hónap 27. napjára felszikkadt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot és minden földi csúszómászot hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket, minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt, bizony számon kérem a benneteket éltető vért. Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét, egyik emberétől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Nóénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek, és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. Eddig a felolvasott íge. Új bölcsönkre, Istennek a bárkára írt üzenetét 5 pontban szeretném felvázolni ebben a fejezetben. Első üzenete, amit megértettem, hogy Noénak meg kellett tanulnia hittel és bizalommal várni. Igen, várakozni. Bezárva egy bárkába, amelynek csak fölül volt ablaka, tehát nem láthatott semmit abból, ami körülötte történt. Jövőjét illetően semmi másra nem támaszkodhatott, mint Isten ígéretére és addigi hit tapasztalataira Istennel kapcsolatban, hiszen vele járt. Noénak biztosan voltak ilyen megtapasztalásai. Egy óhéber legenda arról beszél, hogy amikor Noé még építette a bárkát, egy napon, amikor éppen nem tartózkodott a bárka közelében, a gúnyolódó és dühös munkások lerészegettek, és az előre elkészített faanyagot, amely még rönkökben és deszkákban állt egy domboldalon, részek dühükben fölszabdalták és szétszórták a dombon.
Noé megrendülten szemlélte a részeg embereket és munkájukat. Végig járta a dombot, és miután jól megnézte, sőt, le is mérte a szétszabdalt deszkákat, szent derűvel csak ennyit mondott a meghökkent és kábulatukból ócsúdó embereknek. Nincs semmi baj, mindent pontosan méretre szabtatok. Ha ez csak egy óhéber legenda, lényegében akkor is kifejez valamit abból, hogy Noénak lehettek hasonló és megrendítő megtapasztalásai Istenről, akivel ő járt. Most, bezárva a bárkába hosszú időn át, csak ezekre a hit tapasztalataira támaszkodhatott. Biztosan voltak nehéz órái, esetleg napjai, kísértései, hogy elég lesz-e az élelem? Nem borul-e fel a bárka? Vége lesz-e valaha az özönvíznek? Sőt, lehet, hogy nem egyszer hozzátartozóit kellett bíztatnia és vigasztalnia, akik ugyancsak Noé hitéből és bizalmából éltek. Reménységét még rájuk is át kellett sugároznia. A mai első üzenet tulajdonképpen, mint halk kérdés érkezett saját szívem felé, és így adom tovább. Amikor Isten bezár valahova, talán egy lehetetlennek tűnő helyzetbe, életformába, állásba, kórházba, szenvedésbe. Tudom-e, hogy ez gyakran, igen gyakran, az ő megmentő kegyelme, mert így rejt el valami elől? De így bezárva, tudok-e várni? Tudok-e hittel, bizalommal és reménységgel várakozni? Sőt, még mások számára is reménység és bizalom forrásává lenni? Ilyenkor, amikor csak fölfelé van ablak, és magam körül semmi kilátás, tudok-e úgy imádkozni, mint a zsoltáros, a 139. zsoltár 5. versében, hogy elől és hátul körül zártál, Uram, és fölöttem tartott kezedet. Ezt a hitet és bizalmat Isten felé Noé csak akkor kaphatta, amikor még napsugaras, ahogy mondani szokás, igazi béke időkben járt együtt Istennel. Körülzárattatásunk előtt kell ilyen hitre jutnunk, hogy elől és hátul körülzárva is érezhessük, tudhassuk, Istenünk felettünk tartja a kezét. Egy presbiter társamat egyszer bevitték a mentők a járványkórházba, meglehetősen riasztó leletekkel. Ott valóban körül volt zárva. Elől is, hátul is. És én tudom, biztosan tudom, de üzente is, hogy ő tudja, ki tartja felette a kezét. De ezt nem lehet a járványkórházban megtanulni, ezt már előzőleg tudni kell, hogy ott is tudhassuk. Ma ő, holnap talán én. A második üzenet, ki is kell jönni a bárkából? Amikor megfeneklik a bárka az Ararát hegyén, Noé kiküldi hírhozóit, előbb a hollót, majd háromszor a galambot. De amikor az nem tér vissza, még mindig nem hagyja el a bárkát. Istennek kell beszélnie vele, aki így szól. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Siralmas látvány lehetett, amit Noé látott. Sár és iszap, dögök és pusztulás mindenütt.
A bárkában már egész kellemes volt és megszokott. Mégiscsak menedék volt az, rejtek, fedél. A Tibolt daróci pincelakókra gondolok, akik a hegybe vájt pincékben laktak, még az én diákkoromban. Akkor a kormány szép szobakonyhás, piros tetős házikókat építetett nekik. Egy részük nem volt hajlandó átköltözni, másik részük egy idő múlva visszaszögdösött. Mert megszokták. Ott valahogy rejtettebben érezték magukat. A néhai bunker lakókra gondolok, akiket itt is, de főként Németországban szinte erőszakkal kellett kihozni rejtekükből, mert még a bunkert is meg lehet szokni. Még emlékszem, hogy sok rákospalotai egyszerű öregember neheztelt Benkő Istvánra, mert lebontatta a régi templomot. Hiába állt már a hatalmas és három tornyú új templom. Az evangélikusok ezen okulva sokáig nem merték lebontani a régit. Ha az első mondani való kérdéssé formálódott bennem, a második egy csendes figyelmeztetés a magam számára, és most így mondom tovább. Ha kell, ha Isten mondja, belül vagy kívülről, tudjunk kilépni a bárkából. Például régi, megszokott, vagy akár megcsontosodott életformákból. Mert a bárka és minden bárka csak addig menedékhely, amíg Isten valamiképpen tudtunkra nem adja, hogy jöjj ki, hagyd ott, fordíts hátat neki. Az ősi felirat harmadik üzenete, hogy Noé első dolga, miután elhagyja a bárkát, oltárt épít az Úrnak, és ott áldozatot mutat be neki. Ezt is némán, szó nélkül cselekszi. Igen elképzelhető volna, ha előbb inkább szétküldi a család tagokat, hogy kémleljék ki a vidéket. Mérjék fel, hol vannak. Vagy gyűjtsenek egy kis gizgazt alágyújtósnak, vagy egyszerűen csak járjanak egy jót a friss levegőn, hogy kinyújtoztassák elgémberedett tagjaikat. Ismét egy csendes kérdés. Ha megrendülne lábunk alatt a talaj, és előttünk, mögöttünk összedőlnének a házak, de valami különös kegyelem folytán életben maradnánk, mi volna az első dolgunk? Lenne egy is közülünk, aki letérdelne az udvaron és hálát adna? Az ige negyedik üzenete Isten döbbenetes realizmusáról beszél. Isten stílusa ilyen, a kiválasztott és megmentett embereiről így gondolkodik szívében. Bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva. Igen, az új magról, az új vetésről, akiket majd tovább plántál a földön, azokról vélekedik így. Mégis, ó, ez az isteni mégis, ez a kegyelem. Ennek az embernek, akikről, ha szabad így mondanom, semmiféle illúziója nincs az Istennek, ennek az embernek ígéri meg, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. De ez az amíg is Isten realizmusának jele. Amíg mi el nem pusztítjuk ezt a földet,
Amíg mi magunkra nem szabadítjuk az eget, addig ő nem változtat a renden. Azt mondja, amíg csak a föld lesz. De lesz-e? Lesz-e hely, ahol vetés és aratás lehessen? Ahol hideg és meleg váltogathassa egymást, ahol nyár és tél, nappal és éjszaka örök ritmusa lüktethessen? Isten megígérte, hogy amíg csak a föld lesz, ő ezt megadja. Irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, mert gonosz az ember szívének gondolata ifjúságától fogva, és arra is kész, hogy kirúgja a lába alól a földet. Pedig Isten milyen világosan és félre érthetetlenül rendelkezik így a bárkából kilépőknek, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert, íme Isten védi az embert az embertől, s az emberen a maga képét. Az ötödik üzenet is Isten realizmusára mutat. Nem más ez, mint az isteni kegyelem. Mert rajtunk csak a kegyelem segíthet. Ha van mentségünk és lehet reménységünk, akkor ez lehet, hogy Isten először a Bibliában és első ízben egy emberrel a földön szövetséget köt. Jól értsük ezt a szót, mert a magyar szövetség szó nem pontos fordítása a héber eredetinek, és nincs is rá megfelelő szavunk. Itt nem két egyenrangú partner köt szövetséget. Itt Isten irgalmasan és kegyelmesen önmagát kötelezi el önmagának, hogy azzal az emberrel, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis szövetségre lép. És ez a mégis, ez a kegyelem. Az ember ebben a szövetségben csak boldog és újongó, elfogadó lehet. Ennek az első szövetségnek a jele, az égen a szivárvány, annak is jele, hogy nem lesz több özönvíz. Ezt a szövetséget újítja meg Isten Ábrahámmal, majd Mózessel és Dáviddal. Aztán az idők teljességében új szövetséget köt az emberrel egyszülött fia, a Jézus Krisztus által. Ennek az új szövetségnek a jele Jézus megtöretett teste és kiontatott vére, és a kereszt a Golgotán. Ez az új szövetség azt jelenti, hogy az ember, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis Isten szövetségese. Mert Isten mégis szóba áll velünk, és mégis van menedékünk Jézus Krisztus által. Mert igen, igen megrendítően szép és jó Isten stílusa, és igen reális Isten új szövetsége.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvasta Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: De a homokóra csak pereg-pereg.
3: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 10-én csütörtök hajnalban homokora késő eli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Dragomán György magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. A következő percekben Szempontok című rovatunkat ismételjük meg Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk.
4: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban fiatal és idősebb generációk véleményeit, meglátásait hallhatják különböző témákról. Mai műsorunk két vendége Mádi András, rádiónk önkéntes munkatársa, aki az idősebb generációt képviseli, illetve Kun Tamás, a Bábesbújai Tudományegyetem kommunikáció és

0: kapcsolatok hallgatója, aki a fiatalabb generációt képviseli. Mai témánk a mesterséges intelligencia lesz. Tartsanak velünk!
1: Azzal kezdem az egészet, hogy mit is jelent az, hogy mesterséges intelligencia, hogy mindenkinek legyen tiszta ez a dolog. A mesterséges intelligencia, MI, a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti, mint például az érvelés, a tanulás, a tervezés és a kreativitás. Lehetővé teszi a technika számára, hogy érzékelje környezetét, foglalkozzon azzal, amit észlel, problémákat oldjon meg, és konkrét cél elérése érdekében tervezze meg lépéseit. A számítógép nem csak adatokat fogad, már elkészített vagy összegyűjtött adatokat érzékel, például a kameráján keresztül, hanem fel is dolgozza azokat és reagál rájuk. Ezek a rendszerek képesek viselkedésük bizonyos fokú módosítására is, a korábbi lépéseik hatásainak elemzésével és önálló munkával. Az első kérdésem az, hogy kipróbáltátok-e már ezt a mesterséges intelligenciát?
2: Azzal kezdeném, hogy ez a megfejezés vagy a leírás nem univerzálisan elfogadott, tehát nem mindenki úgy érti, még azok közül se, akik ezen a téren aktívak, és... Hogy kontaktom volt vele, igen, mert láttam olyan képeket, meg olvastam olyan szövegeket, amiket egy mesterséges intelligencia állított ki, de az, hogy kontaktot legyen, az mit jelent, mint ilyen végfogyasztó, vagy közelebbről? Tehát közelebbről nekem semmi kontaktom nem volt.
3: Hát szerintem itt ide nekivágni az iskolai oktatásban betöltött szerepének az mesterséges intelligenciának. Ugye biztosan hallottunk már arról, hogy a GPT alapú programok, tehát itt gondolok a ChatGPT-re, mert szerintem mindenki hallotta, hogy azokkal a diákok megírják a házi feladatokat, vagy én már láttam olyat is, hogy tanárok visszafejtették a feladatot, és a mesterséges intelligencia megmondta azt, hogy az adott szöveg az mesterséges intelligenciával volt megíratva, vagy pedig saját ötlet alapján lett megírva. Én többször is kipróbáltam, volt, hogy én legtöbbször úgy szoktam használni, hogyha nincs ötletem, akkor beírom a ChatGPT-nek, mert egyébként azóta lebutult, amióta kijött, mert túl sok adatot használtak fel, és ezt nem tudták ezt folyamatosan a végtelenségig fenntartani, és akkor azt szoktam csinálni, hogy beírok egy ötletet, hogy mit tudom én, szeretnék egy közösségi platformra egy posztot, és hogy te ezt hogyan csinálnád. És akkor vannak néha egész jó ötletei, átgondolom, átjavítom az én saját személyes, hát hogy illő legyen hozzám, és akkor úgy esetleg posztolok. És volt olyan, hogy házi feladatot is nyilván most diák ki nem, tehát én felvállalom, de azt is úgy szoktam, és mindegy, minden jó diák, hogy megfogja, és akkor valamit másít rajta, és átírja, és attól lesz a sajátja. Én úgy szoktam, hogy közben még egy másik valahonnan is informálódom, hogy ne feltétlenül arra támaszkodjak, csak ne az legyen az egyetlen támaszom, mert azon néha elég buta válaszokat is tud adni, és így az ember csodálkozik, hogy na, oké. Persze fel lehet használni, sőt, szerintem a tanárok is, hogyha szeretnék, egész jól tudnák ezt hasznosítani mondjuk egy oktatás során.
2: Azok, akiknek szükségük van rájuk. Tehát reméljük, nyilván, hogy vannak olyan jó tanárok, akik boldogulnak ilyen támaszeszközök nélkül. Ez nekem úgy hangzik, hogy olyan, mint a googlizás, csak egy szinttel magasabb. És nagyon tetszik, hogy csinálod, mert a googlizás is így működött jól, amikor nem egy forrásból, hanem két-három forrásból összekotyvasztottam egy új anyagot, és akkor az már az enyém volt. És szerintem itten lehet elkapni a diákokat, akik egyszerűen kimásolják, mert tényleg vagy a mesterséges intelligencia ismeri fel, vagy a tanár felismeri, hogy ez teljesen más konyhából jött, mint szokottan ez a diák, vagy egyszerűen megkérje a diákot, hogy mondja el három mondatba, hogy mit akart írni azon a négy oldalon, és szerintem az, aki nem csinál legalább annyit, mint te, hogy használta esetleg forrásnak, de átdolgozta, elsajátította, annak néha nehéz lesz, még hogyha el is olvasta, ha volt elég okos, hogy elolvassa a dolgozatot, amit beadott, nehéz lesz neki összefoglalni olyan ötleteket, amik nem tőle jönnek.
3: Most egyébként kiadtak egy újabb verziót, ez már fizetős, a ChatGPT 4, hogy lehet Canvát szerkeszteni vele. Tehát konkrétan összerakja az embernek magát a képeket, tehát megszerkeszt egy prezentációt. Most nem próbáltam ki, nyilván ez csak ilyen tutoriál videókból, ilyen hogyan csinál videókból láttam én is, de hogy a fejlesztés van.
2: A általában vagányabbak, mint a valóság, de...
3: Nyilván, de ez egyértelmű, mert hogy olyan szép, és akkor, amikor én ezzel kapcsolatban a PowerPoint-tal voltam néhányszor, és mondják, hogy kövess engem, mert hogy nézd meg, milyen szépen tanom, és akkor az ember néz is, és fél óra csak abba telik, hogy a képet megszerkessze. És akkor nyilván az ember nem időmillió most, tehát hogy megpróbálja az ilyen GPT alapú programokat felhasználni. Tehát ez is olyan, mint bármi más. Hogyha az ember akarja és tudja saját hasznára felhasználni, akkor tud vele haladni.
2: És mondtál még egy nagyon érdekes dolgot, ami nekem a fejemben megvolt, mint kérdés, de te már jobban megközelítetted, vagy megnevezted, és pedig len az, hogy még egy ilyen jól felkészült és látványos dolog, mint a ChatGPT, annak is megvannak a határai, mert amit te felolvastál az elején, a kreativitás, ez tulajdonképpen nem, talán még nem igazi kreativitás. Tehát csak egy szoftverről van szó, amit emberek megcsináltak, ami azoknak az embereknek a korlátain belül történik, mert én nem tudok valaki mást felhatalmazni vagy megkérni, akár egy szoftvert, arra, ami nincsen meg az én fejemben legalább, mint álom, vagy belátás, vagy vízió. És akkor normális, hogy korlátozott, mert az emberi kreativitás az nem az egyénben van, nem egy kis csoportban, hanem nagyon szét van szóródva.
3: Igen, tehát én most visszavennék, tehát úgy kell elképzelni ezt a ChatGPT-t, mint egy kisgyerek felhatalmaz az emberiség eddig itt összes tudásával.
1: Körülbelül.
3: És a legtöbb program azért jó, tehát visszagondolunk például arra, hogy sakkba, hogy megkapja a lépéseket, és folyamatosan tanul, és aztán ő maga is elkezd egy saját ilyen rendszert kialakítani, mi alapján dolgozik. És nyilván ez még nagyon gyerekcipőben jár az egész, ahhoz képest, hogy ebből miket lehet kihozni.
2: Merném mondani, hogy attól függ, hogy honnét nézzük a dolgokat. Igen. Mert hogyha azt nézzük, hogy az emberiség hol volt 50 évvel, 100 évvel ezelőtt,
3: persze,
2: akkor ez nem egy kisgyerek, ez már egy nagyon okos suhanc, aki szervezi a dolgokat, aki már megnyert sakkversenyeket. Hát ez nem, szerintem nem véletlen az, hogy sakkal hoztad összeköttetésbe, mert az IQ, tehát az adatfeldolgozás képesség az a gyerekeknél nagyon nagy, és az AI is erre alapszik, hogy képes tanulni, de mit tulajdonképpen az, amit leggyakrabban csinál, az, hogy adatokat hatékonyabban dolgoz fel, mint az ember. Azért sakkprogramok ellen az embernek nehéz dolga van, mert a számítógép az iszonyatosan gyorsan tud egy csomó variánst átdolgozni, adatbankokat tud megnézni másodpercek alatt, vagy másodperc részletek alatt, miközben az embernek vagy nagyon sok idő kell, hogyha megvan hozzá az esze és a tapasztalata, vagy zseniális kell legyen, tehát tudatlanul történnek ottan kreatív dolgok, és akkor valami csodálatossal, vagy nagyon hatékonnyal lép fel.
1: Mondtad, hogy házi feladatokat is lehet oldani vele. Én hallottam olyat, aki az államvizsgáját iratta, vagy írta.
3: Sőt, meg volt olyan, aki feltette a kalapra a ChatGPT-nek a logóját, és akkor mondtuk, hogy megvan az első, aki megcsinálta vele az egyetemet. Igen. Is. Szóval... Igen.
2: Ez rosszabb annál, aki más valakinek fizet, hogy megcsinálja, vagy jobb?
1: Attól függ, ha én lennék az, aki kellene fizessen, akkor jobb, mert ingyen csinálja. Szóval, hogy attól függ, hogy honnan nézzük. Na, de viszont hallottam olyat is, mondtad, hogy nagyon gyerekcipőbe jár, meg minden. Nem. Különböző cégek a ChatGPT-t használják fel különböző régebbi adatoknak a megszerzésére, és az alapján készítenek elemzéseket, és olyan elemzések, amit egy ember amúgy megcsinálna mondjuk egy hónap alatt, és a mesterséges intelligencia megcsinálja egy óra alatt. És olyan táblázatot állít össze, hogy teljesen perfekt.
2: De ebből a szempontból tulajdonképpen merem mondani, hogy nem feltétlenül egy forradalmár lépéssel állunk szembe, hanem olyan folyamatoknak a fokozásáról, amik már évtizedek óta menetben vannak. Hát régebben kézzel kellett mindent írni, összeszedni, papíron volt az információ, most már egy pár évtized óta ezeket az információkat lehet digitális formába tárolni, kezelni, az már sokkal könnyebb. akkor voltak specializált, még most is vannak specializált szoftverek, de ott vannak az ilyen spreadsheet táblázatok, amikbe bele lehet képleteket, ami már az is hasonlóképpen gyorsította meg az adatfeldolgozást, és mostan ez még egy lépéssel tovább viszi, de nem, számomra nem olyan, minthogyha a semmiből lett valami, hanem alakul a technológia, javulnak, fokozódnak a számítógépnek a tehetségei, és az ember agyafúrt, a kreativitás még mindig nagyrészt az embernél van, és kitalálnak új játékokat, vagy komoly dolgokat.
3: Most én ahhoz képest viszonyítva mondtam, hogy gyerekcipőbe jár, hogy látjuk a sci-fi filmeket, hogy nem tudom én, de átveszik az uralmat. Ez túlzás nyilván, de hogy én ahhoz képest gondoltam azt, hogy a mesterséges intelligencia gyerekcipőbe jár, mert tényleg ahhoz képest, hogy mik voltak, mit tudom én, egy 10 évvel ezelőtt, vagy mondjuk sokat 30 évvel ezelőtt, nagyon sokat fejlődött, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő 20 évben brutális fejlődések fognak bekövetkezni, de ChatGPT ugye nagyon sokan, tehát jó, hogy felolvasta itt az elején, nagyon sokan egyből erre csak leszűkítik csak a ChatGPT-re az egészet. Miközben ott van, hogy ma már beszédlő robotaink vannak, ma már ilyen futár cégek alkalmaznak különböző robotokat, nyilván azok még szűk körrel vannak ellátva, de már működnek, és átveszik a csomagot, kiszállítják az adott címre, úgyhogy
2: megkérik a személyi igazolványodat, oda nyújtsák a tablettát, hogy aláírjad.
3: Szóval szépen haladunk, és mondom, én a távoli jövőhöz hasonlítottam a gyerekcipőt, de hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor nyilván, hogy sokat és rengeteget fejlődött a technológia, rohamosan, tehát elképesztően kevés idő alatt fejlődött egyik pontról a másikra.
2: A fénykép és a videó technológia mostan az AI-jal oda jutott, hogy normál polgár szinte lehetetlen néha felismerni, hogy egy képen lett valami módosítva, sőt, még olyanokat is képes gyártani a mesterséges intelligencia, ami egyértelműen abszurd vagy lehetetlen, ilyen de nem lehet benne találni semmi hibát, semmi árnyékot, semmi mesterséges hozzányúlást, és ennek is most egy jó pár éve téma, tudtom szerint, hogy régebb, amikor a rajzfilmek, igazán rajzfilmek voltak csak rajzolva, a játékok, nem volt nagy baj, de amikor kezdték részletesebben csinálni, tehát még több pixel, és talán, hogy már nem volt rajzfigura, hanem egy emberre hasonlított, 10-20 évig volt probléma a holt szem. Tehát nem tudtak a szembe életet hozni. Most szerintem az is túl van lépve.
3: Hát biztosan láttátok azt, hogy egy ideig sokáig fel a Donald Trumpot letartóztatták, vagy Ferenc pápa ezekben a nagy fehér kabátokban járkál, mint egy gangster. Szóval ez nagyon sok helyen fel volt tüntetve, és nagyon sokszor. Vagy ma már azt is megcsinálják, hogy Obama szájába adnak különböző szövegeket, vagy híres világsztároknak adnak olyan szövegeket a szájába, amit nem is ő mondanak. Most nagyon vicces körünkben, főleg a TikTok platformon, hogy különböző kormánytagoknak adnak különböző dolgokat a szájuk. Úgyhogy, és nagyon viccesek, tehát, hogy meg lehet csinálni, de tényleg nehéz megkülönböztetni azt, hogy mi a valós, és mi nem valós. Tehát, hogy nagyon könnyen félre lehet már vezetni az embert, és ez is fontos az, hogy tájékozott legyen az adott témában.
1: A félrevezetésről jut eszembe, hogy Romániában a mesterséges intelligenciát pont arra akarják használni, hogy az ilyen álhíreket kiszűrje a különböző oldalaknak a platformjáról. De viszont olvastam egy olyat is, hogy adott maga a ChatGPT egy rossz választ, és amiatt egy vállalatnak 100 millió dolláros vesztesége volt. Szóval itt dicsérjük, és hogy milyen magány és milyen menő, de néha nagyobb veszteség, mint nyereség.
3: Én tudom mondani az ellenkezőjét. Egy fiatal ember egy mesekönyvet adott ki, és percek alatt brutális mennyiséget tudott eladni belőle, és rendkívül nagy vagyonra tett szert az Amazonon keresztül. Konkrétan annyit csinált, hogy megkérte, hogy írjon egy mesét, és megszerkesztette a borítóját. Eladta, és percek alatt elkezdett fogyni az egész mesekönyv. Szóval nyilván meg a mind a két oldal, ami mind, ahogy minden másnak megvan. A jó és a rossz oldala. Most, hogy egyet butult a GPT alapú, ez főleg ez a ChatGPT, mert hogy mondom, nagyon nagy mennyiségű tárhelyre van szükség ahhoz, hogy ők ezt tudják tárolni, és egyszerűen nem kivitelezhető. És akkor nyilván már lehet az, hogy rossz válaszokat adni, de említettem, hogy házi feladatot is meg tud oldani hibásan, és most már látszik, hogyha nem tud oldani hibásan, és most már látszik, hogyha nem te írtad, nem az ember írta, mert hogy

0: ki kéne lehetni számítani az a konszekvenciákat, hogyha nem szűrjük az információt, tehát mostan az AI-jal, de azt is, hogy mennyibe került és hányszor tévedett az ember. A mesterséges intelligencia előtt, és ott is volt hiba bőven, tehát hibáztak rendőrök, letartóztattak ártatlan embereket, hibáztak bírók, el lettek ítélve emberek, hibáztak orvosok. Tehát nem olyan, hogy a mesterséges intelligencia jaj, egyszer tévedett, és pum, le kell lönni, le kell zárni, hanem szerintem megérdemli azt, hogy hosszabb időn nézzük, és hogyha sok eset történik, ami súlyos és káros, akkor lehet, hogy legalább finomítani érdemes rajta, vagy alternatív eszközöket találni, de azok is talán ugyanabból a tartományból lennének, tehát ugyancsak mesterséges intelligencia, és most jut eszembe, ide bemerem illeszteni az, hogy nem minden, ami mesterséges intelligencia alatt van könyvelve, ugyanaz a minőségű, úgy, ahogy nem minden, ami bor, ugyanaz az ízű, nem minden, ami szoftver, ugyanúgy működik, nagyon sokat függ attól a konyhából, amelyikből származik, tehát kik az emberek, milyen elvekből indultak, milyen célok felé irányultak, és mennyire tehetségesek.
1: Óriási visszhangot kavart az, mikor az amerikai igazságszolgáltatásban a bíróságon elkezdték tesztelni a mesterséges intelligenciát, és egy adott idő után a mesterséges intelligencia sok adat után elkezdett faji megkülönböztetést tenni. És akármit mondunk, az ember alkotta, és akármit fogunk csinálni, előbb-utóbb hasonlítani fog az emberre, mert mesterséges intelligencia, ugye az intelligenciát azt az embertől kapja, az ember készíti főleg a programokat, és képes eltanulni azt, amit az emberek csináltak. Tehát képes abból levonni következtetéseket, és úgy cselekedni, mint az ember egy adott ponton. Nyilván, hogy nem kapott lehetőséget ő arra, hogy eldöntse, hogy mit csináljanak az adott rabbal, vagy az adott gyanúsítottal, de megpróbálták, hogy lássuk, ő mit tenne ebbe a helyzetbe. És egy idő után elkezdte használni azt a faji megkülönböztetést. Hogy sokkal súlyosabb...
0: magát. Nem érzékeny a minek lehet nevezik, political correctness, azt valahogy nem lett beprogramozva.
1: No. Szóval igen, tehát annyit arra, hogy mennyire tud hasonlítani. És az is nagyon fontos, hogy már vannak olyan robotjaink is, amik valamilyen szinten mesterséges intelligenciával működnek, hogy képesek reagálni egy adott beszédre, és általában jó válaszokat adni, és nem csak előre beprogramozott válaszokat adni, hanem mondjuk saját maga által kreált válaszokra, és akkor arcmozgást, már kézmozgást, tehát, hogy már szinte egy adott, már egy 4-5 éves gyerekhez képes, tehát egy gyerekhez lehetne hasonlítani a mondjuk a válaszait, vagy az arcmozgásait, de biztos, hogy van ennél fejlettebb is. Én ilyenekkel találkoztam.
0: Videókkal. Szerintem a filmekben már, hát nem ottan van, hogy valaki absztrakt háttérből csinál mindent, de át tudnak vetíteni mozgásokat, érzelmeket, kifejezéseket egy fiatal színészről egy vén modellre, vagy emberről állatutánzó babákra, vagy bábokra, nem tudom minek nevezzem, és e közt és a közt, amit te mondasz, nagyon kicsi a lépés. Amit én olvastam, mert egy ilyen témára azért úgy éreztem, hogy mivel nagyon keveset tudtam róla, nem árt, hogyha egy kicsit felkészülök, az, hogy, és már elszólalt, amikor te az összeköttetést a sakkal csináltad, hogy eddig az alapelv azon alapszik, amin az emberismeret is alapszik, hogy lényegében kognitív processzek történnek az agyban. És ez nagyrészt igaz, de ez nem az egész igazság. És mivel hogy egy csomó minden történik, amit még nem értünk jól, az emocionalitás, csomó dolgot tudunk róla, de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy működik, és nem hiszem, hogy még vannak jó vagy működő modellek, amik át lehetne ültetni a mesterséges intelligenciába, és ugyanakkor a mély szintű kreativitás, az igazi kreativitás, ami semmiből, vagy látszólag semmiből jön, és valamit teremt, amit azelőtt mások, vagy önmaga a kreatív személy nem is álmodott, vagy nem tudunk róla, ez se ismer. Tehát ez nem kognitív processzeknek egy

0: logikus vagy következménye, hanem valami, amivel még, ahol még a sötétbe tapintunk. Akkor persze, hogy ezt nehéz átültetni, hogyha nem ismerjük, vagy egyelőre lehetetlen, és szerintem azért vannak ezek a korlátok a ChatGPT-ben, meg a másik fajta helyeken, ahol alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, hogy egy csomó mindent tud, de a legjobb ottan, ahol dolgok ismétlődnek és előreláthatóak, például az autóvezetés, tehát ott is voltak problémák, voltak dolgok, amiket bizonyos helyzetekbe előttek, de ott meg a probléma valószínűleg, hogy a programozásban volt. Tehát vagy nem láttak előre valamit, vagy valamit nem jól szereltek össze.
1: Például a vezetésnél rengeteg kiszámíthatatlan dolog történhet egy adott ponton, tehát hogy aki mondjuk programozzák azt, hogy egy ősz kiugrik az autó elé, és akkor mit kell reagálnia, de vannak olyan helyzetek, amit egyszerűen nem lehet beprogramozni. Például itt most az autóbuszba tegnap majdnem belement, azt nem volt, hogy beprogramozzák, mert annyira hirtelen és egyedi volt, mert hogy az ilyen legtöbb dolog egyedi, hogy nehezen lehet azt előre látni. Nyilván, hogy eléggé jól kifejlesztik, akkor ő magától rá fog jönni ez az adott szoftver, de rengeteg kiszámíthatatlan dolog is van ebben
0: Itt
1: az egészben.
0: merek ellent mondani, amikor egy számítógépet programozok, akkor az előreláthatatlanra programozom, tehát szinte nincs olyan, amit ne lehessen előre valamennyire gondolni, hogy mi történhet meg. Hát az, hogy egy labda kiugrik, egy gyerek előbe ugrik, egy jármű megjelenik valahonnét, honnét jelenthet meg onnét. Hát ennek a járműnek, amit egy mesterséges intelligencia vezet, kamerái vannak, szenzorok, mert csak ezekkel veszi fel ezeket, sokkal jobb helyzetben van, mint az ember. Mert az ember nem tud egyszerre annyi mindenre figyelni, az embernek a reakció ideje az korlátozott, és ebből a szempontból én úgy látom, hogy a mesterséges intelligencia jobb sofőr lehet, mint az ember.
1: Jó, de itt ilyen emberi hibák is bejöhetnek. Például nagy, nagy dolog volt az, amikor az autó nem találta meg, mert nem volt felfestve a sáv. És nézte, hogy merre van. Na most ezt oké, megpróbál valahogy beprogramozni, de utána az autó nézi, hogy akkor most mit csináljak, mert itt nekem szokott lenni egy sáv, és akkor én ebbe megyek, nekem megvannak a bizonyos korlátaim, hogy nekem ilyen sebességgel szabad mennem, nyilván a kresznek megfelelően.
0: De ott az emberek lőtték el, mert hát, hogyha érdekelte volna őket, tudhatták volna, hogy azon az úton nincsen meg az a csík, vagy ez egy előrelátható probléma, hogy valahol a csík le van festve, vagy le van kopva, vagy nincs is azon az úton, és akkor az alternatív megoldás az lett volna, hogy GPS-szel mérje be magát, tudja, hol van az út, szerintem úgy 10-20 centis pontossággal az GPS-szel ma működik. Vagy mondhassuk úgy, hogy nem volt eléggé megérve az intelligencia, vagy a programba, vagy a programozóba.
1: Tehát itt szerintem akkor a legjobb, hogyha a program az tanuló. Tehát, hogy folyamatosan tudja fejleszteni magát. Tehát, hogy igen, lehet mindenre, úgymond felkészíteni, de az, hogy folyamatosan szokja és lássa, és tényleg kapja meg mindazt a tudást, mindazt a balesetek listáját, hogy ő tudja leszűrni magának, hogy mennyi minden történhet, és akkor egy adott ponton nyilván, hogy már annyira fejlett lesz, hogy erre nem lesz tovább szükség fejleszteni, de mindaddig jó, hogyha például az ember ott van még. Tehát, hogy adott esetekben ezért van az, hogy például a Tesla megkéri bizonyos időközönként a sofőrt, hogy fogja meg a kormányt. Múltkor viccből rákerestünk, hogy szabad-e olyan embernek ilyen okos autót vezetni, aki nem rendelkezik jogosítvánnyal. Nyilván, hogy nem, de hogy így nagyon fontos volt ezt megnézni, hogy mi a helyzet akkor, de még nem érett a vastációba, nem értünk oda, hogy teljesen önvezető. Még szükség van ott az emberre, hogy fogja meg a kormányt, és bizonyos helyzetekben esetleg reagáljon.
0: Szerintem itt máshol is lehet a probléma. Az egyik az, hogy ez egy új téma, tehát kevés a tapasztalat. A másik meg az is lehet szerintem, hogy ez mostan egy csata. Több cég igyekszik, hogy az első legyen a legjobb, és ez így szerintem nem működik optimálisan. Ami a legjobb eredményeket hozhatná, az lenne, hogyha egy közreműködés lenne. Például tudom adni a 3 pontos biztosító övet, amit Volvo talált ki, talán a 70-es években.
1: Igen.
0: És mit csinált Volvo vele? Szabadalmazta, és mindenkinek megengedte, hogy ingyen használja. Tehát ami a biztonsággal van kapcsolatban, ami tényleg haladást hozhat, az tudom, hogy egy kicsit idealista az, amit mondok. Itt látom én a sanszot, hogy ez tényleg nagyon jól működjön, és gyorsan jusson egy olyan helyre, ahol biztonságos, mert hogyha mindenki a saját konyhájába kotyvassza, akkor rá van kényszerülve egy vagy két szakértőre, akikről nincsen sok, tehát ez egy új terület, és nem csak, hogy a szakértőknek megvannak a saját korlátaik, de azok, akik döntenek, még keveset értenek a dolgokhoz, és akkor az esély, hogy a döntések ne legyenek mindig optimálisak, hogy éretlen termékeket próbáljanak nyilvános helyen, ezek reálisak.

Az elmúlt percekben Mádli András és Kun Tamás mondta el véleményét a mesterséges intelligenciáról. Ha önöknek is van véleményük a témával kapcsolatban, akkor írják meg az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címre, vagy várjuk hívásaikat is a 0264 44 19 68-as telefonszámon. A műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallották. Találkozunk egy hét múlva a Viszonthallásra.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben a mesterséges intelligencia volt a téma. A továbbiakban jazzzenéből válogatunk.
2: Bejárhatod kétszer a világot, olyan város nincs, mint Budapest.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

Jazzzenes volt az előző percekben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. A nap gondolatával búcsúzom, amely Dragomán György magyar író és műfordítótól származik. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

szeptember 10-én, csütörtökön, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő reggel 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Két év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a Mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott, új nyugdíjtörvényben meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. A jelenlegi törvény szerint 2027-ben vissza kellene térni az éves indexáláshoz, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a nyugdíjak januárban automatikusan emelkednek. Az elmúlt két évben ugyanis a kormány beavatkozott az eredetileg meghatározott menetrendbe. 2025-ben és 2026-ban is 81 lejen tartották a referenciapont értékét. Jonóc Dumitru közgazdász, Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tanácsadója szerint az emelést a költségvetés teherbíró képességéhez kell igazítani. Dumitru kedden a Digi 24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magas inflációval jellemzett időszak után indokolt lenne a nyugdíjak emelése, ugyanakkor szerinte nagyon körültekintően kell eljárni. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomáslánznál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A Petrom, az OMV, a Rompetrol és a MOL töltőállomásain is nőtt a gázolaj ára az energia.ro szerint. Miközben a Petrom és az OMV a benzinárát is megemelte. Nem túl rózsás a nemzetközi helyzet sem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázolaj globális kínálata továbbra is korlátozott marad, ami több tényezőnek is köszönhető, többek között a nem megfelelő finomítói kapacitásnak, az Oroszország által bevezetett exporttilalomnak, valamint a téli időszakra jellemző szezonális kereslet növekedésnek. A képviselőház házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátumelosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket. nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lóránt, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórentnak nem volt párt megbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A szenátor megkeresésünkre elmondta, a meghívást az iparkamarától kapta, ezért elfogadta. Alapvetően az is a feladatunk, hogy érdekképviseleti szervezetekkel legyünk kapcsolatban és egyeztetéseken vegyünk részt, ahol az én esetemben az általam lefedett ágazatról, az energetikáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, folyamatokról tájékoztatást adjunk. Ez történt, semmi más, fogalmazott Antal Lóránt. Mint tájékoztatott, a delegáció tagjainak kilétéről előzetesen azt az információt kapta, hogy döntéshozók és üzletemberek lesznek. Menet közben szembesültem azzal, hogy nem csak az előzetes tájékoztatás szerinti résztvevők vesznek részt a kiszálláson, aláhúzva azt a tényt, hogy például a konstancai magiszter pontos státuszát utólag a sajtóból tudtam meg. Az egyeztetésen a magiszterek nem vettek részt. Hibának róvom fel azt a tényt, hogy nem voltam elég körültekintő. Arról meggyőződtem, hogy a jó szándék nem elegendő, és ha emiatt valakit is megbántottam, akkor azért elnézést kérek, mondta Antal Lóránt. A Román Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Mikonoszra tett utazás egyetlen célja külföldi befektetések Romániába vonzása volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írt levele első fejezetének 18-tól 23-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Az egy az egyetlen című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, az első rész 18-tól 23-ig terjedő verseiből. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatta ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Testvéreim, itt a pogány világot, az Isten nélkül élő embert ítéli el Isten. Ennek az ítéletnek három oka van. Isten igazságának feltartóztatása. A 18. vers a 17-nek ellentétes párhuzama. A 17-ben Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hogy legyen miben hinni. De aki ennek ellenáll, azzal szemben Isten a maga haragját nyilatkoztatja ki. Isten haragja az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen irányul, nem pedig az emberek ellen. Ha az emberek nem adják meg Istennek, ami neki jár, akkor nem tudnak helyesen viszonyulni az ember társaikhoz sem. Ezek tartóztatják fel az igazságot mind Istennel, mind az emberek kapcsolatban. Az igazságnak ez az elnyomása az első oka annak, hogy miért ítéli el Isten a pogány világot. Másodszor Isten kijelentésének a semmibe vétele az ítélet oka. Az Istenre vonatkozó ismeret mindenkinek a rendelkezésére áll. Ezt természetes kijelentésnek nevezzük, mert a teremtett világban meglátható és mindenkinek elérhető. Az egész teremtés a teremtőről beszél. Aki ezt a beszédet nem hallja meg, azért van, mert a bűn miatt megsüketült lelkileg. Isten örök hatalma és istensége nem látható a testi szem számára, de Isten a maga kezenyomát mindenütt láthatóvá tette, hogy az ember a teremtett mindenség értelmes vizsgálata nyomán világosan felismerje az alkotót. Ezért nincs mentségük azoknak, akik figyelmen kívül hagyják Istent. Az ilyenek tudatosan vétkeznek Isten világossága ellen. Az ítélet harmadik oka az Isten dicsőségének elferdítése. Az ember legnagyobb bűne, hogy a teremtésben mindenütt felismerhető teremtőt nem tisztelték Istenként, sőt, behelyettesítették a bálványokkal. Ezt nem lehet büntetlenül megtenni. A fény, ha nem követjük, kialszik, és azután ott maradunk a magunk sötétségében. Aztán hasztalan erőlködik az ember, hogy megértsen valamit Isten titkaiból, csak annál jobban belezavarodik megsötétedett szíve. Okoskodhat Isten dolgai felől vég nélkül, és magát ebben nagyon bölcsnek vallhatja, de mindez csak hiába valóság és balgatagság. Ha az ember elutasítja az igazság tiszta forrását, akkor elveszíti bölcsességét és bolondá lesz. Ezt igazolja bálványimádása, amikor emberek és állatok képét imádják.

nélküli ember. Miért könnyebb a bálványok imádása, mint Isten dicsőítése? Mit teszünk mi a környezetünkben ezek ellen?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Rómabeliekhez írt levele első fejezetének 18-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel a következőkben.

Az egy, az egyetlen. A csak egy nagy könyv a sokból mítosz. Már biztos hallottad, talán nem is egyszer. Olyan hangsúllyal, ahogy a pszichiátriai betegekhez beszélnek. Ó, te nem olvasod a Bibliát, ugye? Máskor meg megveregetik a válladot, mint egy engedelmes bábét, és ezt mondják. Na ja, a Biblia oké. Persze, sokkal jobb, mint az az Iliász, meg Odüsszeia izé. Na, és persze egy tanárral, sőt, akár professzorral is összefuthattál már, aki büszkén közli, hogy megvan neki a Károli-féle Biblia, biztos helyen a polcán. Lehet, hogy poros, és sose nyitották még ki, de lényeg, hogy ott van. Együtt Pláton köztársaságával, Vergilius Eneászával és a Shakespeare összessel, jogos helyén a világirodalom nagyjai között. Tévedés ez is. A Biblia nem egy a sok nagy könyv közül. A Biblia az egyetlen. Az egyetlen egy. Ha az irodalomtanárod fel akarja tenni egy polcra, úgymond a többi közé, jobb, ha megmondod neki, vegyen inkább egy másik könyves polcot, hogy a Biblia ott lehessen a tetején. Egymagában. A Biblia egyedülálló. Mindent a Bibliáról című könyvében Sidney Colett idézi M. Monteiro Williams professzort, aki 42 évet töltött keleti könyvek tanulmányozásával. Szerinte gyűjtsd össze mindet, ha gondolod a dolgozóasztalod bal oldalára, de a Bibliádat a jobbra tedd, egymagában, s legyen egy nagy üres rész közöttük. Mégpedig azért, mert egy hatalmas öböl terpeszkedik a Biblia és az úgynevezett többi keleti szent könyv között. Elválasz őket egymástól, méghozzá úgy, hogy soha nem lehet áthidalni. A Biblia csodálatos irodalmi teljesítmény. Vannak olyan könyvek, amiknek a megírásához egy életre van szükség, a Bibliát viszont vagy 1600 éven keresztül írták. Vannak olyan könyvek, amikhez egy tudós csoport együttműködése kell, a Biblia viszont

Több mint 40 szerző műve, akik az élet minden területéről jöttek. Köztük királyok, parasztok, filozófusok, halászok, költők, államférfiak és tudósok. Egyes részeit pusztaságban írták, másokat börtönben vagy palotában, számüzetésben, háborúban és békében. A Bibliát három kontinensen, három nyelven írták, vitatott témák százairól. Megtalálhatjuk benne a költészet gyöngyszemeit épp úgy, mint részletekbe menő történetírást, magával ragadó életrajzokat, leveleket, visszaemlékezéseket és profétai írásokat. Mégis, ebben a változatos könyvben megdöbbentő folyamatossággal találkozhatunk. Egy és ugyanaz a történet bontakozik ki benne az első oldaltól a végéig, addig, hogy Isten megváltja az embert. A Nyugati Világ Nagy Könyvei cég egy képviselője keresett fel egy nap a házamban, ügynököket toborzott, akik a sorozat könyveit árulják majd. Körülbelül 5 percet beszélt a Nagy Könyvek sorozatáról, amiután én úgy 90 percig beszéltem neki a legnagyobb könyvről. Megkértem, hogy gondoljon 10 szerzőre a sorozatából, mindegyik jöjjön az élet ugyanazon területéről, ugyanabból a generációból, ugyanarról a helyről, időből, kontinensről, beszélje ugyanazt a nyelvet, és írjon valamilyen vitatott dologról. Majd megkérdeztem. Egyet értenének? Ugyanazt mondanák? A férfi elhallgatott egy kicsit, majd így felelt. Természetesen nem. Mi lenne helyette? Kérdeztem. Csak egy rakat könyv, vágta rá. Nem több. 2 napra rá ez az ember átadta az életét Krisztusnak, mert felismerte a Biblia és üzenete egyedülállóságát.

A Palacletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 10-én reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Dragomán György magyar író és műfordító tollából származik, és így hangzik. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Ez a jó tanács vezérelje minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket mondok, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát. Ezután Kukta rovatunk következik, majd végül ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor rövid híreket hallhatnak, utána jó hír csendül. Ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. Most hírösszefoglalunk következik.

0: Híreink először címszavakban. Két év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a Mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvényben meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomásláncnál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a Profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A képviselőház házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. Nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lórend, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórendnak nem volt párt megbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával.
1: Ma, szeptember 10-e, az év 253. szökőévben 254. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 212 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek szeptember 10-én. Szeptember 10-én Elias Hove, szabadalmaztatja a varrógépet. 1898. szeptember 10-én Wittelbach Erzsébet magyar királyné, ismertebb nevén Sisi, a Genfi-tó partján anarchista merénylet áldozatává válik. 1900-ban ezen a napon protektorátusnak nyilvánítják a német gyarmatokat. 1913. szeptember 10-én megnyitják az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban. 1939-ben ezen a napon történt, mikor Kanada hadat üzent Németországnak. 1943. szeptember 10-én a német csapatok megszállják Rómát. 1967-ben ezen a napon Gibraltár lakosai a választásokon Nagy-Britannia fennhatóságát ismerik el Spanyolország helyett. 1981. szeptember 10-én bemutatják Pablo Picasso Guernica című freskóját a spanyolországi baszkföldi Guernica városban. 2002-ben ezen a napon Svájc az Európai Nemzetek Szövetségének tagja lesz. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 10-én történtek. Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akik szeptember 10-én születtek. 1552-ben ezen a napon született Pálffy Miklós gróf, országbíró, hadvezér, 1695. szeptember 10-én született Johann Lorenz Bach, német zeneszerző. 1882-ben ezen a napon született Gellért Oszkár, magyar költő, újságíró, szerkesztő. 1892-ben ezen a napon született Arthur Compton, Nobel-díjas amerikai fizikus, róla nevezték el a Compton szórást. 1939-ben született Cynthia Lennon, John Lennon első felesége. 1942-ben ezen a napon született Koltai Tamás, Jászai Maridíjas magyar újságíró, kritikus, dramaturg. 1950. szeptember 10-én született Forgács Péter, Erasmus díjas magyar művész. 1968-ban ezen a napon született Guy Stewart Ritchie, angol származású rendező, forgatókönyvíró, Madonna férje. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 10-én születtek. Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 10-ére esik. 918-ban ezen a napon hunyt el első Balduin flamand gróf. 1382. szeptember 10-én hunyt el első nagy Lajos magyar és lengyel király. 1716-ban ezen a napon hunyt el pápai Paris Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. 1898-ban Erzsébet osztrák császárné, magyar királyné Genfben anarchista merénylő áldozata lesz. 20. századi romantikus irodalomban Sisi néven szerepel. 1908. szeptember 10-én tér vissza teremtőjéhez Falk Miska, magyar író, politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1922-ben hunyt el Szendi Árpád, magyar zongoraművész, zeneszerző, pedagógus. 1954-ben ezen a napon hunyt el Gierk Kálmán, a magyar atlétika korszakának jelentős építésze. 2011-ben ezen a napon hunyt el Cliff Robertson, Oscar-díjas amerikai színész. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 10-ére esik.

Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja 2003 óta. Ma van Gibraltár nemzeti ünnepnapja 1967 óta.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai kuktarovatunkban. Ma egy igazán különleges receptet hoztam el önöknek, ami egy nagyon finom desszert, mégpedig nem más, mint a túrós szilvás palacsinta torta.

Először is lássuk, milyen hozzávalók szükségesek ahhoz, hogy 4 adagot készítsünk belőle. 15 dek az zappehely, 2 darab tojás, 1,5 deci kókusztej, 1,5 deci ásványvíz, 1 teáskanál édesítőszer, 1 csipet só, 25 dek a tehéntúró, 6,8 közepes darab szilva, 6-8 közepes darab szilva, 2 táskanál édesítőszer, 1 táskanál fahéj, 3 ml rumaroma és 1 csipet só.

Most pedig lássuk az elkészítést. Az appelyhet aprítógépbe tesszük és apróra mixeljük. Hozzárakjuk a többi hozzávalót, a géppel összedolgozzuk, majd 10-15 percig pihentetjük, amíg az appelhely megszívja magát. Amíg áll, a túrót is mixelőbe rakjuk. Hozzáteszük a meghámozott és kimagozott szilvát, az ízesítőket, majd krémesre túrmixoljuk. A palacsintasütőt átkenjük kevés kókuszzsírral. Beleöntünk 3/4 merő kanálnyi masszát, amit kanál segítségével elterítünk. Lassú tűzön sütjük, amíg a szélei elválnak a serpenyőtől, majd átfordítjuk. Ezek a szokásosnál vastagabb, amerikai palacsinta jellegűek lesznek. A kisült palacsintákat a szilvás túrókrémmel rétegezzük, a tetejére olvasztott étt csokoládét csurgatunk. Pedig lássuk még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek ahhoz, hogy 4 személyre készíthessük el a túrós szilvás palacsinta tortát. 15 dek az appehely, 2 darab tojás, 1,5 deci kókusztej, 1,5 deci ásványvíz, 1 teáskanál édesítőszer, 1 csipet só, 25 dek a tehén túró, 6-8 közepes darab szilva, 2 teáskanál édesítőszer, 1 teáskanál fahéj, 3 ml rumaroma és 1 csipet só.

néz ki a túrós szilvás palacsinta torta receptje. Ha esetleg ma ez lenne a desszert, a nosalti.hu weboldalon megtalálható a recept. Én jó elkészítést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!

0: kapta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kuktorovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük Kecskés Csabával.
3: Ma, szeptember 10-én Hunor, Zalán, Noémi, Erik és Miklós évnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a Hun, latinul Hunus, név er, kicsinyítőképzés származéka. A Zalán férfi keresztnév, eredetére többféle magyarázat is él. Anonymus Szaladusz néven említi a honfoglalás előtt a Duna Tisza közén uralkodó vezért. A Tisza mentén található egy Szalánkemén nevű helység, azonban az is elképzelhető, hogy Anonymus a helység névből alkotta az uralkodó nevét. A helynév szláv eredetű, jelentése sóskő. Női párja Zalánka. Más elképzelés szerint a Zalán név török eredetű, jelentése dobó, ütő. Bizonytalan az is, hogy mi volt a név eredeti kiejtése. Lehetett Szalon, esetleg Szalán is. A jelenlegi Zalán olvasata valószínűleg téves, ez Vörösmarty Mihály Zalán futása című műve révén terjedt el. A Noémi, héber eredetű, bibliai név, jelentése gyönyörűségem. Az Erik, germán eredetű név, jelentése becsület. Német megfelelője egyes területeken az Erik. A névben a Riki, Rík, ógermán alak, lapul, aminek a jelentése uralkodó, hatalmas, de mások szerint az Eralik formából alakult ki, aminek az első tagja az Erá, vagyis dicsőség szó. Van olyan magyarázat is, ami szerint az északnémet Eirik alakból ered, aminek első eleme az Ein, egyedül, szó. A Miklós a görög Nikolász név szláv változatából származik, jelentése győzelem plusz nép. Egyes források szerint népragyogása. Isten éltessen minden Hunor, Zalán, Noémi, Erik és Miklós nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

Ünnepeltjeinket Ákos Nem kell más vigasz című számával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben a 4-es Street énekel.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Az elmúlt percekben a 4-es Street Mesélek a bornak című zene száma szólt. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 10-én. Csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Dragomán György magyar író és műfordító tollából származik, és így hangzik. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Ez a jó tanács kísérjen minket a mai nap folyamán. Most pedig nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, utána jó hír csendül, ezután pedig krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk! A pontos idő 7 óra. Most híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. 2 év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a Mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. 2 év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvényben meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. A jelenlegi törvény szerint 2027-ben vissza kellene térni az éves indexáláshoz, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a nyugdíjak januárban automatikusan emelkednek. Az elmúlt 2 évben ugyanis a kormány beavatkozott az eredetileg meghatározott menetrendbe, 2025-ben és 2026-ban is 81 lejen tartották a referenciapont értékét. Jonóc Dumitru közgazdász, Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tanácsadója szerint az emelést a költségvetés teherbíró képességéhez kell igazítani. Dumitru kedden a Digi24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magas inflációval jellemzett időszak után indokolt lenne a nyugdíjak emelése, ugyanakkor szerinte nagyon körültekintően kell eljárni. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomáslánznál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A Petrom, az OMV, a Rompetrol és a MOL töltőállomásain is nőtt a gázolaj ára az energia.ro szerint. Miközben a Petrom és az OMV a benzinárát is megemelte. Nem túl rózsás a nemzetközi helyzet sem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázolaj globális kínálata továbbra is korlátozott marad, ami több tényezőnek is köszönhető, többek között a nem megfelelő finomítói kapacitásnak, az Oroszország által bevezetett exporttilalomnak, valamint a téli időszakra jellemző szezonális keresletnövekedésnek. A Képviselőház Házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátum elosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket. Nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lóránt, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórentnak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A szenátor elmondta, a meghívást az iparkamarától kapta, ezért elfogadta. Alapvetően az is a feladatunk, hogy érdekképviseleti szervezetekkel legyünk kapcsolatban és egyeztetéseken vegyünk részt, ahol az én esetemben az általam lefedett ágazatról, az energetikáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, folyamatokról tájékoztatást adjunk. Ez történt, semmi más, fogalmazott Antal Lóránt. Mint tájékoztatott, a delegáció tagjainak kilétéről előzetesen azt az információt kapta, hogy döntéshozók és üzletemberek lesznek. Menet közben szembesültem azzal, hogy nem csak az előzetes tájékoztatás szerinti résztvevők vesznek részt a kiszálláson, aláhúzva azt a tényt, hogy például a konstancai magiszter pontos státuszát utólag a sajtóból tudtam meg. Az egyeztetésen a magiszterek nem vettek részt. Hibának róvom fel azt a tényt, hogy nem voltam elég körültekintő. Arról meggyőződtem, hogy a jó szándék nem elegendő, és ha emiatt valakit is megbántottam, akkor azért elnézést kérek, mondta Antal Lóránt. A Román Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Mikonoszra tett utazás egyetlen célja külföldi befektetések Romániába vonzása volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpres hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír.
5: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 18-tól 23-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, az első rész 18-tól 23-ig terjedő verseiből. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatta ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Testvéreim, itt a pogány világot, az Isten nélkül élő embert ítéli el Isten. Ennek az ítéletnek három oka van. Isten igazságának feltartóztatása. A 18. vers a 17-nek ellentétes párhuzama. A 17-ben Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hogy legyen miben hinni. De aki ennek ellenáll, azzal szemben Isten a maga haragját nyilatkoztatja ki. Isten haragja az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen irányul, nem pedig az emberek ellen. Ha az emberek nem adják meg Istennek, ami neki jár, akkor nem tudnak helyesen viszonyulni az ember társaikhoz sem. Ezek tartóztatják fel az igazságot mind Istennel, mind az emberek kapcsolatban. Az igazságnak ez az elnyomása az első oka annak, hogy miért ítéli el Isten a pogány világot. Másodszor Isten kijelentésének a semmibe vétele az ítélet oka. Az Istenre vonatkozó ismeret mindenkinek a rendelkezésére áll. Ezt természetes kijelentésnek nevezzük, mert a teremtett világban meglátható és mindenkinek elérhető. Az egész teremtés a teremtőről beszél. Aki ezt a beszédet nem hallja meg, azért van, mert a bűn miatt megsüketült lelkileg. Isten örök hatalma és istensége nem látható a testi szem számára, de Isten a maga kezenyomát mindenütt láthatóvá tette, hogy az ember a teremtett mindenség értelmes vizsgálata nyomán világosan felismerje az alkotót. Ezért nincs mentségük azoknak, akik figyelmen kívül hagyják Istent. Az ilyenek tudatosan vétkeznek Isten világossága ellen. Az ítélet harmadik oka az Isten dicsőségének elferdítése. Az ember legnagyobb bűne, hogy a teremtésben mindenütt felismerhető teremtőt nem tisztelték Istenként, sőt, behelyettesítették a bálványokkal. Ezt nem lehet büntetlenül megtenni. A fény, ha nem követjük, kialszik, és azután ott maradunk a magunk sötétségében. Aztán hasztalan erőlködik az ember, hogy megértsen valamit Isten titkaiból, csak annál jobban belezavarodik megsötétedett szíve. Okoskodhat Isten dolgai felől vég nélkül, és magát ebben nagyon bölcsnek vallhatja, de mindez csak hiába valóság és balgatagság. Ha az ember elutasítja az igazság tiszta forrását, akkor elveszíti bölcsességét és bolondá lesz. Ezt igazolja bálványimádása, amikor emberek és állatok képét imádják. Ha az ember nem hajlandó elismerni és dicsőíteni Istent, ez a romlás lejtőjére viszi. Először jön az értéktelen gondolkozás, azután az erkölcsi érzéketlenség, majd a vallásos ostobaság. Ez egyformán érvényes Pál apostol korára és a mi időnkre is. Ezeknek rettenetétől akar megóvni minket a mi Urunk, ezért hív minket teljes szívvel hozzávaló fordulásra. Hadd kérdezzem, testvérem, hogyan ferdül el ma Isten igazsága a mi világunkban?
Mivel mentegeti magát ma az Isten nélküli ember? Miért könnyebb a bálványok imádása, mint Isten dicsőítése? Mit teszünk mi a környezetünkben ezek ellen?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 18-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel a következőkben.

Az egy, az egyetlen. A csak egy nagy könyvasokból mítosz. Már biztos hallottad, talán nem is egyszer. Olyan hangsúllyal, ahogy a pszichiátriai betegekhez beszélnek. Ó, te nem olvasod a Bibliát, ugye? Máskor meg megveregetik a válladot, mint egy engedelmes bábét, és ezt mondják. Na ja, a Biblia oké. Okay. Persze, sokkal jobb, mint az az Iliász, meg Odüsszeia izé. Na és persze egy tanárral, sőt, akár professzorral is összefuthattál már, aki büszkén közli, hogy megvan neki a Károli-féle Biblia, biztos helyen a polcán. Lehet, hogy poros, és sose nyitották még ki, de lényeg, hogy ott van. Együtt Pláton köztársaságával, Vergilius Eneászával és a Shakespeare összessel, jogos helyén a világirodalom nagyjai között. Tévedés ez is. A Biblia nem egy a sok nagy könyv közül. A Biblia az egyetlen. Az egyetlen egy. Ha az irodalomtanárod fel akarja tenni egy polcra, úgymond a többi közé, jobb, ha megmondod neki, vegyen inkább egy másik könyves polcot, hogy a Biblia ott lehessen a tetején. Egymagában. A Biblia egyedülálló. Mindent a Bibliáról című könyvében Sidney Colett idézi M. Monteiro Williams professzort, aki 42 évet töltött keleti könyvek tanulmányozásával. Szerinte gyűjtsd össze mindet, ha gondolod a dolgozóasztalod bal oldalára, de a Bibliádat a jobbra tedd, egymagában, s legyen egy nagy üres rész közöttük. Mégpedig azért, mert egy hatalmas öböl terpeszkedik a Biblia és az úgynevezett többi keleti szent könyv között. Elválasz őket egymástól, méghozzá úgy, hogy soha nem lehet áthidalni. A Biblia csodálatos irodalmi teljesítmény. Vannak olyan könyvek, amiknek a megírásához egy életre van szükség, a Bibliát viszont vagy 1600 éven keresztül írták. Vannak olyan könyvek, amikhez egy tudós csoport együttműködése kell, a Biblia viszont több, mint 40 szerző műve, akik az élet minden területéről jöttek, köztük királyok, parasztok, filozófusok, halászok, költők, államférfiak és tudósok. Egyes részeit pusztaságban írták, másokat börtönben vagy palotában, számüzetésben, háborúban és békében. A Bibliát három kontinensen, három nyelven írták, vitatott témák százairól. Megtalálhatjuk benne a költészet gyöngyszemeit épp úgy, mint részletekbe menő történetírást, magával ragadó életrajzokat, leveleket, visszaemlékezéseket és prófétai írásokat. Mégis, ebben a változatos könyvben megdöbbentő folyamatossággal találkozhatunk. Egy és ugyanaz a történet bontakozik ki benne az első oldaltól a végéig, addig, hogy Isten megváltja az embert. A Nyugati Világ Nagy Könyvei cég egy képviselője keresett fel egy nap a házamban, ügynököket toborzott, akik a sorozat könyveit árulják majd. Körülbelül 5 percet beszélt a nagy könyvek sorozatáról, amiután én úgy 90 percig beszéltem neki a legnagyobb könyv.

könyvről. Megkértem, hogy gondoljon 10 szerzőre a sorozatából, mindegyik jöjjön az élet ugyanazon területéről, ugyanabból a generációból, ugyanarról a helyről, időből, kontinensről, beszélje ugyanazt a nyelvet, és írjon valamilyen vitatott dologról. Majd megkérdeztem. Egyet értenének? Ugyanazt mondanák? A férfi elhallgatott egy kicsit, majd így felelt. Természetesen nem. Mi lenne helyette? Kérdeztem. Csak egy rakat könyv, vágta rá. Nem több. 2 napra rá ez az ember átadta az életét Krisztusnak, mert felismerte a Biblia és üzenete egyedülállóságát.

A Palacletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó kedves rádióhallgatókat is szeptember 10-én reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Dragomán György magyar író és műfordító tollából származik és így hangzik. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Ez a jó tanács vezérelje minket a mai nap folyamán, most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra 30 perc, most rövid híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Két év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a Mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvényben meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomásláncnál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a Profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A képviselőház házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. Nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lórend, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórendnak nem volt párt megbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben pedig aktuális összeállításunk következik, melynek témája a diakónia. 20 éve a rászorulókért. 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szász Régeni Fiók szervezete, amelynek jubileumát szeptember 4-én és 5-én ünnepelték Marosvásárhelyen, bemutatva azt a háttérben folyó munkát, amelyet sokan talán nem, vagy alig ismernek. A Marosvásárhelyi Fiók szervezetről Sütő Alpár Barna ügyvezető igazgató beszélt, majd Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük a diakónia jelentőségét. segítségéről. Az ünnepség után a diakóniában dolgozók arról számoltak be, mit jelent nekik a szolgálat, amelyet végeznek. A riporter Pilbát Kincső.
1: 20 éves jubileumát ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni Fiók szervezete a múlt héten. Szeptember 4-én a Marosvásárhelyi Vártemplomban adtak hálát az elmúlt évekért. Sütő Alpár Barna, a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet ügyvezető igazgatója a szolgálatról és a jövőbeli tervekről számolt be. A
2: Diakónia Keresztény Alapítvány Marosvásárhelyi Fiók Szervezete jelen pillanatban 18 munkaponttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy Maros megye, Hargita megye, Fehér megye, illetve Kolozs megyében összesen 82 településen van jelen. Ez a házi beteg gondozói szolgálatot jelenti. Összesen 32 munkatárssal dolgozunk, és hetente kb. 700 személyt látogatunk meg legalább egyszer. A házi beteg gondozása a Diakónia Keresztény Alapítvány legkiemelkedőbb tevékenysége, de emellett a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet működtet a tavaly augusztustól egy idős otthont Segesváron. Jelen pillanatban ott 27 állandó gondozottunk van, és összesen 18 munkatárssal dolgozunk. Az elmúlt 5 évben maga a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet közel háromszorosára nőtt, és sikerült beindítani az otthoni beteggondozás mellett a segesvári idős otthont is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az alapítvány életében. Az elmúlt 20 évért szeptember 4-én és 5-én adtunk hálát. Maga a pénteki nap a hálaadásról szólt, arról, hogy megmutassuk a világnak, hogy igenis milyen erős és fontos szolgálatot végez az alapítvány. Hálaadó Isten tisztelettel kezdtünk a Marosvásárhelyi Vártemplomban. Kiemelni szeretném, hogy a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet mellett a Szászrégeni Fiók Szervezet is velünk együtt közösen ünnepelt, hisz a két Maros megyei szervezet elindulása között csupán 3 hónap különbség van, és én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen jelentős eseményt külön ünnepeljünk, hisz fontos nekünk mutatni azt, hogy egységesek vagyunk, egységben tudunk dolgozni, és egységben tudunk gondolkodni. Ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a jövőbeli terveink is, hisz ami a jövőt illeti, közösen vágunk neki a Szászrégeni Fiók Szervezettel egy Európai Uniós pályázatnak. Be szeretnénk indítani elsőként Maros megyében a fogyatékos otthoni beteggondozást. Ami a Marosvásárhelyi Fiók Szervezetnek a jövőbeli terveit illeti, hát ugye maga a hálaadó ünnepség keretén belül lett átadva, illetve befejezve a Bolyai Farkas Elméleti Liceum, illetve Református Kollégium étkezdéje, amely a Diakónia Bistró nevet kapta. Nagyon fontos az, hogy egy fiatalos, lendületes közösségi térré alakuljon ez az étkezde, amellett, hogy minőségi étkeztetést biztosít a diákok számára, legyen egy közösségi tér, ahol különböző tevékenységeket, vetélkedőket, eseményeket meg tudjanak szervezni a diákok számára. Emellett még, ami a következő terveket illeti, elkezdtük már a nyáron a gyerekmegőrzőnek a beindítását, de maga a gyerekmegőrző mellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk gyerekfejlesztési programokkal, hisz az a tapasztalat, hogy rengeteg figyelemzavaros gyerek van, aki segítségre szorul, és hát én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk diakóniaként ilyen jellegű segítségnyújtásra is fókuszálni a közeljövőbe.
1: A hálaadó ünnepségen Kolumbán Vilmos József püspök a diakónia szolgálatának lényegét Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján mutatta be. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
3: Mi a diakónia szerepe az egyházban, és a mai ige hogyan kapcsolódik ehhez, a mai igének a gondolata?
4: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat. Ezt valamikor a gyülekezetek végezték, gyülekezeten belül, de ma már annyira megváltozott az élet, hogy szükség volt egy intézményi hálózat létrehozására is. Ez jött létre több mint 2 évtizeddel ezelőtt, és most már működik Erdély területén 9 fióknál és nagyon-nagyon sok településen. És az ige, ami kapcsolódik, ezt az igét a szervezők választották, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez egy kiváló ige arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek is meg kell tenni mindent a maga közösségének a boldogulásáért, hogy együttesen kell terhet viselnünk, egymás terhét hordoznunk, mert ez lényegében egy közösség, egy gyülekezet megmaradásának az egyetlen lehetősége.
1: Az ünnepség után megkérdeztük a diakóniában dolgozókat, mit jelent számukra a szolgálat, amit végeznek.
5: Ferenci Tünde vagyok. A kolozsvári diakónia otthoni betegápolási szolgálatnak a koordinátora. Immár 26 éve dolgozom a diakóniában, és jelenlegi feladatom, amit lassan már jó évtizedek óta csinálom, hogy a kolozsvári otthoni betegápolási szolgálat munkatársainak a munkáját beosztom, a betegekkel való kapcsolatot, a hozzátartozókkal való kapcsolatot tartom, a hatóságokkal tartom a kapcsolatot. Eléggé színes feladatkör vár naponta rám.
3: És mi volt az, ami erre az útra vezette önt sok évvel ezelőtt, illetve mi az, ami megtartja ezen az úton?
5: A hivatásomat is, a megtartásomat is az Istenben vetett hitem, tehát én ezt egy elhivatásként éltem meg. Eredetileg vallástanárnő szerettem volna lenni, Kétízben is teológiára próbálkoztam sikertelenül felvételizni, és egy nyáron értettem meg igazán, hogy mi az Isten akarat az én életemben. Azóta ráálltam erre az útra, és őneki köszönhetem azt is, hogy ezt a nemes, de nehéz feladatot naponta tudom végezni.
6: Rácz Adél a nevem, a Szászregeni Diakónia Alapítványhoz tartozom. Ápolónőként dolgozom 2021. októberétől. Én azért választottam ezt, mivel nagyon szeretem az időseket, a nagyszüleimet, és nagyon sokat gondoztam, és kötődöm hozzájuk.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, amelynek mai témája a diakónia volt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai áhítatunk címe meglepetés. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele 2. fejezetének 9. verse. A következő percekben Krisztina Dinotom, argentinai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A nyomtató összezavarodott, és egyszerre több oldalt kezdett nyomtatni, majd elakadt. Elvittem a szerelőhöz, aki azt mondta, hogy szét kell szednie a gépet. Másnap visszamentem, revélve, hogy megjavította a nyomtatót, mert ki kellett nyomtatnom a vasárnapi istentisztelet liturgiáját. A szerelő elmagyarázta, hogy elhárította az elakadást és újra működésbe hozta a nyomtatót. Éppen fizetni akartam, amikor azt mondta, nem kell. Ha az ember áldást kap, áldást is kell adnia. Elolvastam néhány oldalt abból, amit írt, miközben kihúztam az elakadt oldalakat a nyomtatóból. Én felnőttként ismertem meg Istent, ami nagy áldás volt számomra. Megváltoztatta az életemet. Ahogy most beleolvastam az írásába, úgy éreztem, hogy Isten továbbra is megállt engem. Meghatott ez az Istentől jövő meglepetés. A szerelővel még soha nem beszélgettünk a hitünkről, de ez a találkozás lehetőséget adott arra, hogy beszéljünk a hitről, hálát adjunk Isten jelenlétéért, és felismerjük egymásban a rokon lelket. Bizonyosságot nyertünk afelől, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy lehetőségünk van találkozni más hívő emberekkel, akikkel osztozhatunk Krisztus követésének örömében. Amen!

Isten áldásokkal lep meg minden nap, mondja ezt Cristina Dinoto, argentinai testvérünk. Ma imádkozzunk a számítástechnikai eszközök szerelőiért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben a Follow the Flow énekel.

Egy életet mulattam át, sokszor próbáltam jobbá lenni, de a szenvedély az utam vár. Hiába mondják, hogy lassítsak, mert a sípa vezet ez az életvitel. Mégis bekötött szemmel, nyomom a gázt, mert az életet valahogy élvezni kell.

jó, hogy ne álltsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Az elmúlt percekben a Follow the Flow énekelt. Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít majd figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok más érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely Dragomán György magyar író és műfordító tollából származik, és így hangzik. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Ez a jó tanács kísérjen minket a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. A mikrofonnál az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, a viszonthallásra, szép napot kívánok! A következő percekben az Ararat Worship énekel.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Két év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvény meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. A jelenlegi törvény szerint 2027-ben vissza kellene térni az éves indexáláshoz, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a nyugdíjak januárban automatikusan emelkednek. Az elmúlt két évben ugyanis a kormány beavatkozott az eredetileg meghatározott menetrendbe, 2025-ben és 2026-ban is 81 lejen tartották a referenciapont értékét. Jonas Dumitru közgazdász, Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tanácsadója szerint az emelést a költségvetés teherbíró képességéhez kell igazítani. Dumitru kedden a Digi24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magas inflációval jellemzett időszak után indokolt lenne a nyugdíjak emelése, ugyanakkor szerinte nagyon körültekintően kell eljárni. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomásláncnál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a Profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A Petrom, az OMV, a Rompetrol és a MOL töltőállomásain is nőtt a gázolaj ára az Energia.ro szerint. Miközben a Petrom és az OMV a benzinárát is megemelte. Nem túl rózsás a nemzetközi helyzet sem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázolaj globális kínálata továbbra is korlátozott marad, ami több tényezőnek is köszönhető, többek között a nem megfelelő finomítói kapacitásnak, az Oroszország által bevezetett exporttilalomnak, valamint a téli időszakra jellemző szezonális kereslet növekedésnek. A Képviselőház Házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátum elosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket. nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lóránt, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórentnak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A szenátor elmondta, a meghívást az iparkamarától kapta, ezért elfogadta. Alapvetően az is a feladatunk, hogy érdekképviseleti szervezetekkel legyünk kapcsolatban és egyeztetéseken vegyünk részt, ahol az én esetemben az általam lefedett ágazatról, az energetikáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, folyamatokról tájékoztatást adjunk. Ez történt, semmi más, fogalmazott Antal Lóránt. Mint tájékoztatott, a delegáció tagjainak kilétéről előzetesen azt az információt kapta, hogy döntéshozók és üzletemberek lesznek. Menet közben szembesültem azzal, hogy nem csak az előzetes tájékoztatás szerinti résztvevők vesznek részt a kiszálláson, aláhúzva azt a tényt, hogy például a konstancai magiszter pontos státuszát utólag a sajtóból tudtam meg. Az egyeztetésen a magiszterek nem vettek részt. Hibának róvom fel azt a tényt, hogy nem voltam elég körültekintő. Arról meggyőződtem, hogy a jó szándék nem elegendő, és ha emiatt valakit is megbántottam, akkor azért elnézést kérek, mondta Antal Lóránt. A Román Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Mikonoszra tett utazás egyetlen célja külföldi befektetések Romániába vonzása volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hazatérő lelkipásztorok.
1: Számomra ez boldogság. Nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok.
0: Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen.
2: Táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk.
0: Ki vagy te, ha lemerül telefonod? Beszélgetést tesz a Balázs klinikai pszichológussal.
3: Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonlót. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

Kárpátalja. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedhettek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. Plesa Boglárka a Nagydobronnyi Református Gyermekotthonban kezdheti meg munkáját, mint lelki munkatárs, emellett a Beregújfalui Református Gyülekezet küldötteként tekintélyes feladatot vállal a kárpátaljai közösség erősítésében. Hete Ádám Debrecenben végzett teológusként az Ézsaiás 41:10 igéjére támaszkodva tért haza, s tervei szerint a Vári Református Egyházközségben teljesít majd szolgálatot. Ifjabb Pál László a budapesti tanulmányai és a Reformátusok lapjánál szerzett

0: újságírói tapasztalatai után a Bereg-Rákosi Református Egyházközségben kap szószéki és ifjúsági szolgálati lehetőséget. A következőben erről először főtisztelet Üzán Fábián Sándor püspök urat, majd a hazatért lelkipásztorokat hallhatják, elsőként Hete Ádámot.
1: A 2026-os év a Kárpátai Református Egyház életében ez a magvetés éve. Ma itt egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes rendezvény zajlott, ami valahon arról beszél, hogy ezek a magok, amik el voltak vetve, akik itt ma láttunk, az biztos, hogy nem ebben az évben, hanem sokkal korábban. De nekem valahon arra ad a bizonyságot, hogy érdemes vetni, hiszen ma valahon egy aratás is történt, hiszen három olyan fiatal, nagyon ritkán szoktunk ilyet alkalmazni, hogy hazatértek, mert ugye elmentek, elvándoroltak, de ez egy más dolog volt ma. És az embernek a szíve is szinte összeszorul, és amikor én sikerült velük néhány szót már beszélni is, akkor úgy azért éreztem azt, hogy valahon akarnak a mi fiatalink hazajönni. Miért fontos a Kárpátai Református Egyház kerület életében az, hogy ilyen események történjenek? Miért fontos az, hogy hazajönnek a fiatalok?
2: Ami mindenható Istenünk ígérete, az a legtöbb esetben nemzedékről nemzedékre érvényes. Akik szeretnek engem, akik megtartják rendeléseimet, akik az én utaimon járnak. A legtöbb igehely magába hordozza azt, hogy ő és az ő fiai nemzedékről nemzedékre Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. És a mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében 3 szolgálattevő, 3 lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a mag, amikor egy kicsi óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a 3 fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak. Ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és hárman bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni. Tehát ez egy bizonyságtétel is. És igen, ezt ki kell mondani, hirdetni kell, hogy Istennek ilyen nagy a kegyelme, hogy egy olyan országból, ahonnan milliók menekültek el, és nem ok nélkül, vannak olyanok, akik ide térnek vissza. Van más lehetőségük, lenne más lehetőségük, de Isten vezetésére figyelnek, Isten szavára hagyatkoznak, Isten ígéreteiben bíznak, és itt vannak, hazaértek. Ilyenkor az esperesek és a főgondnokok tanácsával, gyakorlatilag a zsinati tanáccsal hallgatjuk meg őket, kérdezzük meg őket, és az idei évben ez egy jóváhagyás volt. Régebben, amikor többen jöttek haza, vagy nem ilyen volt az élethelyzete a Kárpátai Református közösségnek, akkor volt úgy, hogy ilyenkor döntöttük el. Ma beerősítettük azt, amit Isten adott nekünk, terveztünk. Ung megyébe kerül Boglárka intézményi lelkésznek a Nagy Dobronyi Református Érgalmas Samaritánus otthonba. Ifjú Pál László Bereg-Rákosra kerül, már Bereg megye, egy szórvány vidék, Bereg-Rákosi gyülekezet, egy erős gyülekezet, de már a környezetében Munkácsa legközelebbi erős gyülekezet. Ő oda kerül, és Hete Ádám, Nagy Dobronyi születésű debreceni diák, ő pedig 6 évesként kerül Mezővárjba. Mi hálások vagyunk azért, hogy van igény a lelkipásztori szolgálatra, a gyermekotthontól, a szórványig, ifjúsághontól, a

0: úgy gondolja, amivel most fognak úgymond leginkább ütközni.
1: Inkább a feladatokat látjuk. Minden esetben fókuszban van, középpontban van a jövő egyháza, az ifjúság. A Dobronyi Gyermekotthonban 170 gyerek, fiatal él. Ez egy gyülekezet. Egy helyen, egy közösségben, és a munkatársaknak is szüksége van a bátorításra, a lelki támaszra. A Beregrákosi szolgálati terület az is egy betöltetlen ifjúsági lelkészi állás, amit ifjú Pál László fog betölteni. És Mezőváriban is a fiatal lelkipásztor Hete Ádám egy olyan közösségbe kerülhet sok más gyülekezettel ellentétben, ahol még vannak gyerekek az óvodába, elég nagy legyszáma az iskola, a hittanosok száma is nagy, tehát, és van még ifjúság, van ifjúsági munka. Természetesen az idősek között a megszokott igei alkalmakat is meg kell tartani, meg fogja tartani. A hazaérkezésük és a szolgálatba állásuk az egy üzenet azoknak, akik nincsenek ma itthon, hogy egy napon lesz értelme hazajönni, mert lesz egyház, község, lesz egyházi élet. Üzenet azoknak, akik kimentek diákként egy éve, két éve, három éve, és egyre nagyobb a kérdés, hogy maradjanak, vagy jöjjenek. Ha ők hazamertek jönni, ha Isten adott nekik bátorságot, hitet, akkor lehet a következő kibocsátás is olyan lesz, ahonnan valakik haza fognak jönni. Tehát ez egy példa számukra is. Nekünk óriási biztatás, hogy nem hiába való a munkánk mindenható Istenben. Tehát egy szolgálattevő, aki 35 éve vagy még hosszabb ideje teljesít lelkészi szolgálatot, egy óriási impulzus, hogy íme jön, aki tovább fogja vinni, ki tovább lesz őrálló, evangélizátor, tanító, sokkal proféta is.
2: Egy nagyon hosszú út végéhez érkeztünk, és egy új kezdődik most meg. A hazatérésünk Isten vezetésével kapcsolódik össze, hiszen az ő hívására mentünk teológiára, és az ő hívására is tértünk haza, azért, hogy a szeretett egyházunkat szolgáljuk, és minél több evangéliumot hirdessünk az embereknek.
3: Amikor jött, hát most nem tudom, hogy a hír vagy a döntés. Első dolog mi volt még ott, még a teológián, hogy van egy ilyen lehetőség?
2: Először a félelmet éreztem, de utána az Ézsaiás 41:10-ből megerősítést kaptam arról, hogy ne féljek. És ez hozott haza. És ez segített a teológián is. Azért döntöttem így, mert egy országba szeretnék lakni a családommal. Mert a család nélkül egyszerűen nem akarok olyan gyökértelen lenni, hanem tartozni akarok valamihez, valakihez, a gyökereimhez, és azért, hogy a családomat lássam minden egyes nap, és találkozhassak velük. Én a magyarországi tartózkodásom alatt, ami 4 évbe tölelt fel, a Tuzsiri Református Egyházközség tagja voltam, és ott jártam gyülekezetbe, és ott olyan hitbeli alapot kaptam, amely mai napig meghatározza a lelki tevékenységemet, és a magánéletemet is. Az első kihívás az lehet, hogy mindig frissnek maradni, mindig ott legyen bennünk az a lendület, amely alapján tudjuk az embereknek az evangéliumot frissen hirdetni.
4: Tessa Boglárka vagyok, Beregújfaluból származom, 23 éves vagyok, és a Sárospataki Tudományi Egyetemet fejeztem be most ezen az éven, és a Sárospataki gyülekezetben teljesítettem a 6 éves szolgálatomat.
3: Mit jelent számotokra az, hogy hazatérhettek Kárpátaljára, és itt végezhettek szolgálatot?
4: Számomra ez boldogság. Nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy bekapcsolódhatok az itteni egyháznak az életébe.
3: Mi az a tapasztalat, amit úgy hoztál magaddal, tanulmányok az ottani szolgálatokból már?
4: A jelenlét. Hogy mi az a jelenlét, amivel tudunk az emberek között mozogni, és a jelenlétünkkel hirdetni a Krisztusnak az evangéliumát, a Krisztusnak a szeretetét. Mert fontosak a szavaink, fontosak a prédikációk, fontosak a bibliaórák, de szerintem az, hogy mi magunk a személyiségünkkel, hogy tudjuk reprezentálni magát az Istent, megjeleníteni, és az emberek közé vinni.
3: Amikor ott még, nem tudom, néhány napja, néhány hete, néhány hónapja, úgy megjött az a hír, vagy a döntés, nem tudom, hogy hazavisz a Kárpátaljára. Mik voltak az első gondolatok? Mik voltak azok az érzések?
4: Az öröm érzése. Összeszorult a gyomrom az örömtől. Ugyanakkor félelem is volt bennem. Izgatottság. És mikor elkezdtem magamban forgatni ezt a kérdést,

0: hogy ez a hazajövetel most következik be, akkor el kellett egy picit csendesednem, az Istenen lévinnem, hogy mi az, amit ő akar tőlem, hogy már most azt akarja, hogy jöjjek és itthon szolgáljak. Öröm, boldogság, félelem és az elcsendesedés.
1: Nem szeretném azt a szót használni, hogy belecsöppen, hanem ez egy nagyon tudatos döntés. De azért egy ilyen gyermek otthonban vannak nagyon kicsi gyerekek, hát most nem azt mondom, hogy felnőttek is, rengeteg új arc, új kolléga, tanárok, nevelők, és még nagyon-nagyon sok mindenki más, aki ott végzi a dolgát. Ez is egy óriási kihívás.
0: Először is a tudatos döntéssel kezdeném. Úgy gondolom, azért kellett ezt annyira átgondolnom, mivel itt nem csak rólam van szó, hogy én hol leszek, mi lesz velem, hanem olyan gyerekekről van szó, akik az életük során már nagyon sok kapcsolati törést tapasztaltak. És azért kellett nagyon jól átgondolnom, és odavinnem rendesen az Isten elé ezt a kérdést, hogy ne a bizonytalanságaimmal menjek oda, és ne azt kérdezgessem majd, mikor ott leszek, hogy vajon jó döntést hoztam-e, vajon másként kellett volna eldöntenem, hanem tényleg úgy tudjak majd az Isten elé odaállni, hogy na uram, mit csináljunk? Mi az a mód, amivel meg tudom szólítani a kicsit, a legkisebbeket, a nagyobbakat, a munkatársakat? Mi az a mód, amivel oda tudok melléjük ülni, és beszélni tudok nekik a Krisztusról?
1: Egy-egy szolgálatra fel lehet készülni. Mert tudom, hogy holnap szolgálok, van egy tematikám, van egy elképzelésem. Amikor bemegyek egy ilyen gyerek otthonba, tudok-e tervezni? Tudom-e azt a kérdést, amit első felteszek, mert lehet, hogy pont egy kicsi gyerek kerül elébeim, lehet, hogy egy nagyobb. Hogy vezeti az Úristen ilyenkor az embert? Mi az, amíg, hogy megfogom ennek a gyermeknek a kezét, oldalra viszem, ne talán pont egy olyan szituációra megyek be, hogy ez a gyermek valamiért, vegyük a jót, nagyon nagy öröme van, de lehet egy nagyon rossz, hogy éppen sír, vagy valamiért, és senkivel nem akar kommunikálni. Lehet ebből készülni?
0: Elképzeléseink lehetnek. Teljes mértékig nem tudunk ezekre a helyzetekre felkészülni. Azt látom fontosnak, hogy tényleg élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Olvassuk azt az igét, imádkozzunk, hallgassunk dicsőítő zenéket, ki hogy tud kapcsolódni, ki hogy tud elcsendesedni, és majd az Úristen megadja azokat a szavakat a szánkba. Mozdítja a kezünket, viszi a lábunkat. Mindenféle réteg lesz, kicsiktől kezdve nagyobbakig, idősebbekig, akik különböző életszakaszban vannak, és emiatt különböző krízisekkel is küzdenek meg, és hogy mindenki mellé oda tudjak ülni, és hogy megtaláljam a módját, hogy mindenkit meg tudjak szólítani. Én azt tartom fontosnak, hogy nem ráerőltetve senkire, tehát nem oda kényszerítve a gyereket a templomba, meg az ifjúságot, hanem oda élni a Krisztust bele a közösségbe, és hogy rajtunk látják, hogy mit jelent az ő gyermekének lenni, mit jelent általa szeretve lenni, mit jelent vele járni, mit jelent belőle erőt meríteni, benne reménykedni, tőle kérdezni, elévinni az örömeinket, a fájdalmainkat, a mindenféle kis sóhajainkat oda élni. Nyilván minden életszakasznak megvannak a maga krízisei, szerintem ez ugyanaz, mint Magyarországon is volt. Nyilván élethelyzetből kifolyólag, tehát hatással vannak rájuk az itteni események, valahogy ezt belehozni.
2: Pál László vagyok, református lelkipásztor. Most kaptam meg a kirendelésemet a Beregrákosi Református Egyházközségbe, ez a küldőgyülekezetem is. Feleségemet is itt ismertem meg, és itt fogjuk elkezdeni a szolgálatunkat. Nem is volt olyan, amikor azt mondtam volna, hogy én máshol szeretnék lenni. Volt olyan, amikor egy-egy ilyen gondolat így megerősített, vagy megjelent, hogy hát azért mégiscsak könnyebb lenne akár Magyarországon is, meg hogy itt milyen nehéz most sok embernek az élete. De inkább azt éltem meg, hogy Isten mindig megerősít ezen az úton, hogy nekem haza kell jönnöm, hogy itt szükség van rám szolgálatomra, és hát ebben Istennek hála volt lehetőségem is így részesedni, mert tudtam a teológiai évek alatt is sokat szolgálni itthon.
1: Ha már teológiai évekről beszélünk, és a szolgálatokról, mi az a tapasztalat, amit egy fiatal lelkész hazahoz Kárpátaljára magával, és tudja gyümölcsöztetni a további szolgálatot?
2: Szerintem jó, hogyha alázattal jövünk haza, tehát nem úgy jövünk haza, mint akiknek már mindent tudnia kell, meg mint akik minden problémát meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akiktől tudunk tanulni, akiktől tudunk segítséget is kérni, akikre számíthatunk, és szerintem ez a legjobb, hogyha azzal a lelkülettel jövünk haza, hogy szeretnénk együtt szolgálni, hogy vannak szolgatársaink is, lelkészek is, és nem lelkészek is, akikre számíthatunk, akik eddig is imádkoztak értünk, és akikkel együtt tudunk valamit tenni a kárpátaljai református református közösségekért, úgyhogy én ezért hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért, hogy az ifjúságban is vannak, az viszont tényleg egy olyan terület az ifjúsági munka, amely mindig megújulásra szorul, és oda mindig a legújabb impulzusokat talán mi tudjuk elhozni, és ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt megkaphattuk a tanárainktól, meg a különböző szolgálatok révén Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudunk ítélkezni, hogy ennek az embernek van hite, nincs hite, megítéljük, hogy most jár a templomban, nem jár, de nagyon nehéz terheket hordozunk mindannyian, és ez a fiataloknál különösen is nehéz, hogy már leváltak a családjukról, de a sajátjukat nem biztos, hogy kialakították, a pályaválasztás is egy nagyon meghatározó kérdés, a költözés is akár, tehát hogy olyan hatások érik őket, amelyekben kísérésre szorulnak. Én azt gondolom, hogy amikor szolgálunk valaki felé, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi másokat segítünk és erősítünk, hanem arra is, hogy ők is fognak bennünket hasonlóképpen erősíteni, meg támogatni. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok egy olyan sajátos szemléletet, erőt, lendületet képviselnek, amely az egyházunk megújulásának akár a motorja is lehet. Tehát fontos az, hogy a fiatalok azok nem csak az egyházunknak a jövője, hanem a jelene is. Mi jelen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok is azt a megbecsültséget, azt a figyelmet megkapnák, mint bármelyik másik korosztály.
3: Három teológus tért haza Kárpátaljára szolgálni. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az anyaország. Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, kézműveskedésre és a kirándulásra is. A tábor első napján látogattuk meg a gyermekeket és a szervezőket. Jászter Beáta tudósítását hallják.
1: Megkezdődött a Sátoraljaújhelyi református hittantábor. Hallják a kedves hallgatók, hogy a gyerekek most éppen a fiúk az udvaron játszanak, a lányok pedig kézműveskednek a teremben. Dezsőné Pályzó Anita tiszteletes asszonnyal beszélgetek. Hány gyerek jelentkezett ebbe a táborba, és mennyire nehéz a korosztályokat összefogni? Hiszen látom, itt van pici baba is, meg vannak azért alsó tagozatosok. Felsősöket nem nagyon látunk.
2: Igen, a táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk. Korosztályt tekintve inkább az alsó tagozatos gyerekek körében népszerűbb ez a bibliai tábor, de vannak olyan szülők, akik már az óviskorú vagy a kisebb gyerekeikkel is szívesen eljönnek egy-egy napra, olyan jellegű napra, ami még talán egy óvis gyereknek is érdeklődési köre lehet, mint például szerdán jön közénk a szeretett szolgálatnak az ugrálóvárra, és többen jelezték, hogy aznap eljönnek majd a kisebb gyerekeikkel is, természetesen szülői felügyelettel, de hogy ugráljanak, vagy épp lecsusszanak ezeken a kis csúszdálós várakon.
1: Nem lenne igazi hittantábor, ha nem lenne olyan tematikája, amely azt mutatja meg, hogy keresztény szemmel hogyan lehet ebben a világban felnőni, vagy gyerekként hogyan lehet élni. Mi ennek a tábornak a témája?
2: Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a bibliai hegyeit fogjuk egy kicsit körüljárni, vagy megismerkedni olyan bibliai hegy történetekkel. Mármint nem egyfajta történetnek a vonulata van előttünk, hanem inkább a hegyek, hogy mik történtek azon a hegyen. A mai napnak az Ararát hegye volt a központi témája, és az a momentum, amikor Noé a bárkával megrekedt, megfeneklett a bárka az Ararát hegyen. És én azt az üzenetet hoztam ki, mivel így a következő hét már az iskolai új tanévről szól, hogy az új kezdet, amikor ott már véget ért az esőzés, apadt a víz, és Noé már egy új kezdetben gondolkodhattak, várhatták, hogy mikor jöhetnek ki a bárkából, és tervezhették azt, hogy majd milyen lesz ez.

0: Az új világ, amiben ők lesznek az első ember a családjával, és így kicsit kiélesztük az üzenetet az új tanévre, és arra bátorítottam a gyerekeket, hogy hálaadással fogadjanak mindent. Legyenek hálás szívvel jelen az iskolába, az osztályba, a pedagógusaik mellett, hogy igenis menjenek oda, köszönjék meg azt a pedagógusnak azt a munkát, amit az ő életébe fektet, akár a tudás szempontjából, akár a nevelés szempontjából, mert úgy gondolom, hogy kevés, akár elismerés, vagy köszönetet kapnak. Inkább mindig csak az értékelés, inkább a kritika az, ami sokkal nagyobb, mint a köszönet, a hála. És mondtam nekik, mivel mi találkozunk a gyerekisten tiszteletek alkalmával, szeretném, hogyha egy időben, mindig, mikor köszönetet mondsz, akkor elmond nekem, hogy hogyan reagált a pedagógusod, mert meg fogod látni, hogy nagyon meg fog döbbenni. És mondom, szeretném, hogyha a szüleidre is tekintenél az elkövetkezendő tanévbe, hogy ők mit tesznek, megérted, hogy ne a szomorúság, vagy a panasz legyen az ajkadon, a szívedbe, hanem a hála, amivel Noék is, mikor kijöttek a bárkából, Noé oltárt épített, és hálát adott Istennek, hogy megőrizte az életét. Azt gondolom, hogy a bárkában eltöltött idő mindenképpen átértékelte Noéban a világot, az életét, azt, hogy miért lehet hálás, és erre bátorítottam ma az ige üzenetéből a gyerekeket, hogy próbálják meg észrevenni a valóban értéket az életükben is, ezért hálásak is legyenek.
1: Milyen érdekes, hogy egy kicsit bárkává alakul most a Petőfi hat, és hogy ilyen fontos gondolatok hangoznak el, amit bizony már az óvodás gyerekek is megértenek, pedig a világ azért nem ezt mondja nekik.
0: Igen, az igei összefoglalásom elején elmondtam nekik, hogy ugyebár teljesen természetesnek veszik most már azt, hogy úgymond megvan mindenük, vagy amire vágynak, hogyha nem is rögtön, de egy idő után a szülők minden kívánságukat igyekeznek kielégíteni, és hogy megvásárolni azokat a finomságokat, amikre vágynak, vagy azokat a tárgyakat. És mondtam nekik, hogy teljesen természetes az, amikor otthon vannak, telefon a kezükbe, szól a tévé, most a nyári szünetben az idővel nem úgy gazdálkodtak, mint ahogy a tanév során, hogy be van osztva, meg van szabva, mennyi idő van játékra egy nap, hanem úgy egy kicsit bőlére eresztettek most a nyáron talán nagy többségében mindent, a pihenést, a továbbalvást, és mondom, ha ezt elveszik tőletek, akkor hogyan reagáltok? És persze mondták, hogy dühösek leszünk, vagy épp valaki el is sírja magát, akkor valaki panaszkodik, hogy neki most ezt is így és úgy kell csinálnia, és mondom, ilyenkor a panasz van az ajkotokon, ha ezeket a kényelmi dolgokat elveszik tőletek. Na most képzeljétek el, hogy Noétól minden hétköznapot megkönnyítő dolog, elvétetett, és ott a bárkában egy eléggé beszűkült élettere volt. Lehet, hogy volt mit ennie, de lehet, hogy az is szűkös, mert a hónapokra beosztani, annyit elvinni magukkal, és az állatokat is etetni, azért szerintem mindenféleképpen visszalépések voltak az életben, és megtanulta értékelni, hogy az életben az igazán fontos az, hogy van feleségem, van családom, a fiaim ott vannak mellettem, és hogy Isten megmentette az életünket.
1: Látom, hogy vannak szép számmal segítők is, tehát megmozdult az egész egyházközség.
0: Igen, az IFI-t kértük meg, és a Nőszövetség tagjait, valamint a gyülekezetünk missziós bizottságának a tagjai vannak itt a héten. Segítenek az étel elkészítésében, szendvicsek készítésében, az ilyen kis kekszek, rákcsák, chipszek kirakásában, a vizek kirakásában. Az ifisek a munkáltatásban, a zenében, az éneklésben segítenek, a kísérésben, mert szeretnénk majd a gyerekeket kivinni a városba is, fagyizni, jégkássázni. Holnapi nap a Kármelhegyi Isten ítélet lesz a napnak a központi témája, Illésnek az üzenete, vagy a személyének az üzenete, és a tűzoltóságra szeretnénk elvinni őket, egy kicsit a Kármelhegyi tüzes történettel kapcsolatosan megismerni a tűz jótékony és a romboló hatásáról, és így e köré fonni az igei üzenetet, de egy olyan látványosabb bemutatót is, ami kicsi kortól kezdve, én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos ennek az edukálása.
1: Licskó Annabellát éppen a gyöngyfűzés mellől hívtam el ide a kis konyhába egy interjúra. Te már gyakorlott táborozó vagy. Tavaly is voltál. Hogy érzed magad? Miért tértél vissza az idén is?
2: Hát azért már nagyon sok programunk van, meg nagyon sok barátom is van itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Mindig változatosak a programok, meg tanulunk énekeket, meg minden bibliai történetet is meg tudunk tanulni.
1: Azt elmondod, hogy éppen milyen szép tárgyat vagy díszt készítettél az elmúlt percekben?
2: Igen. Egy barátságkötőt készítettem a legjobb barátomnak, Evinek, és nagyon élveztük, már egymásnak csináltuk úgy, hogy nem nézhetjük meg.
1: Milyen ez a közösség, ez a gyerekközösség, ami itt van Sátoraljaújhelyen, hiszen református hittanra is jársz, tagja vagy ennek a közösségnek?
2: Hát nagyon szórakoztató, és sosem szoktunk úgy veszekedni, mert mindenki megtalálja magának a saját társát és a legjobb barátját.
1: Mire számítasz még a héten? Milyen programok lesznek? Azt hallottam, hogy ugrálóvárazni is lehet meg valamit csinálni a tűzoltóságon.
2: Igen, szoktak lenni ilyen programok, meg el szoktunk menni fagyizni is akár, vagy ilyen versenyeket, vagy kihívásokat, csillamtett kóacfestés is szokott lenni.
1: Te rendszeresen jársz az Isten tiszteletekre, és azt elmondanád a rádióhallgatóknak, hogy ilyen kicsi kislányként mit gondolsz a templomba járásról, mit gondolsz arról, hogy hitben kell felnőni egy gyereknek, miért szeretsz te ide járni?
2: Hát azért szeretek ide járni, mert szeretném, hogy én is részese legyek ennek a templomi tagoknak, vagy testvéreknek, és szeretnék én is több mindent megtudni az Istenről, meg az énekeket is szeretem.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok neked.
2: Köszönöm.
3: 5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély, Terca Balázs klinikai pszichológus, ki vagy te, ha lemerül telefonod, érzelmeink és kapcsolataink a filterek és algoritmusok világában címen tartott előadást a Székely-Jói Campus Nyári Egyetemen. A téma egyre aktuálisabb, hiszen az elektronikus eszközök és a közösségi média mindinkább a mindennapjaink részévé váltak. A szociális média és a telefon használat pozitív és negatív hatásairól Terca Balázzsal Palkó Hanna beszélgetett.
1: Hogyan befolyásolja leginkább a közösségi média az érzelmeinket és az önmagunkról alkotott képünket?
2: Ez nagyon kétoldalú, tehát hogy lényegében hogyan is hat a közösségi média az érzelmeinkre, mivel nagyon röviden így a Matthew elv, vagy ez a, nem is tudom, Matthias elv, vagy Rich Getting Richer az, ami aktiválni szokott ilyenkor, legtöbbször. Itt arra kell gondolni, hogy hát akik alapjába véve több pozitív érzelmet élnek át, vagy pozitívabb érzelmi állapotokban vannak, vagy esetleg csak simán az önértékelőség egy picivel jobb. Mondjuk úgy, hogy őket tudja valamilyen szinten boostolni maga a szociális média, vagy hozzá tud ahhoz járulni, hogy az, ami nekik jó, az még jobb legyen, vagy még erősebb legyen. Azok a személyek, akik mondjuk úgy, hogy egy picivel kevesebb önértékeléssel rendelkeznek, picit elvonultabbak, vagy izoláltabbak, náluk szintén aktiválódik ez a Rich Getting Richer dolog, tehát hogy lényegében minél jobban elhúzódnak, annál jobban felerősíti magát ezt az érzelmi vonulatot, ezt az egész érzelmi, nem is tudom, indulatot maga a szociális média vagy a közösségi média.
1: Szerinted honnan lehet felismerni, hogy valakinél az online jelenlét már nem egészséges, hanem káros hatással van a mentális jóllétre?
2: Hát maga az online jelenlét és mentális jóllét, ez eléggé egymáshoz kötődik a mostani világban, ezt szerintem majd, hogy nem mindenki megfigyelhette így a mostani időszakokban, hogy mindenki telefonnal járkál a kezében. Kutatások alapján az átlag ilyen telefonhasználat vagy online lét az ilyen 6

0: és fél órától majdnem 10 óráig kimegy egy nap, és mondhatni ez egy olyan, hát normális. Ezen belül a szociális média használat az hát ilyen egyharmada szokott lenni, tehát hogy 2 órától majdnem ilyen 4 óráig. És hogy a mentális jólétre ez hogyan hathat ki, elég szertágazó maga a téma alapjába véve, mivel nagyon sokszor pszichológiában az alapján határozunk meg valamit, nem is tudom, ilyen gátló, vagy egy ilyen problémás tényezőként, hogyha már a mindennapi folyamatokra, mindennapi munkavégzésre, vagy konkrétan funkcionálásra kihat. Itt gondolok arra, hogy ha már annyira erős a szociális média használat, vagy telefon, vagy online használat, hogy valamilyen szinten csökkenti a produktivitást munka szempontjából, egyetem, vagy tanulás, vagy bármiféle szociális interakciók alatt. Itt gondolok arra, hogy valaki elkésik munkából, vagy nem tudja elvégezni időre a kiszabott feladatait, vagy esetleg ugyanúgy egyetemen vagy órán nem tud akkora mértékben figyelni, mert megvan ez a scrollolási inger, vagy esetleg visszaírási inger, fantomrezgések, hasonlók. Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
1: Az előadásod címében is szerepel a kérdés, hogy ki vagy te, ha lemerül a telefonod. Miért tartod ezt ma különösen fontos kérdésnek?
0: Ahogy azt előzőleg is említettem, nagyon, de nagyon sokat vagyunk a telefonunkon, tehát hogy majdnem a napunknak, hát egy olyan egyharmada, vagy majdnem felét a telefonunkkal töltjük el, és hát mondjuk úgy, hogy már a személyiségünknek a szerves részét kezdte képezni a telefon, tehát hogy megfigyeltő az is, hogy lényegében, hogyha valami stresszes szituáció ér minket, akkor azonnal a telefonhoz nyúlunk, tehát hogy maga a telefonhasználat az majdhogy nem olyan lett, mint egy dohányzási reakció, mivel ott is megvannak ezek a fizikai mozdulatok, amik valamilyen szinten tudják csökkenteni magát a stressz szintet. Gondolok arra, hogy a pilizés, vagy esetleg a ciginek a meggyújtása, a szájhoz emelés. Ehhez hasonló, mondjuk úgy, hogy mozdulatokat végzünk telefonnak a scrollogatása, vagy telefonhoz való, mondjuk úgy, hogy ragaszkodás szempontjából. Itt ugye vannak a reeleknek, vagy rövid videóknak így a cserégetése, vagy esetleg a sztoriknak, vagy a hírfolyamnak a húzogatás. Tehát, hogy mindenféleképpen van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stresszcsökkentő megközelítés így a telefonhasználat és a mobil használat szempontjából. És valamilyen szinten ez már mondjuk, hogy beépült így a személyiségünkbe, és valószínűleg többen is észrevették azt, hogyha találkozunk valakivel, akit annyira nem ismerünk, és mondjuk úgy, hogy ez a kezdeti chit-chat, ez így kifogyott, akkor lényegében előveszik a telefonunkat, és gyorsan kezdjük nézni, hogy vajon az 5x5 mennyi lehet, vagy a holnapi időjárás vajon milyennek várható. És lényegében egyfajta ilyen, nem is tudom, menekülési út szokott lenni a telefonunk, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg csak azért van a kezünkben, hogy legyen egyfajta biztonságérzetünk, hogy igen, most valahová tudunk menekülni ebből a valós világból.
1: A filterek és a gondosan szerkesztett online tartalmak, amiket már említettél is, szerinted milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra, különösen a fiatalok körében?
0: Itt is szerintem egy ilyen kettőséget tudnék kiemelni, és ez szerintem eléggé szembe fog menni, amit most mondok így az átlagembernek így a hozzáállásától, de szerintem lehet pozitív hozama is magának ezeknek a filtereknek, mivel hogyha nem lennének ezek, akkor lényegében egyfajta ilyen tökéletességet keresnénk, tökéletességet üldöznénk lényegében, amit még el sem tudunk képzelni nagyon sokszor, tehát hogy mindig megvan, hogy lehetne valamilyen szempontból tegyük fel, hogy szebb arcom, vagy esetleg kerekebb szemeim, vagy hosszabb szempillám, gondolok itt akármire, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen elképzelésünk, hogy mi lehetne jobb. És jó, és a filterekhez behoznám lényegében ezeket a Photoshopot, vagy az AI által megváltoztatott képeket is, hogy lényegében egyfajta ilyen, nem is reality checket kapunk, de legalább lényegében egy ilyen tökéletességhez közeli, vagy egy ilyen számunkra elképzelt tökéletességet láthatunk, ami mondjuk úgy, hogy pozitív és negatív is lehet ránk nézve. De hogy rátérek arra, hogy mi is a filtereknek a valós hatása, hát nagyon kevés az a személy, vagy nagyon kevés az az átlag felhasználó, aki így fogja fel, hogy igen, én most készítettem magamról egy ilyen tökéletesített képet, és ezzel megelégszem. Nagyon sokszor fel sem fogjuk azt, hogy lényegében mennyire szétretusált, vagy lényegében mennyire megváltoztatott képekkel szembesülünk, és óriási mértékben hatással van ez az önértékelésünkre, vagy lényegében az egész mentális state-ünkre, mivel nagyon sokszor, mikor felmegyünk szociális médiákra, azt látjuk, hogy mekkora kirándulásokat terveznek egyesek, milyen vagány országokba mentek el, vagy milyen incsiklandó ételeket esznek, és az a durva, hogy azt nem veszük számításba, hogy lehet, hogy ők ára spóroltak egész évben, és ez nekük csak egy kép konkrétan az egész évükből, nem pedig az egész életük. Tehát, hogy maga az, hogy mennyire ki van véve a kontextusából, nagyon sokszor a szociális média és ez a filteres világ, hogy lehet, hogy például az adott személy, aki szét van filterezve, vagy szét van szerkesztve a mindennapokban, most bocsánat, hogy így fogalmazok, egy bányarém, de legalább a szociális médiára, hogy feltüntetésre kerül, ott mondjuk úgy, hogy egy ilyen catfish, hogy élhessek ezzel a kifejezéssel. Tehát igen, lényegében szerintem több negatív hatása van így úgy a fiatalok, mint lényegében akármelyik generációnak, vagy akármelyik korcsoportnak így az érzelmi létére, vagy mentális tétjére.
1: Mit mutatnak a legfrissebb pszichológiai kutatások? Valóban magányosabbá tesz bennünket a digitális világ, vagy inkább az számít, hogy hogyan használjuk azt?
0: Itt a kérdésedben benne is van a válasz, mivel nagymértékben számít az, hogy mire és hogyan használjuk ezt a digitális médiát, vagy a szociális médiát, vagy magát a telefont, az online közegeket. Mivel hogyha lényegében csak egy ilyen kezdeti kapcsolatnak a megteremtésére használjuk, tételezem fel, hogy ráírok egy ismerősömre, hogy nem jön ki, ígyunk meg egy sört, vagy együnk meg valamit, vagy konkrétan egy ilyen konkrét szociális szituációnak a kialakítását tervezem meg vele, abban az esetben mondjuk úgy, hogy jó, sőt, még nagyon is hozzájárul a szociális szituációknak, vagy a magányosságnak az elkerüléséhez. Amennyiben ott próbálom meg élni lényegében a szociális szférámat, ott próbálok mondjuk úgy, hogy kiteljesülni ilyen szempontból, lehetnek hátulütői, de ez attól függ, hogy lényegében az hogyan is élem meg, és hogyan is fogom fel magát a magányosságot, mivel hogyha úgy tekintünk a magányosságra, hogy egyedül ülök egy szobában, és nincs körülöttem senki, és ez a magányosság, akkor így igen, a szociális médiát és szociális média használatot nevezhetjük ilyen magányosság elő segítő dolognak. Amennyiben a magányosság azt jelenti, hogy nem kapcsolódok senkihez, tehát hogy lényegében teljes mértékben el vagyok vonódva, sem online, nem beszélgetek vele, sem szemtől szemben, így nem mondanám, hogy hozzájárul a magányossághoz. Tehát lényegében, amit ezzel mondani szerettem volna, az, hogy ki tud alakítani egyfajta, mondjuk úgy, hogy nem is magányosságot, de legalább szociális szituációktól, vagy ilyen szemtől szemben interakcióktól való hát elzárkózást, vagy elvonulást maga a szociális média, vagy esetleg a telefon, online közegek, de ugyanúgy hozzá is tud járulni ahhoz, hogy ezek fennmaradhassanak, vagy esetleg kialakulhassanak bizonyos emberekkel, bizonyos közegekkel.
1: Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy nehéz egyensúlyt teremteni az online és a valódi élet között?
0: Először is nem tanácsolnék, hanem azt mondanám, hogy együtt érzek velük, mivel szerintem majdhogy nem mindenki a mostani világban ezzel küzd, hogy nem tudjuk, hogy mi lenne ez az egyensúly lényegében a realitás és a telefonos realitás, vagy az online realitás között. És amit konkrétan tanácsolnék, az az, hogy próbáljanak ki egyfajta expozíciót. Expozíció alatt azt értem, hogy próbáljanak meg 100%-osan csak egyet. Lényegében megélni, vagy egy ilyen szituációban benne lenni. Gondolok arra, hogy egy vagy két napig próbáljanak meg teljes mértékű telefon elvonultságból, vagy teljes mértékű ilyen szociális média megvonásban lenni. Vagy ugyanúgy meg lehet próbálni azt, hogy egy vagy két napig még ki sem mozdulok a házból. Tehát csak azért, hogy konkrétan szembesüljön az adott személy azzal, hogy vagy szembesüljünk azzal, hogy miről is maradunk le, vagy mik lehetnek például pozitívumai a szemtől szemben interakcióknak, vagy esetleg az online interakcióknak. És azt nem mondom, hogy ezt tartsuk fent egy hónapig, vagy esetleg egy hétig, de legfeljebb ilyen egy-két nap még úgy elmegy ilyen próbálgatás szempontjából. És még egyszer, ezen nincs egyedül senki, mivel nagyon sokan tényleg ezzel a bajjal vagy problémával szembesülünk.
2: Az elmúlt percekben Terca Balázs klinikai pszichológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Két év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a Mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Két év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvény meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. A jelenlegi törvény szerint 2027-ben vissza kellene térni az éves indexáláshoz, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a nyugdíjak januárban automatikusan emelkednek. Az elmúlt két évben ugyanis a kormány beavatkozott az eredetileg meghatározott menetrendbe, 2025-ben és 2026-ban is 81 lejen tartották a referenciapont értékét. Jonas Dumitru közgazdász, Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tanácsadója szerint az emelést a költségvetés teherbíró képességéhez kell igazítani. Dumitru kedden a Digi24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magas inflációval jellemzett időszak után indokolt lenne a nyugdíjak emelése, ugyanakkor szerinte nagyon körültekintően kell eljárni. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomásláncnál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a Profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A Petrom, az OMV, a Rompetrol és a MOL töltőállomásain is nőtt a gázolaj ára az Energia.ro szerint. Miközben a Petrom és az OMV a benzinárát is megemelte. Nem túl rózsás a nemzetközi helyzet sem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázolaj globális kínálata továbbra is korlátozott marad, ami több tényezőnek is köszönhető, többek között a nem megfelelő finomítói kapacitásnak, az Oroszország által bevezetett exporttilalomnak, valamint a téli időszakra jellemző szezonális kereslet növekedésnek. A képviselőház házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátum elosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket. Nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lóránt, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórentnak nem volt párt megbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A szenátor elmondta, a meghívást az iparkamarától kapta, ezért elfogadta. Alapvetően az is a feladatunk, hogy érdekképviseleti szervezetekkel legyünk kapcsolatban és egyeztetéseken vegyünk részt, ahol az én esetemben az általam lefedett ágazatról, az energetikáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, folyamatokról tájékoztatást adjunk. Ez történt, semmi más, fogalmazott Antal Lóránt. Mint tájékoztatott, a delegáció tagjainak kilétéről előzetesen azt az információt kapta, hogy döntéshozók és üzletemberek lesznek. Menet közben szembesültem azzal, hogy nem csak az előzetes tájékoztatás szerinti résztvevők vesznek részt a kiszálláson, aláhúzva azt a tényt, hogy például a konstancai magiszter pontos státuszát utólag a sajtóból tudtam meg. Az egyeztetésen a magiszterek nem vettek részt. Hibának róvom fel azt a tényt, hogy nem voltam elég körültekintő. Arról meggyőződtem, hogy a jó szándék nem elegendő, és ha emiatt valakit is megbántottam, akkor azért elnézést kérek, mondta Antal Lóránt. A Román Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Mikonoszra tett utazás egyetlen célja külföldi befektetések Romániába vonzása volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat zöld percek rovatunkban, melyet minden második szerdán hallhatnak itt az Agnus Rádióban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban különböző környezeti problémákról, környezetvédelemről, környezettudatosságról fogunk beszélni. Ezen témák körbejárásában szakemberek fognak segíteni.

Segíteni. Nézzük, miről is szól a mai műsor. Rövid környezeti hírösszefoglaló után műsorunk vendége, Siel Lóránd, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem geológia karának tanára. Geológus, aki a földrengésekről fog beszélni. De lássuk először, hogy milyen környezeti hírek keringenek a nagyvilágban. Hiába tiltakozik Románia, Ukrajna bejelentette, hogy megnövelték a Bisztroje csatorna mélységét. A független Ukrajna történetében először 3,9 méterről 6,5 méterre nőtt a Bisztroje csatorna hajózási mélysége, jelentette be az Ukrán Infrastrukturális Minisztérium a Twitteren. A minisztérium azt is hozzáteszi, hogy ez egy nagyszerű lehetőség a Duna folyó kapacitása és a kikötők exportja szempontjából. Az AgriSensus mezőgazdasági szakportál a minisztérium tájékoztatása hivatkozva azt írja, a kezdetétől 77 kilométerig 6,5 méterre növelték, míg a 77. kilométerről 168 kilométerig, ahol a csatorna a Kilicki csatornába torkollik, 7 méterre növelték a Bisztroje csatorna hajózási mélységét. Olekszandr Kubrakov infrastruktúrális minisztert idézve azt állítják, hogy ennek köszönhetően hatékonyabb és biztonságosabb hajózást tudnak biztosítani a Fekete-tenger és a Duna között. Azt írják, hogy a mélyebb merülés lehetővé teszi, hogy a folyami hajók mellett a tengeri hajók is használhassák a csatornát. Kubrakov a News.ról szerint közben azt közölte, hogy a tengeri kikötőkön keresztül történő export még mindig fennálló problémái miatt a Duna régió infrastruktúrájának fejlesztése a munkájuk egyik prioritása. A munka részeként már megnyitották a Bisztroje csatorna torkolatát a hajózás előtt, és megnövelték a kikötők átrakodási potenciáját. Ugyanakkor a Duna ukrán részén folytatják a kotrási munkákat. A Bisztroje csatornát a háború kitörés előtt a Reni kikötő bejárataként használtak. Az addig kisebb forgalmat lebonyolító kikötő az orosz invázióval sokkal nagyobb jelentőségre tett szert. A Bisztroje csatorna ügye akkor került ismét terítékre, amikor Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter felszólította Bogdan Aurescu külügyminisztert, illetve Táncos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztert, hogy foglaljanak nyilvánosan állást az ügyben. Azt állította, biztos értesülései vannak arról, hogy Ukrajna a nemzetközi szerződések ellenére ismét megkezdte a medermélyítési munkálatokat. Ezek után a külügyminisztérium is bejelentette, hogy Románia nem ért egyet a meder mélyítésével, és álláspontját az Európai Bizottságnak is továbbítja, és Táncos Barna is felszólalt az ukrajnai Bisztroje csatorna mélyítése ellen. Azt állította, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium meg fog akadályozni minden olyan beavatkozást, amely veszélybe sodorhatja a Duna-delta élővilágát és biodiverzitását. A csatorna ügye nem új keletű, 2004-ben kezdtek el itt az ukrán hatóságok nagyszabású hidrotechnikai munkálatokba. A céljuk az volt, hogy alternatív útvonalat biztosítsanak maguknak a Duna torkolatához közeli kikötőkhöz a tengerjáróhajók számára. A tervük azonban heves tiltakozást váltott ki, Bukarestben tüntettek, Románia pedig nemzetközi fórumoknál tiltakozott. A Duna Delta Bioszféra Rezervátum korábbi kormányzója szerint környezeti katasztrófát idézne elő, ha sikerülne kivitelezni, amit terveztek.

Évente 1 millió vadmadár pusztul el Európában, ólommérgezésben a vadászat miatt. Korlátozást vezettek be. Február 15-től az Európai Unió mind a 27 tagországában, valamint Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinban is tilos az ólomtartalmú lövedékek használata a vizes élőhelyeken. Az erről szóló döntést az Európai Bizottság 2021-ben hozta meg, a vadászoknak így 2 évük volt felkészülni a változásra. Ez azt jelenti, hogy a vizes élőhelyeken, illetve ezek 100 méteres körzetében tilos ólomlövedékkel, azaz ólomtartalmú söréttel vadászni. A BirdLife International szerint a jogszabály hatályba lépésével mintegy 1 millió az EU-ban ólommérgezés miatt évente elpusztuló vízi madár menekülhet meg, és megszűnik a vizes élőhelyek folyamatos mérgezése. Hozzáteszik, élőhelyek folyamatos

0: elpusztult állatokat elfogyasztják. Annak ellenére, hogy beszerezhetők versenyképes áron acélból, illetve más olyan ötvözetekből készült lövedékek is, melyek nem mérgezők, mint az ólom. Írja a Román Madártani Társaság egy sajtóközleményben, melyben üdvözlik a korlátozást. Hozzáteszik, az általuk végzett becslések szerint a vadászat miatt Romániában évente átlagosan 63 tonna ólommal szennyeződnek a környezetközeli élőhelyek. Az Európai Bizottság is végzett egy felmérést, szerintük az európai vizes élőhelyek évente 4000-5000 tonna ólommal szennyeződnek a vadászat következményeként. Az ólomlövedékek használatának betiltása a vizes élőhelyeken az Európai Unió egész területén fontos lépés a természetvédelemben, melynek hatása mind a madarak, mind az emberek számára előnyös. Ez a döntés hozzájárul az európai természetes élőhelyek minőségének javításához és megőrzéséhez. Üdvözöljük a rendelet hatályba lépését, és felszólítjuk a kormányt, hogy tegyen intézkedéseket a tilalom romániai végrehajtására, nyilatkozta Dan Hulaja, a Román Madártani Társaság igazgatója. A közleményükben megjegyzik, a BirdLife International partner szervezetei több mint 20 évig küzdöttek azért, hogy legalább a vizes élőhelyeken betiltsák az ólomlövedékek használatát. Híreink ez a transtelex.ro. Értesüléseit használtam fel. A következő percekben a földrengésről fogok beszélgetni Sije Lóránddal, a Bábesbolyai Tudományegyetem biológia és geológia szakos tanárával, geológusával. Sok szeretettel köszöntelek a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Napjainkban nagyon központi téma lett a földrengés, és mindenkiben van talán egy kis félsz, hogy vajon velünk is megtörténhet-e a törökországi, horvátországi, németországi és romániai után is. Kezdjük inkább az elején. Mi is az a földrengés? Milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor?
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. A földrengés tulajdonképpen egy relatíve egyszerű dolog abból a szempontból, hogy semmi más nem történik, mint hogy egy feszültség hatására valahol a kőzet lemezben, amelyen élünk, törés keletkezik, kipattan az energia, és ennek következtében tulajdonképpen úgynevezett rugalmas rezgés hullámok jönnek létre, amelyek véghaladnak a kőzetben, és az elmozdulások következtében hát a felszínen mindenféle történik. Itt a török szírföldrengés kapcsán lehetett látni, hogy körülbelül ilyen méteres nagyságrendű elmozdulások történtek az utakon, vagy a vasúti pályák meghajlottak, és így tovább. Úgy lehetne amúgy elképzelni, és ezt elég szemléletesen bemutatni, hogyha valaki vesz mondjuk egy kötek spagettit a kezében, és elkezdi két oldalról hajlítani, és egyszer csak el fognak törni. Körülbelül ugyanez történik a kőzetlemezekben is, ugyanis azt kevesen gondolják végig, nyilván ezt iskolában legtöbben megtanulták, nem tudom, 9. osztályban, vagy nem tudom, az egyetemen az első éves geológus is megtanulják, hogy kőzetlemezeken élünk, de ez nyilván minden nap nem gondolunk arra, jaj, kőzetlemezeken élek, jaj, ezek mozdulnak, pedig mozognak, tehát állandóan mozognak, miközben itt mi beszélgetünk, apró kis földrengések történnek, amelyeket nem is érzékelünk. És ahogy mozognak a kőzetlemezek, egymásra feszülnek, aztán valamelyik egy kicsit eltörik, akkor a feszültség kioldódik, lesz egy kis rengés, de sokat nem is érzékelünk belőle, hát naponta körülbelül olyan 8000 olyan rengés történik, amelynek az erősség, az úgynevezett magnitúdója az valahol egy és kettő között van, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek olyan rengések, amelyeket egy hálózat, egy földrengés érzékelő hálózat sem érzik, mert nincs erre beállítva, tehát nem ennyire érzékenyre van állítva, sőt, ezek akár olyan rengések is vannak, amelyeket mondjuk hát építkezések okoznak, vagy mondjuk egy bányában történő robbantás is okozhat, vagy kőfejtőben, tehát egy csomó olyan rengés is van, amelyet nem természetes folyamatok, hanem antrópikus, azaz ember által generált folyamatok hoznak létre. Úgyhogy tulajdonképpen hozzá kellene szoknunk ahhoz, hogy a földrengések azok az életünk, vagy életterünknek a részei, és hát úgy lehetne szemléletesen leírni most hirtelen ez a példa, hogy teszem, amikor van egy kapcsolatban egy veszekedés, az feszültség kioldódik, esetleg két tányér is eltörik, na azért odáig ne jussunk, de ez is ugye megtörténhet, és akkor a feszültség kioldódik, egy ideig béke van, aztán lehet, hogy megint ez megismétlődik. Na ugyanez kőzetlemezek esetében egy kicsit. Uh-huh.
0: Mi az a földrengés erősség a legkisebb, amit már mi is érezhetünk, illetve a hálózat is, amelyik méri ezt?
1: Önmagában ez egy nagyon izgalmas dolog, mert most jött elő, ugye, hogy hát van a földrengés erősség, az

0: egy dolog, ami tulajdonképpen leírja, és azt tudjuk megmérni, hogy mennyi energia szabadul föl. Ez az a híres magnitudó, Richter skála, többféle skála van, módosított Richter skála, stb. Nem föltétlen ez lényeg, hanem ez a lényeg, hogy mennyi energia szabadul föl. És az, hogy ebből mi mit fogunk érezni, az nagyon sok mindennek a függvénye. Nem elég, hogy mennyi energia szabadul föl, hanem az is a kérdés, hogy ez milyen mélységbe történik. Ez egy sekély mélységű rengés volt, az a sekély, ez egy geológusnak mondjuk, hogy 10 km környékén történt, vagy mondjuk nagyobb mélységű rengés volt, mondjuk 100 kilométeres mélységbe történt, vagy annál nagyobb kilométeres mélységbe történt. Az sem mindegy, hogy az épület, vagy a helység, ahol mi ezt érzékelnénk, az hol van ehhez a földrengés fészekhez képest, tehát mennyire van távol, mennyire van közel, és hát ezt olyan fogalmakkal lehet megfogni, hogy a földrengés fészket azt úgy hívjuk, ahonnan kipattan az energia, ez a híres hipocentrum, és a neki megfelelő földfelszíni pont, tehát hogyha egy merőleges húzunk, ugye itt jön be a matek, a földfelszínére a hipocentrumból, és ahol érinti a földfelszínét, az az epicentrum, és tulajdonképpen ez a legkönnyebb megfogni, hogy az epicentrumhoz képest milyen távol vagyunk, tehát ez is egy lényeges kérdés, és akkor még jön egy harmadik kérdés, de még természetesen ennél sokkal több van, de a harmadik az az, hogy mire is van építve az építmény, és akkor hát még továbbiak, még egy így hirtelen, ami azért nem elhanyagolható, hogy azért nem mindegy, hogy milyen annak az épületnek, amelyben vagyunk, vagy építménynek, ahol vagyunk, ahol ezt akarjuk érzékelni, vagy nem akarjuk érzékelni, ugye legtöbbször fene akarja ezt érzékelni, hogy milyen anyagból van építve, milyen a szerkezete, hogy válaszol a földrengésekre. Szóval ebből, ha valahogy vonunk egy ilyen átlagot, akkor tulajdonképpen jutunk ki, hogy ugyanazt az erősségű rengést, akár ugyanabban az épületben is eltérő módon érzékelhetjük. Konkrétan most megtörtént velünk a múlt héten a keddi rengés alkalmával, az intézet munkatársai, azok mindannyian geológusok közül többen érzékelték a rengést, de a legtöbbjük nem érzékelte a rengést, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de nagyjából így ökölszabályként, ugye a keddi az például 5,7-es volt, de relatív távol volt Kolozsvártól az epicentrum, úgyhogy ezt kevésbé, de azért ez már az a földrengés erősség, amit lehet érzékelni. Na de hogy igazából ha az erősséget le fogták fordítani intenzitásra, azaz, hogyha megnéz valaki ezeket a speciális honlapokat, ahol földrengéseket lehet követni, és most mindenki nézegeti, akkor van ott mindig egy ilyen kérdés, hogy érzékelte is, ha érzékelte, akkor hogyan. Szóval egyébként egy másik skála, ami kvázi független egy picit ettől az erősség dologtól, és azt nézi, hogy milyen pusztítás történt, és milyen volt az érzékelés. Mert hogy ugye kis rengést, tehát kisebb erősségű rengést, ha olyan talajú a helység, akkor nagyobbnak érezhetünk, és ha közelebb van az epicentrum hozzánk, mint egy nagyobb magnitudójú rengést, nagyobb távolság van, nagyobb mélységű. Ezért egy kicsit ez ilyen bonyolultabbnak tűnik, úgyhogy inkább azt tudom mondani, hogy valahol, ugye ezek az ötös az már általában, hogyha hozzánk relatíve közel van, tehát ez ugye ez a relatíve közel, most itt Kolozsvár esetében ugye volt Zsírvásárhely, Kolozsvár, azt érzékelték elég sokan, de milyen érdekes, az 5,7-et azért jóval többen érzékeltük, ugye mint az 5,2-t, és itt látszik, hogy az energiabeli különbség ugyanarról a távolságról már ugye az egy fontos mérőszám. Tehát hogy valahol, ha egy ilyen nagyon ökörszabályt akarnék most ebből az egészből valahol hogy vonni, akkor valahol az a ötös körül lenne az, nem túl nagy távolságon belül, amit tudunk érzékelni, de lásd, ugye itt is azért nagy-nagy különbségek lehetnek sajnos, úgyhogy nem lehet nagyon-nagyon egységes képet festeni.
1: Most Törökországban az járja, hogy földrengés terjedhet Isztambul fele. Ennek van valami tudományos alapja, vagy hanyagolhatjuk?
0: Nagyon-nagyon izgalmas kérdés azért ott, ami történt Törökországban, úgy Törökország tudja elbizony egy ország, amelyet északon is egy nagy törés határol. Itt ezen a szír határvidéken is egy nagy kiterjedt törés határ, ugye ez a híres kelet-anatóliai törés zóna tulajdonképpen, tehát úgy kell elképzelni, hogy itt a kőzet egyszerűen el van törve egészen nagy mélységekig. Oldal elmozdulások történnek, tehát azt kell elképzelni, olyan, mintha az ember fogna egy vágó deszkát, és az egyik vágó deszkát tolja jobbra, a másikat húzza balra, tehát ilyen, és a kettő között nagy súrlódás, meg nyilván néha, ahogy tolná el bárki is, hát lehet, hogy egy ideig nem menne, és egyszer csak hirtelen megszaladna valahol, ha súrlódása kienged, vagy eltörik a deszka perem, akkor ugye elmozdulna. Ez történik, és hát nyilván ebben vannak ilyen elképzelések, hogy akkor ez most halad egyáltalán, inkább egy nagy övezetben történik, hol pattan ki megint feszültség, hol nem. Elég nehéz bármit is jósolni, nyilván az benne van a játékban, hogy lehet máshol is földrengés, de hogy mi az okokozati összefüggés ezek között, és hogy van-e is, hogy ugye most megint volt egy rengés, azon a határvidéken megint történt egy 6,3-as, ha jól tudom, magnitúdójú, tehát hogy a kettőnek most egyik okokozati összefüggés van a két rengés között, inkább az van, hogy ugyanaz a mechanizmus okozza, és nem tudjuk megjósolni igazából, hogy mikor fog bekövetkezni. Azt tudjuk megmondani, hogy hol vannak földrengés veszélyes övezetek, hol vannak a földrengésnek, hol mekkora a kockázata, de nem tudjuk megmondani időben, hogy lesz-e vagy sem, és akár persze lehet is. De az, hogy most mindenki kicsit ugye elkezdett azon gondolkodni, és ez úgy, mintha adná magát, hogy akkor ott elindult a földrengés, megrengett a föld ugye ezen a török-szír határvidéken, aztán lett egy zsilvásárhelyi környékén egy rengés, aztán nem tudom, volt ugye Horvátország, és akkor mindenki elkezdte, hogy jó, ez most megy ott nyugat fele, és nem tudom merre, és erre-arra. Nem, ezek egymást azért kvázi független események, abból a szempontból, hogy nem az egyik rengés okozta a másikat.
1: Lehet védekezni ellenük?
0: Hát természetesen lehet, abból a szempontból vannak olyan, ismerünk a világon olyan területeket, Japán ugye ez a klasszikus példa, ahol gyakoriak a földrengések, és azért ott a 7-es magnitudói rengések előfordulnak, tehát nem egy ritka, rettenetesen ritka jelenség, és azért mégsem omlik össze Japán, sőt egész különleges vonatokat tudnak működtetni, tehát hogy természetesen lehet nem ellenük védekezni abban az értelemben, hogy megakadályozni, hogy földrengés történjen, hanem azt tudjuk megcsinálni, vagy arra tudunk fölkészülni, hogyha földrengés történik, akkor az építményeink például ellenállnak ennek, és ezt teszik is tulajdonképpen az építőmérnökök napi rendszerességgel, amikor épületeket terveznek, akkor van egy földrengés veszélyeztetettségi ugye térkép, ez semmi másból nem áll tulajdonképpen, mert nem van nagyon szépen fordítva az építő mérnököknek a nyelvére, azt mutatja, hogy a talajmenti vízszintes gyorsulás az mekkora, milyen gyorsulás várható, és ez is egy relatív értékben van megadva, de most annyira a részlet nem is lényeg, hanem az, hogy ők ennek a térképnek és ezeknek az adatoknak az ismeretében terveznek. Tehát ők, mikor az épületet megtervezik, akkor figyelembe veszik ezeket az adatokat. Tehát tulajdonképpen ez egy védekezés, tehát olyan épületet építenek, amelyek adott helyeken, és hát ugye különböző földrajzi helyeken más és más, például Romániában és Franciában egész más földrengés veszélyeztetettség van, mint mondjuk Kolozsvár környékén, tehát ezeket az adatokat figyelembe veszik, és természetesen mindig levonják, tehát azért a 77-es földrengésnek a tanulságait, a Vránci földrengésre utalok, tanulságait nyilván levonták, vagy a 90-es földrengéseknek a tanulságait, úgyhogy nyilván ezt figyelembe veszik, és e szerint építenek. Ez az egyik dolog, amit megtesznek az építő mérnökök. Nyilván a hatóságok feladata, hogy ellenőrizzék, hogy ezt megtették, tehát a terveket ellenőrizik. Az építés folyamán a civil építmények, amikor készülnek, akkor ellenőrizzék, hogy a tervnek megfelelően készülnek, és így tovább. Tehát ez az, amit megtesz mondjuk a társadalom, vegyük így. És az egyének is természetesen azért fölkészülhetnek, hogyha egy olyan helyen lakom, ahol van ennek reális kockázata, már éltem át, tudom, akkor mondjuk az ágyam fölé nem teszek, vagy nem ajánlott tenni nagy egy képet felakasztani, mert leeshet is akkor felbe, vagy virágcserép, tehát ugye ezeket azért ki lehet védeni, hogy érdemes a szekrényeket rögzíteni, ugye ezt kisgyerekeknél aztán amúgy is ajánlott, ha kisgyerekek vannak a családban, de hogyha tényleg van, gyakori ez. Vagy érdemes megnézni, azért most több helyen felreppent, ugye, hogy hoppá, most hirtelen kiderül, hogy hát hány épület van, amely ugye ezek a híres, hát én vöröspöttyös épületeknek hívom őket, ugye kis vörös pöttyökkel jelölik ezeket. Tehát vannak olyan építmények, amelyeknek a szerkezete az vagy sérült a 77-es földrengéskor, vagy sérült volt már eleve is, így tovább. Magyarán nem felel meg azoknak a úgynevezett standardoknak, földrengés standardoknak, amely az adott régióban érvényesek. És ezeket érdemes akkor megnézni, nyilván tehetünk, ilyen házban lakunk, akkor hát ezt vagy meg kell erősíteni, vagy meg kell nézni, hogy mi a megoldás, vagy gyorsan el kell költözni, tehát hogy nem érdemes nyilván kockáztatni, ez egy nagyon fontos dolog, és hát nyilván azt is azért érdemes ilyenkor megnézni, hogy az épület az nincs benne ebben a vörös pöttyös kategóriában, nem tartozik földrengés veszélyeztetett épületnek, de mi van akkor, hogyha ugye ez egy gyakori probléma, a szomszédok kiszedtek egy-két falat. Ez nagyon gyakori nálunk. Erről beszélünk is, és az építőmérnökök is beszélnek, nem kimondottan az én szakmámhoz kötődik, de azért minden nap találkozunk ezzel. Ugye ez nálunk bevett gyakorlat, hogy az engedélyeztetés, hogy mi ez az engedélyeztetés, és ez egy ilyen fölösleges körfutása az életünkbe, holott az engedélyeztetés pont arra lenne hivatott, hogy elmondja, hogy akkor szabad vagy nem szabad falakat kivenni. Tehát tulajdonképpen ez az, amit megtehetünk, ugye egyrészt társadalmilag, másrészt pedig hát mi egyénenként.
1: Egy picit már érintetted a témát, hogy Romániában mi a helyzet a földrengésekkel, menjünk bele jobban, hogy melyik az a pont Romániában, amelyik nagyobb veszélyben van, úgymond, és melyik az, amelyik annyira nincs kitéve ennek?
0: Hát ha ki kellene jelölni ilyen övezeteket, akkor mindenképp ugye Romániában a Vrancsa térsége az, amely a leginkább földrengés veszélyeztetett. Ott a leggyakrabbak a földrengések, ezért is ismerjük tulajdonképpen meglehetősen jól, én azt mondanám, a Vrancsa övezetét. Ismerjük a geológiáját, ismerjük a geológiai történetét, geofizikáját, geofizikai állomások figyelik, szóval rengeteg adatunk van Vráncsáról, és tehát ez lenne az a földrengés veszélyes övezet, amely amúgy Európában is a földrengés veszélyes övezetek közé tartozik, tehát akár európai szinten is, vagy akár világszinten is lehetne ugye azok közé sorolni. Ehhez képest hát ilyen kisebb övek vannak, igazából a bánság azért lenne az, de ott egy sokkal nagyobb területen szóródik szét, tehát azért az nem annyira vörös zóna, de azért egy ilyen térség, és akkor vannak mindenféle kisebb térségek, mondjuk Észak-Erdélyben is van itt egy ilyen törésvonal, ott is történhetnek rendkések, vagy lásd, itt van a Zsírvásárhely mellett jól ismert törésvonal, izgalmas amúgy geológiailag az egész történet ennek a törésvonalnak, miért van ott, hogy viselkedik, stb. De nem tartozik egy nagyon ismert, nagyon gyakori rengéseket produkáló törésvonalnak, és akkor lesz egyszer csak egy rengés, ugye, amit nem tudunk, a tudomány mai állása szerint nem tudunk megmondani, hogy mikor lesz, ez nem olyan, mint az időjárás jelentés, sajnos, még akkor sem, hogyha a Földfizika Kutató Intézetnek nagyon jó földrengés figyelő hálózata van, azt az egész ország területét monitorizálják, van erre amúgy európai összefogás is, tehát minden európai országnak van ilyen hálózata is, így tovább. De hát ennek ellenére ugye olyan övezetekben is történik rengés, ahol hát nem éppen, ugye ez az 5,2-es híres Zsírvásárhelyi rengés, ami múlt héten hétfőn volt, az egy, hát egy mindenki nézte, hogy hoppá, most ott történt egy rengés, annyira nem vártuk, olyan sok történelmi adatunk sincs, 5,2 még úgy belefért a nagyképben, amikor másnap is lett egy 5,7-es, akkor már lehetett azért a sajtóban is olvasni, hogy azért a nagyon elismert geofizikus szakemberek, akik szeizmológusok tulajdonképpen a rengésekkel foglalkoznak, és azért felhúzták a szemöldöküket, hogy hoppá, ez micsoda. De hát így viselkedik a Föld, tehát nem ismerünk mindent. Vannak ismereteink, és aztán néha kiderül, hogy azért nem úgy viselkedik éppen, ahogy mi gondoljuk, de ezek lennének úgy összességben ezek az övezetek itt Romániában, és hát most az a nagyon fura kép áll elő egy kicsit elsőre, hogy ugye ott van Vrancsa, és akkor Bukarest van nagyobb veszélybe, és nem mondjuk a Vráncsától nagyjából ugyanarra a távolságra levő, mondjuk, hát talán Vásárhely, talán így most hirtelen a térképről kellene fabulálok, de nagyjából most nagyon lehet, hogy tévedek valamennyit, de hogy az, mert hogy egész más geológiai térségben helyezkedik el Vásárhely, nagyon ugye egész olyan geológiai, hát azt szokták mondani nagyon egyszerűen, hogy ott vannak a hegyek, azért ez geológiailag egy kicsit bonyolultabb, de ugye a köznyelben ez van, ott vannak a hegyek, és akkor azok megvédenek. Nyilván ehhez van némi köze, de azért ez egy geológiailag egész más térség, és Bukarest van például nagyon veszélyben Vrancsa miatt, vagy lehetett látni, hogy például a Vrancsa környékén levő megyék, de mindegyik a Kárpátokon tulajdonképpen kívül, Kárpátokon belül nagyjából ez a Brassó és Háromszék, ott Csücske esik még ide bele, és akkor szokták még emlegetni helyenként Galac megyét, tehát ott tulajdonképpen az a térség, de ezt mind Vrancsa okozza, tehát ott van a nagyon-nagyon erősen így előttem is van a térség, vörös pöttyökkel jelölik a földrengéseket, csak a tiszta vörös az egész térség.
1: Kolozsvár mennyire van biztonságban? Minket is körbevesznek a hegyek, ugye? De hogy mennyire lehet ez biztonságnak nevezni?
0: Nyilván ez egy izgalmas dolog, hogy ott vannak a hegyek, és akkor annak mindenki belegondol, hogy hát ott van a hegy, akkor az olyan lehet, mint a jéghegy, hogy alatta is van egy olyan nagy kőzettömb. Van benne valami, de azért ez az sokkal bonyolultabb geológiailag, de a lényeg tulajdonképpen nem az, hogy itt vannak a hegyek, hanem tulajdonképpen az a lényeg, hogy Vrancsához képest, ahonnan a legnagyobb, tulajdonképpen ahol a legnagyobb a földrengéseknek ugye a valószínűsége, és azért mindenki, legalábbis a 77-est valószínűleg a hallgatók közül egyesek átértik, azért egy 7,7-es rengés, magnitúdú rengés Fráncsa vezetében az egy jelentős rengés, tehát az a nagy és nagyon erős rengések kategóriába tartozik. Ugye hát ez relatíve távol vagyunk. Ez az előnyünk is, és hát úgy kell elképzelni ezeket a hullámokat, hogy ahogy haladnak, megmozgatják a, tulajdonképpen a rengéskor keletkezett ilyen, ezek a rugalmas hullámok, megmozgatják a kőzetrészecskéket, és ahogy haladnak, egyszerűen az energiák elveszik. Ez egy kicsit úgy kell elképzelni, amikor a hang, kiálltok egyet, és úgy, aki nagyon közel van mellette, az lehet, hogy megsüketül, és a távolabb levő személy meg hallja mondjuk, mint egy normál hangerőség, és aki nagyon távol van, az meg nem is fogja hallani. Tehát valahogy így kell egy picit elképzelni, csak ez kőzetben halad. Ezért van az, hogy tulajdonképpen Kolozsvár ezen a híres térképen, amit már említettem, hogy az építőipari szakemberek, amelyre számolgatnak, ez a legkisebb kockázatba esik. Tehát ez gyakorlatilag a 0,1-szer G, az a G ugye a nehézségi gyorsulással kell, tehát egy tizednyi nehézségi gyorsulásnyi talajmenti gyorsulásra kell számolni oldalirányba. Tehát azt jelenti, hogy ez a maximális gyorsulás, amit várunk, hogy az épületet gyakorlatilag oldalirányba gyorsítja, olyan, mint a tolná egy erő. Gyakorlatilag így kell elképzelni. Ez egy felülszámítás. Tehát azt nagyon kevesen tudják még, hogy ez fölül van számolva. Tehát nem arra számolják ki, hogy jó, hát lehet, volt Varáncsán egy 7,7-es rengés, az Kolozsváron mit okozott, hanem ez fölül van rendesen tervezve. Tehát egy olyan rengést képzenek Vráncsára, amelyet nem is mértünk még, nem is valószínű, hogy lesz, és arra számoljuk ezeket az értékeket, pont azért, hogy hát az ismereteink azok ugye meglehetősen végesek, és nem zárhatunk ki egy nagyon pusztító rengést, nem várjuk, hogy lesz. Nem tudunk, semmi adat nem utal arra, hogy lesz egy 8,9-es vagy 9-es rengés, de azért erre tervezünk. Most nem pont erre a magnitudóra, de ez csak egy példa kedvén mondtam, de hogy fölül van tervezve ez rendesen. És ebben Kolozsvár egy nagyon biztos térség, mármint Romániában, a legbiztosabb térség közé tartozik. Szóval megint jön a fordítja, ez egy nagyon biztos térség, teljesen oké, minden, de megint visszajön az, hogy igen, biztos, hogyha betartottuk azt, hogy ez a tervezés úgy lett megcsinálva, az építés olyan, amilyen, az alapozás megfelelő, és akkor ugye a szomszédok, vagy mi sem vágtuk ki a falakat, nem spóroltuk ki az anyagot. Tehát itt az a probléma áll fent, és szerintem ez egy nagyon érdekes, egy kicsit, vagy nem is tudom, hogy inkább olyan, hát fanyarízt hagy ebben a történetben, hogy a érdelem egy adott ponton már nem is tudom, hogy azért történik-e, mert mi magunk nem bízunk magunkba, vagy nem bízunk egymásba, vagy nem bízunk abba, hogy mindenki rendesen végezte a munkánkat. Az is lehet, hogy ez a bizalom alaptalan valamennyire, az is lehet, hogy megalapozott, tehát lesz egy ilyen nagy riadalom, és ennek egy nagyon szép hát megnyilvánulását láttam, ami egyben volt meglepő is, én soha nem tapasztaltam, azért van némi régiségem ebben az oktatói szakmában, hogy ílok a kolozsvári tömegközlekedési eszközökön utazom, és akkor emberek nézik, hogy a földrengéseknek az adatait, tehát ezeket a honlapokat, rengeteg ilyen honlap van, hogy mikor milyen rengés történt, és melyik volt a legnagyobb földrengés Romániában, és találkoztam olyan fiatal párra, akik arról beszéltek, hogy hát mekkora az a földrengés erősség, amelyre még azt mondták, hogy a lakás, amit megvettek, az biztonságos. És ez egyfelől izgalmas, mert hogy mekkora reflektorfénybe kerülnek így a földtudományok. Egy kicsit úgy érzi az ember, hogy jó, végre ott vannak, ahol azért jó lenne, hogyha lennének is, legtöbbször kellene is lenniük, de ugyanakkor meg valahol rémisztő is, mert akkor az emberek elkezdnek olvasni, nem biztos, hogy megfelelően értelmezik az ott látott adatokat, és akkor jön a riadalom, és hát hallottam olyant is, hogy volt, ahol lakószövetségi gyűlést tartottak, hogy akkor most mi van, mert hogy megijedtek az emberek, mindenki a kis pénzéből, vagy összespórolt, ugye hitelt vett fel, stb., meg az élete, tehát hogy mindenki félti a kis egzisztenciáját, és hát nyilván az életét, ez teljesen rendben van. Úgyhogy nyugi, Kolozsvár egy biztos térség, persze ezt mindig hozzá szoktuk tenni, és ezt én is kénytem, hogy hozzátenni, a jelenlegi tudásunk alapján. Tehát, hogy ezt azért teszem hozzá, nem azért, hogy most akkor jó, megnyugtattam mindenki, csak hogy gyorsan a kis ördög fiókát elrejtsem, hogy azért én mosom kezét. Nem, ez tudásunknak tisztában kell lenni, hogy az alapján mondjuk ezt, vagy mondom én most ezt, amit nyilván azokból az adatokból, amit a geofizikus kollégák mértek, publikáltak, stb. Tudok mondani. De az nem azt jelenti, hogy 5 év múlva, 10 év múlva esetleg nem lesznek más adataink, és más elképzelésünk erről.
1: Az elmúlt percekben Siel Lóránddal, a Bábesbólyai Tudományegyetem tanárával és geológussal beszélgettem a földrengésről.

Mai zöld percek rovatunk végéhez közeledve köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Várom Önöket 2 hét múlva is. A rovat házigazdáját, Lukács Orsolyát hallották. A viszont hallásra szép napot kívánok!

0: zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

0: Híreink először címszavakban. 2 év befagyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 lejes benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a Mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. 2 év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvény meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. A jelenlegi törvény szerint 2027-ben vissza kellene térni az éves indexáláshoz, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a nyugdíjak januárban automatikusan emelkednek. Az elmúlt 2 évben ugyanis a kormány beavatkozott az eredetileg meghatározott menetrendbe, 2025-ben és 2026-ban is 81 lejen tartották a referenciapont értékét. Jonas Dumitru közgazdász, Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tanácsadója szerint az emelést a költségvetés teherbíró képességéhez kell igazítani. Dumitru kedden a Digi 24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magas inflációval jellemzett időszak után indokolt lenne a nyugdíjak emelése, ugyanakkor szerinte nagyon körültekintően kell eljárni. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomásláncnál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A Petrom, az OMV, a Rompetrol és a MOL töltőállomásain is nőtt a gázolaj ára az energia.ro szerint. Miközben a Petrom és az OMV a benzinárát is megemelte. Nem túl rózsás a nemzetközi helyzet sem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázolaj globális kínálata továbbra is korlátozott marad, ami több tényezőnek is köszönhető, többek között a nem megfelelő finomítói kapacitásnak, az Oroszország által bevezetett exporttilalomnak, valamint a téli időszakra jellemző szezonális kereslet növekedésnek. A képviselőház házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóvá hagyta 2 törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátum elosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket. Nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lóránt, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mikonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián Deliorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórentnak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mikonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A szenátor elmondta, a meghívást az iparkamarától kapta, ezért elfogadta. Alapvetően az is a feladatunk, hogy érdekképviseleti szervezetekkel legyünk kapcsolatban és egyeztetéseken vegyünk részt, ahol az én esetemben az általam lefedett ágazatról, az energetikáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, folyamatokról tájékoztatást adjunk. Ez történt, semmi más, fogalmazott Antal Lóránt. Mint tájékoztatott, a delegáció tagjainak kilétéről előzetesen azt az információt kapta, hogy döntéshozók és üzletemberek lesznek. Menet közben szembesültem azzal, hogy nem csak az előzetes tájékoztatás szerinti résztvevők vesznek részt a kiszálláson, aláhúzva azt a tényt, hogy például a konstancai magiszter pontos státuszát utólag a sajtóból tudtam meg. Az egyeztetésen a magiszterek nem vettek részt. Hibának róvom fel azt a tényt, hogy nem voltam elég körültekintő. Arról meggyőződtem, hogy a jó szándék nem elegendő, és ha emiatt valakit is megbántottam, akkor azért elnézést kérek, mondta Antal Lóránt. A Román Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Mikonoszra tett utazás egyetlen célja külföldi befektetések Romániába vonzása volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Krónikák első könyve 17. fejezetének 1-től 7-ig és a 11. és 12. versek alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Noé áldása, bukása és átka című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
7: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet. Miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor a hosszú távú dolgok iránt, tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek, a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia. Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól, nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adni a Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az úr viszont Dávid házát akarja erősíteni. Mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más az, aki a gyümölcsöt betakarítja, de mindezért Isteni a dicsőség. Isten ígérete, hogy naggyá teszi Dávid házát, sőt, a messiás felmenőivé lesznek majd. Isten nem csak egy generációba gondolkozik, nem csak rövid távon, nem csak kicsiny lépésekben és életszakaszokban, hanem hosszú távon, hanem távlatokban. Mi erre képesek vagyunk? Pénzügyeinkben, a teremtett világgal való törődésünkben, döntéseinkben, vágyainkban, céljainkban, vajon rövid távon, vagy hosszú távon gondolkozunk? Kérdezd meg, Uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdúnánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve 17. fejezetének első 7 verse és a 11. és 12. versek alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Noé áldása, bukása és átka című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Noé bukása, áldása és átka. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 9. részének 18-tól 29-ig terjedő verseiből a következőképpen. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jafet. Hám Kánoán ős atya. Ezek hárman Noé fiai, és ők népesítették be az egész földet. Noé, a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és meztelenre vetközött a sátrában. Hám Kánoán ős atya meglátta apja szeméremét, és elmondta kint levő két testvérének. Akkor Sém és Jafet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szeméremét, de elfordították az arcukat, és így nem látták apjuk szeméremét. Amikor Noé kiózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta: Átkozott

0: Kánoán, szolgák szolgája legyen testvérei között. Ezután ezt mondta: áldott az Úr, Sémnek istene, legyen Kánoán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban. Legyen Kánoán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Eddig a felolvasott íge. Igaza lenne azoknak a szülőknek, akik olyan bibliai részletekre hivatkozva, amilyen az ebben a fejezetben részletezett is, azt mondják, hogy adjak ilyen könyvet a gyermekem kezébe. Igazuk volna azoknak az ige hirdetőknek, akik végig prédikálják ugyanaz ős történetet, de ezt a részt, Noé részegségét és átkát diszkréten kihagyják, mintha bent sem lenne a Bibliában. Nem kellene nekünk is szemérmesen elfordítanunk a tekintetünket erről az esetről, ahogy Noé két fia tette, amikor öccsük elpletykálta apjuk részegségét és mesztelenségét, s ők a köntössel beléptek háttal a látványnak apjuk sátrába? De nézzük csak közelebbről az ősi szöveget, amely mégiscsak benne van a Bibliában, és okkal van benne, ezért nem illik kikerülnünk, hanem az értelmét és üzenetét kell megkeresnünk. Mindenek előtt azokat ismerjük meg név szerint, akiket eddig úgy emlegetett a Biblia, hogy Noé háza népe. Sőt, magát Noét is közelebbről vehetjük szemügyre, papucsban, boros flaskó mellett és házi köntösben, azután anélkül is. A szöveg alapján könnyen úgy vélekedhetnénk, hogy ő a bor feltalálója. A kommentárok ezt a részt úgy magyarázzák, hogyha nem is a feltaláló, de ő az első nagy termelő, aki nagyban szüretel, és alaposan meg is ittasodik a borától. Milyen olcsó és kézenfekvő alkalom ez a prédikátornak, hogy mennydörögjön az ital, a bor, az alkohol káros hatásáról, elmoralizálgatván, hogy lám-lám, már Noé apánk is, pedig az szent ember volt. Következésképpen ne igyék senki se bort, se alkoholt. Nem a bor a hangsúlyos itt, hanem a mérték, s éppen ez az, amire jó, ha gondolunk befelé figyelve és bűnbánattal. Nem véletlenül került a lélek gyümölcse felsorolásába a mértékletesség, mert nem a bor a bűnös, hanem a mértéket nem ismerő vagy elvető ember, hiszen a bor önmagában véve jó. Még Pál is ajánlja a gyengélkedő Timóteusnak. Jézus vérének jele is. De a legjobb dolog is mértéken felül rosszá, ellenséggé, bajjá válik. Egy nagy pedagógus mondta, hogy a mértéktelenül és értelmetlenül ömlesztett szeretet legalább annyi gyermeket nyomorított meg lelkileg, mint a szeretetlenség. Ki ne tudna rá példát az elkényeztetett egyke gyerekek életéből? Azt mondják, egyes indián törzsek Dél-Amerikában mézből gyártanak mérget a fuvócsöveik nyílai számára. A túladagolt szeretet is méreggé válhat. Elgondolkoztató legendafélét olvastam egy hívő asszonyról, aki a város szinte minden gyülekezetébe és templomába eljárt, minden nap volt valahol, és ígét hallgatott. Ez már csak jó és dicséretes dolog, otthon azonban minden a férjére maradt, és a gyerekek elanyátlanodva csatangoltak az utcán, szakadt ruhában. Egyszer egy éjjel ennek az asszonynak álmában megjelent Jézus. Ő boldogan futott elé, és lelkendezve eléje borult. Ugye ismersz, Uram? Nem ismerlek, sose láttalak, felelte neki az Úr. De hiszen én minden nap téged kereslek a templomokban, én vagyok az az asszony, aki a város minden Biblia óráján részt veszek. Most már tudom, ki vagy, felelte neki Jézus, de mégsem ismerlek, mert valahányszor otthon kerestelek, férjed és gyermekeid között, sosem találtalak. Ez persze csak aféle legenda, mégis mély igazságot üzen, a mérték igazságát, amit Noé is elvétett. A mértéket tévesztett Noé az ősi szöveg szerint is más emberré lett. Ez a mai ige második üzenete. Ugyanis, amíg Noé részeg, addig a Biblia le sem írja a nevét. Mintha egy másik ember volna, nem lenne önmaga. Egy édesanyja egyszer, és nem minden ok és bölcsesség nélkül, azt tanácsolta menyasszony lányának, csípest be egyszer a vőlegényedet, hogy megismerd a másik emberét is. Mert milyen mássá tud válni valaki, íme még Noé is részegen. De hadd hozzuk fel mentségére, hiszen így mondja az ige is, ő legalább sátrába vonul, amíg mámoros. Elrejti másik emberét, és nem mutogatja. Vannak országok, ahol úgy is küzdenek az alkoholizmus ellen, hogy az utcán dűlöngélő, mindenbe kapaszkodó, vagy éppen a járdán sárban, piszokban heverő részegekről filmfelvételt készítenek. Aztán összeszedik őket, kimosdatják, kijózanítják, megetetik, és mielőtt hazaengednék őket, lejátszák a filmet, amit róluk készítettek. Azt mondják, hatásos módszer. Noét is lefényképezte valaki, Hám a fia. Az ő gyermeke Kanaán, a kanaaniták ős atya. De ez a lefényképezés nem szeretetből, segítő szándékból fakadt. Rossz indulatú szemével fényképezte le, és gonosz szájjal mondta el, amit látott, Sémnek, a semiták ősatjának, és másik testvérének, Jáfetnek. Szinte a mai ember is hallja az örök lázadó fiú csúfolódását. Menjetek csak be, és nézzétek meg az öreget, akire ti olyan büszkék vagytok. Ott fekszik a sátrában, pucéran. Még ki tudja, mi egyebet mondhatott, és talán vihogott is mellé. Már is az ige negyedik üzenetének kellős közepén vagyunk. Két családi stílust, magatartást mutat be Isten ígéje azokon, akik nem régen menekültek meg egy bárkában a vízözönből. A családi szennyest kiteregető stílust, a kibeszélő magatartást és az elfedezőjét. De még mindig adósok maradtunk a válasszal, miért kerülhetett ez a történet az ős szövegen át a Bibliába. Azt hiszem, nem tévedek, ha két okát látom. A Biblia a realitások könyve, hiába tartják egyesek az idealisták könyvének. Olyannak mutatja meg az embert, amilyen valójában, akinek gonosz a szíve ifjúságától fogva. Igenis jól teszi minden szülő, aki kezébe adja gyermekének a Bibliát. Ismerje csak meg gyermeke is, hova született, kik közé, és mi lakik benne is. Nem jó, ha az ige hirdető diszkréten kihagyja az ilyen történeteket, mert akkor valóban egy idealista ideológia, nem pedig a valóságos ige hirdetőjévé válik. Az élő Isten eleve tudta, hogy az ember szüntelen hajlamos a bálványimádásra, és hogy a legveszedelmesebb bálványimádás az ember imádat. Amikor az ember önmaga fölé emeli egyik vagy másik embertársát, ember fölötti embert csinál belőle, és önmagát imádja benne. Nem veszi észre, hogy így válik ember alatti emberré. Mennyi baj, tragédia szakadt már az emberiségre ilyen emberimádat, emberbálványozás miatt. Isten eleve azt akarja megakadályozni, hogy Noéból ember fölötti ember legyen, glóriás, hibátlan, szent, éjenzésre, imádatra alkalmas alany, aki íme, milyen okos, bölcs, erős és hatalmas volt, meg tudta menteni magát és családját magnak, hogy ma például mi is a világon lehessünk. Isten azt akarja bemutatni, hogy Noé is hozzánk hasonló, bűnös, lerészegedő ember, és mégis milyen nagy a kegyelem, Isten kegyelme és jósága. Hiszen még egy Noé is egyedül csak abból él. Ábrahám is, a hit hőse és atya, aki gyáván eladja feleségét a fáraónak, kegyelemből él. Jákob is, aki úton útfélen megcsalta, akit tudott, Ézsaut, Lábánt, hiszen a neve is ez, csaló. Aztán a kegyelem által vezettetett a jabbok révéig, ahol új nevet kaphatott, az Izrael nevet. Hogy Dávid is, a nagy és szent király elbukkott Betsabéval és paráználkodott, mégis fel tudta használni az Isten. Hogy Simon Péter, a kőszikla is háromszor tagadja meg Urát, Jézusát, minden hősi póza és fogadkozása ellenére. És Saul, a keresztjén üldöző és gyilkos, válhat Júdás helyett a 12. tanítványá. Éppen ő mondja ki a nagy titkot, amint az megvan írva a 2. korintusi levél 12. részének 9. versében. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mit üzen nekünk most ez az ige, Noé bukása? Azt, hogy Isten és az ő igéje nem lakkoz, nem sminkel. Nem dolgozik pozitív hősökkel, emberfeletti emberekkel, hanem olyan embereket használ fel kegyelmesen, mint mi vagyunk. De akik mégis szeretik Istent, odafigyeltek a hangjára, és elég volt nekik a kegyelem, és minden erőtlenségük ellenére a kegyelem eszközeivé válhattak. Ezért van, ezért lehet nekünk is reménységünk és bátorságunk, hogy minden emberi nyomorúságunkat megbánva és letéve, megújulva, Isten irgalmával és kegyelmével megerősödve indulhassunk életünk felé. Újra kezdve és ismét újra kezdve hívő életünket, ahogy Noét is bukása után is, újra és tovább használta az Isten. Noé kisebb lett, de a kegyelem még nagyobb. Isten megmentő szeretete még hatalmasabb. Mert nem emberfeletti emberekkel és makulátlan szentekkel formálja Isten a világot, hanem hozzánk hasonló bűnös emberekkel, akik azonban tudják, hogy elég nekünk az ő kegyelme, és a mi erőnk, tényleg erőnk, erőtlenség által ér célhoz.
1: A Szent Gelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Noé áldása, bukása és átka című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: híreink először címszavakban. 2 év fogyasztás után nyugdíjemelés jöhet 2027. januárjától. Tovább nőtt a gázolaj ára, és lehetséges, hogy a küszöbön áll a 10 litres benzin is. A képviselőház szerint munkacsoport alakul a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló tervezetek vizsgálatára. Antal Lórend úgy nyilatkozott a mikonoszi útról, hogy ha valakit ezzel megbántott, akkor elnézést kér. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. 2 év befagyasztás után 2027. januárjától ismét emelkedhet a romániai nyugdíjak kiszámításánál használt referenciapont értéke. A törvény szerint ezt az infláció és a bérek alakulása alapján kellene kiigazítani, de a pontos emelés egyelőre nem ismert, és az sem garantált, hogy a jelenlegi szabályozást addig nem módosítják, közölte az Adevărul. A romániai nyugdíjak 2027-től ismét a 2023-ban elfogadott új nyugdíjtörvény meghatározott indexálási mechanizmus szerint emelkedhetnek. A referenciapont értéke 2025-ben és 2026-ban egyaránt változatlanul 81 lej maradt, noha eredetileg évenkénti kiigazítást írtak volna elő. A végleges döntést azonban várhatóan a jövőben felálló, teljes jogkörű kormánynak kell majd meghoznia. A jelenlegi törvény szerint 2027-ben vissza kellene térni az éves indexáláshoz, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a nyugdíjak januárban automatikusan emelkednek. Az elmúlt 2 évben ugyanis a kormány beavatkozott az eredetileg meghatározott menetrendbe, 2025-ben és 2026-ban is 81 lejen tartották a referenciapont értékét. Jonóc Dumitru közgazdász, Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tanácsadója szerint az emelést a költségvetés teherbíró képességéhez kell igazítani. Dumitru kedden a Digi24-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magas inflációval jellemzett időszak után indokolt lenne a nyugdíjak emelése, ugyanakkor szerinte nagyon körültekintően kell eljárni. Hiába próbálta a kormány féken tartani az üzemanyagok árát, tegnap is több nagy töltőállomásláncnál drágult a gázolaj, a piacvezető pedig még a benzin árát is megemelte a Profit.ro szerint. Az áremelések mögött minden valószínűség szerint a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulása áll, amely újfent a hordonkénti 100 dolláros szint körül mozog. A Petrom, az OMV, a Rompetrol és a MOL töltőállomásain is nőtt a gázolaj ára az Energia.ro szerint. Miközben a Petrom és az OMV a benzinárát is megemelte. Nem túl rózsás a nemzetközi helyzet sem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázolaj globális kínálata továbbra is korlátozott marad, ami több tényezőnek is köszönhető, többek között a nem megfelelő finomítói kapacitásnak, az Oroszország által bevezetett exporttilalomnak, valamint a téli időszakra jellemző szezonális kereslet növekedésnek. A Képviselőház Házbizottsága tegnap tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni. A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság. Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezésére jóváhagyta 2 törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Krisztina Pruna, uszerés képviselő terjesztette elő, és mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Ezt követően a jogi bizottság szavazat többséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátumelosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket. nem volt elég körültekintő, a jó szándék pedig nem elegendő, nyilatkozta a Maszolnak Antal Lóránt, miután politikai vitát váltott ki, hogy az RMDSZ-es szenátor is azzal a magánrepülővel utazott Bukarestből Mykonoszra, amelynek utaslistáján Krisztián de Liorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek. Közölte, ha ezzel valakit is megbántott, akkor elnézést kér. A Mykonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Kelemen Hunor RMDSZ elnök kedden kijelentette, Antal Lórentnak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Mykonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie. A szenátor elmondta, a meghívást az iparkamarától kapta, ezért elfogadta. Alapvetően az is a feladatunk, hogy érdekképviseleti szervezetekkel legyünk kapcsolatban és egyeztetéseken vegyünk részt, ahol az én esetemben az általam lefedett ágazatról, az energetikáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, folyamatokról tájékoztatást adjunk. Ez történt, semmi más, fogalmazott Antal Lóránt. Mint tájékoztatott, a delegáció tagjainak kilétéről előzetesen azt az információt kapta, hogy döntéshozók és üzletemberek lesznek. Menet közben szembesültem azzal, hogy nem csak az előzetes tájékoztatás szerinti résztvevők vesznek részt a kiszálláson, aláhúzva azt a tényt, hogy például a konstancai magiszter pontos státuszát utólag a sajtóból tudtam meg. Az egyeztetésen a magiszterek nem vettek részt. Hibának róvom fel azt a tényt, hogy nem voltam elég körültekintő. Arról meggyőződtem, hogy a jó szándék nem elegendő, és ha emiatt valakit is megbántottam, akkor azért elnézést kérek, mondta Antal Lóránt. A Román Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Mykonoszra tett utazás egyetlen célja külföldi befektetések Romániába vonzása volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban szeptember 10-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Dragomán György, magyar író és műfordító Torlából származik, és így szól. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Most pedig nézzük, mivel várom kedves hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallhatják. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután Rejtett Kolozsvár műsorunk második részét hallgathatják meg, melyben ma Bólyai János házáról lesz szó. 14 órakor ismét hírek következnek, utána vers rovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik. Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom tehát Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnosradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnos@agnosradio.ro elektronikus posta címünkre. Most pedig irodalmi kincsek rovatunkat hallhatják, melyben ma Lev Tolsztojra, az orosz irodalom egyik legkiválóbb alakjára emlékezünk, aki 1828-ban, szeptember 9-én született. Szerkesztő Deák Anita.
1: Irodalmi kincsek.

Nem feltétlenül azok miatt a jó tétemények miatt szeretjük embertársainkat, amelyeket ők tettek velünk, inkább azok miatt, amelyeket mi tettünk velük.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket irodalmi kincsek rovatunkban, amelyben Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz realista regényíróval ismerkedhetnek meg.

Lev Nyikolajevics Tolsztoj 1828. szeptember 9-én született, és 1910. november 20-án hunyt el. Tolsztoj orosz író, aki elsősorban regényeket és novellákat, majd a későbbi élete során színdarabokat és esszéket írt. Két legismertebb műve a Háború és béke, valamint az Anna Karenina. Tolsztoj a bonyolult és ellentmondásos személyiségéről, érdekes erkölcsi és aszketikus nézeteiről is híres volt.

Lev Tolsztoj Oroszország Túla régiójában, Jasznaja Poljanában a családi birtokon született. A Tolsztojok régi nemesi család voltak, a grófi címet még első Péter cártól kapták. Apja harcolt a Napóleon elleni háborúban, ezek a családi emlékek hiteles információként szolgáltak a Háború és béke című regényének megírásakor. Anyai ágon régi orosz arisztokrata családokkal állt rokonságban, többek között Puskinnal is. Tolsztoj az 5 gyermek közül a 4. volt a családban. Szülei Nyikolaj Iljics Tolsztoj gróf és Mária Tolsztoj grófnő. 2 éves volt mindössze, amikor anyját, és 9, amikor apját elvesztette. 3 bátyjával és húgával együtt rokonoknál nevelkedett. 1844-ben, mintegy 16 esztendősen, Tolsztoj beiratkozott a Kazáni Egyetemre keleti nyelveket tanulni, majd 1 év múltán átváltott a jogtudományra. Kiemelkedő tehetségű nyelvtanuló volt. Tanulmányait 1847-ben azonban félbehagyta, és egy ideig az ifjú arisztokraták társasági összejövetelein, szalonokban, bálokban töltötte idejét, majd tavasszal hazatért Jasznaja Poljanába. A 1851-ben katonai szolgálatba áll, és mint altiszt tanúja a szabadságukért küzdő kaukázusi hegylakók ellen folytatott véres csatáknak, majd részt vesz a krími háborúban is. Ezek az élmények illették kései művét, a Hadzsi Muratot és a szevasztopoli elbeszéléseket. Az 1847-ben elkezdett és haláláig vezetett kíméletlen őszinteségű naplójában már ekkor szembeötlik hajlama az önellemzésre és bűntudatra, de a céltalansághoz társuló magányosság érzet, valamint az értelmes és tiszta élet iránt érzett vágyakozás is átsüt alapokon. Mindezt Sterne és Rousseau hatását tükröző önéletrajzi trilógiája a gyermekkor, serdülőkor és ifjúkor is tanúsítja, bennük Tolsztoj nem ritkán a század irodalmán végigvonuló, felesleges ember figurájával kerül rokonságba. Már korábban is írt, a jószeműek már észrevették tehetségét, de a kaukázusi és a szevasztopoli élmények bontották ki benne a nagy ábrázolót. Személyes emlék egyesül itt történelmi távlattal és emberismerettel. Stílusa pedig kezdettől fogva művészi igényű, gazdag és szemléletes nyelvű. Még nincs 30 éves, de már nevezetes író. A hadseregtől megvált, tudja már a teendőjét. Író és pedagógus. Ez a pedagógusság nem mellékes az életében. Nem csak elméleti gondja a népnevelés, hanem maga is iskolát alapít a birtokán, tankönyveket ír, személyesen oktat. Eszméit nem csak írásban, hanem közvetlenül is terjeszteni akarja. Ezek az eszmék pedig nem egyszer különös ellentétben állnak egyre tisztulóbb művészetével. Mint alkotó, magára kényszeríti a valóság tudomásul vételét és ábrázolását. Mint gondolkodó, évtizedről évtizedre jobban félreismeri a valóságot. A fejlődéstől elmaradt, a patriarchális világképben élő parasztság elképzeléseiben véli felismerni a jövendő útját. A hivatalos egyháztól különböző, de mégis vallásos, társadalmilag maradi eszmevilágnak akar a prófétája és apostola lenni. Ez odáig vezet, hogy idővel szigorú önmegtartóztatást hirdet az emberiségnek, és még a művészeteket is megtagadja, mint erkölcstelen útra vezető kísértéseket. De közben sem szűnik meg nagy művésznek lenni.

1857-ben fél éves külföldi tanulmányutat tett, amelynek során eljutott Svájcba, Németországba, Franciaországba, és felkereste azokat a helyeket, ahol Rousseau élt. Nyugat-Európában tett látogatása azonban csalódást keltett számára. Tapasztalatai arra késztették, hogy ezután a gyakorlati élet és a munka eszméjének terjesztése felé forduljon. Az önmagát fenntartani tudó paraszti közösség ideája is hajtotta, amikor falusi iskolát alapított a környékbeli parasztok gyermekeinek számára. A történelmet ő maga oktatta a gyerekeknek, és intézményében egyetemisták oktatták a fiatalokat. 1861-ben békebírói tisztséget kapott, de ő fontosabbnak tartotta az iskolával foglalkozást. 1860-61-ben tanulmányi céllal újabb nyugat-európai utazásra indult. Írókat, mint Charles Dickens, Iván Turgenev, és pedagógusokat, mint Friedrich Froebel és Adolf Diesterweg látogatott meg. Londonban Dickens nevelésről szóló előadását is meghallgatta. Iskola kísérlete, amiről írásaiban is beszámolt, sok vonatkozásban előfutára a Summerhill-i szabad iskolának. George Denison The Lives of Children című híres könyvében külön fejezetet szentel Tolstoy pedagógia nézeteinek. Tolstoy minden vonatkozásban elutasította az erőszakot, még akkor is, ha ezt iskola kötelezettségnek hívják. Az általa működtetett iskolában nem volt osztályozás, nem volt kötelező házi feladat, és nem volt kötelező a bejárás. Néha mégis alig lehetett hazazavarni a gyerekeket.

Egy nagyobb európai körút után hazatérve, tudomásul véve a nyugati országok 1848-as forradalmait és a forradalmak vérbefulladását, ismerve már a cári önként is és a nyugati polgárság ridegségét is, kritikusan szemléli az egész világot. Egy ízben megkísérti a vágy, hogy mindörökre kivándoroljon a cárok birodalmából, de visszariasztja a polgári világ, ahová onnét mehetne. 1862-ben feleségül vette a 18 éves Szonya Andrejevna Berset, egy neves moszkvai orvos leányát, aki 16 esztendővel volt nála fiatalabb. Első éveiket még békességben töltötték, az asszonynak kedvére volt a főúri életforma, a társasági élet, emellett szorgalmasan másolt a férje kéziratait, és segítette munkájában. Ez az időszak vált Tolsztoj számára a legtermékenyebb korszakká, s ekkor alkotta legjelentősebb alkotásait. Közben 1862-ben ünnepli Oroszország a Napóleon felett aratott győzelem 50. évfordulóját. Ez adja a nagy tervet, hogy felidézze azt az egész félszázaddal korábbi világot, amikor sok minden kezdődik mindabból, ami a későbbi orosz történelmet meghatározza. Két évig csak tervezget, majd 1864-től 1870-ig 6 évi megfeszített munkával írja a Háború és békét. Ezt követte az Anna Karenina megszületése 1873 és 1877 között.

Tolsztoj világnézetében az 1880-as években fordulat tapasztalható. 1881-től nagyon intenzíven a vallási kérdések felé fordult, például az evangéliumokat is újból oroszra fordította. Az evangéliumok alapján képzelte el az ideális Isten országát a földön. A legfontosabbnak a felebaráti szeretetet tartotta, illetve azt a tanítást, hogy a gonosszal szemben sem szabad erőszakosnak lenni. Egyre inkább terhesnek találta addigi arisztokrata életformáját, és látványosan megpróbált kilépni e korábbi életmódjából. Egyszerű parasztként kezdett öltözködni, és kaszálni ment a rétre. 1881-ben a Tolsztoj család átköltözött Moszkvába, ám a nyarakat még Jasznaja Poljanában töltötték. Az író érdekes, erkölcsi, vallási, politikai szemlélete miatt először családjával, feleségével szaporodtak meg konfliktusai, házassága megromlott, és ezen az sem segített, hogy az asszony 13 gyermekkel ajándékozta meg Tolsztojt. Később a társadalmi előítéletekkel is meg kellett küzdenie. 1882-től rendőri megfigyelés alatt állt, hitről szóló írásait betiltották, és azt terjesztették róla, hogy megháborodott. Szenilis, bogaras öregúrnak tartotta a közvélemény. 1891-ben családja úgy határozott, hogy felosztják birtokát, mintha az író már nem is élne. Még ugyanezen esztendőben újságokban tett közzé egy nyilatkozatot, amely szerint lemond 1881 után írt alkotásainak kiadási jogairól, és feljogosít mindenkit Oroszországban és külföldön, hogy ellenszolgáltatás nélkül kiadja, vagy színpadra vigye valamennyi művét, akár oroszul, akár fordításban. 1889-től 1899-ig dolgozott harmadik nagyregényén, a Feltámadáson, amelyben az erkölcsi felemelkedés lehetőségét és a szellemi megtisztulást mutatta be. A könyv megjelenése oda vezetett, hogy 1901. februárjában kiközösítették. Még ugyanebben az évben súlyos tüdőgyulladást kapott, s a Krimben töltött egy esztendőt, ahol megkísérelte kikúrálni magát. Ebben az időszakban Gorki és Csehov jelentettek gyakori társaságot számára. 1908-ban Oroszország és a világ alkotó művészei Tolsztoj 80. születésnapját ünnepelve szinte zarándok helyé változtatták Jasznaja Poljanát. Ám egy házkutatás után, amikor az összes fellelhető kéziratot elkobozták, a családi viszályok tovább éleződtek. 1910. október 27-28-ának éjjelén Lev Tolsztoj összecsomagolt, majd orvosa és legkisebb lánya társaságában titokban menekülve hagyta el otthonát. Pár napot egy remetelakban húzódott meg, Optyinában, majd vonatra szállt. Útközben az Asztapovói vasútállomáson le kellett szállnia, mivel rosszul lett. Az állomás főnök lakásán hunyt el tüdőgyulladásban, November 20-án.

A háború és béke Tolsztoj legnagyobb művészi vállalkozása, regény eposza, amelynek cselekménye az orosz élet és történelem 15 esztendejét öleli fel. Több áthallásos jelentést szintetizál, melyet a mű címe is rejt. Végigtekint Tolsztoj Oroszország belső útján, nemzeti békétlenségén, hogy föltárja, amint az új európai nap

köszönhető a győzedelmes béke, amely egyúttal az orosz erkölcsiség diadalát hirdeti a napóleoni és nyugati világszemlélet fölött. Az orosz érdek, mint általános emberi érdek képviselője gyűri maga alá a nemzethódító, napóleoni törekvéseket, és ezen a ponton az emberiség történelme a gondviselés univerzális és végtelen idejébe kapcsolódik be, és nyeri el ezúttal is a kegyelmet. A Tolsztói történelem és életszemlélet a regényben a tételes fejtegetések mellett Napóleonnak és Kutuzovnak az ellenpontozott jellemzésében összpontosul, míg Tolsztói Napóleonja annak a megbízó nyugati szellemnek a típusa, aki a világ folyását magához akarja igazítani és életek fölött kíván rendelkezni, mondván, hogy a történelmet ő hivatott irányítani, Kutuzov hagyja folyni a történelmet, mint egyének fölötti dolgot, a gondviselésre, annak célirányosságára és az orosz nép akaratára bízza magát. Ez rendeli őt Platon Karatjevnek, a népi eszme képviselőjének alakja mellé, akivel azonos világszemléletet vall.

Az Anna Karenina párhuzamos és egyszerre ellentétes életsorsokat szervez egységes regényé. Bár Annának és Levinnek az élete jóformán nem keresztezik egymást, mégis kölcsönös vonatkozási pontok lesznek. Annának, a házasságtörő asszonynak a története, aki érzelem nélküli házasságban, kiüresedett kapcsolatban él magas beosztású állami hivatalnok férjével, a szerelem váratlan fellobbanásával indul, hogy aztán erről a boldog magaslatról lassan leereszkedve a tragikus véghez érkezzék el. Levinnek, a fiatal vidéki nemes földesúrnak a története ellenkező irányú. Személyes boldogtalanságának a mélyéről indul útnak, önmaga keresésével ér egyre feljebb, egészen az erkölcsileg megalapozott világlátás tisztaságáig, s jut el a boldog házasság révébe. Tolsztoj az erkölcsi fejlődést a jellem legfontosabb tulajdonságának tartotta, amely folytonos és sohasem szűnik meg. Akkor szólt leghatékonyabban az élet érdekében, amikor a halálról írt. Minden gondolatunk a halálról az élet szempontjából szükséges, vallotta. Azzal, hogy az emberek egzisztenciájuk lehetetlen megjavításán fáradoznak, megfosztják magukat attól, hogy igazi életet éljenek. A szeretet az egyedüli és teljes tevékenysége az életnek, mondta Tolsztoj. Tolsztoj nagy hősei állandóan úton vannak erkölcsi önmaguk felé. Befelé vezet ez az út nem a világba. Nem a boldogságot keresik, hanem önmagukat. Azt, hogy miképpen lehetnének méltók a boldogságra.

A következő percekben Lev Tolsztoj Járjatok világosságban című elbeszélés gyűjteményéből hangzik el a Három aggasztján című történet. Lev Tolsztoj vallásos ihletésű műveit a háború után született generációk igen kevéssé ismerhetik, pedig az író egész életét áthatotta a keresztény világnézet radikális értelmezése, amely során ugyan időnként túlzásokba esett, de őszinte Isten kereséséhez nem fér kétség. A kötet elbeszélései az evangéliumok talaján sarjadtak. Legyen bár szó az orosz parasztról, aki minden pénzét félretéve Jeruzsálembe zarándokol, a kisvárosi csizmadiáról, aki Krisztust szeretné vendégül látni, vagy a pokolbéli ördögről, aki a népmesék hangulatát idéző módon akarja bűnre csábítani a romlatlan lelkű gazda embert. Tolsztoj mindegyik történetben az örök és változatlan

És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté, 6. fejezet, 7-8.

Egyszer egy püspök Arhangelszk városából a Szoloveci kolostorba hajózott. Ugyanazon a hajón zarándokok is utaztak, akik a Szentföldre készültek. A szél kedvezett az útnak, az idő derült volt, a hajó nem is himbálózott. A zarándokok, ki a fedélzeten heverészett, ki evett, összegyűltek és beszélgettek. Feljön a püspök a fedélzetre, és föl alá járkál. Oda megy a hajó orrához, és látja, hogy egy csomó ember gyülekszik egy paraszt köré, aki kezével a tengerre mutogat, s előad valamit, a többiek meghallgatják. Megáll a püspök, és abba az irányba néz, amerre a paraszt ember mutat. De csak a tenger látszik, amint csillog a napfényben. Hogy hallja, miről van szó, közelebb lép. Amint a parasztocska meglátta a püspököt, levette a sapkáját és elhallgatott. A többiek is köszöntek, és kifejezték előtte tiszteletüket. Ne zavartassátok magatokat, gyermekeim, mondta a püspök. Én is szeretném hallani, amit te, jó ember, beszélsz. Az aggastyánokról mesél a halász, jegyezte meg egy kereskedő, aki valamivel bátrabb volt a többieknél. Az aggastyánokról? Faggatta őket a püspök. Hadd hallom. Merre mutattál? Amott látszik halványan egy sziget, felelte a paraszt, és jobbra mutatott. A szigeten három aggastyán él, és keresi a lelke üdvösségét. Merre van az a sziget? Tessék csak a kezem irányát követni. Méltóztatik látni azt a felhőt ott? Attól balkézre, valamivel mélyebben, mint egy csík, úgy húzódik el. A püspök néz és néz a vízre, de rátűz a nap, ez vakítja. Gyakorlatlan szemével nem bír kivenni semmit. Nem látok semmit, mondta. Miféle három aggastyán az, aki a szigeten lakik? Isten emberei, felelte a kis paraszt. Sokat hallottam felőlük, amíg alkalom került, hogy meglássam őket. De a múlt nyáron láttam őket. És elmesélte, hogy amint csónakon halászni indult, arra a szigetre vetődött. Nem is tudta, hova került. Amikor reggelre kelve elmerészkedett körülnézni, egy földkunyhóhoz ért, és egy öregembert pillantott meg. Nem sokára aztán még két aggastyán jött ki a kunyhóból. Melengedték, megetették, és segítettek neki a csónakját kijavítani. Hát milyen a formájuk? Az egyik kicsiny, töpörödött ember foszlós csuhában van, több istán, mint százesztendős. Fehér szakál a zöldesbe játszik, mint a moha. Mindig jóságosan mosolyog, mint Isten angyala. A másik egy kicsit magasabb, széles, szürke szakálú, erőteljes ember, rongyos köpeny van rajta. Akár a zsákot úgy fordította ki a csónakomat, még időm sem volt, hogy segítsek neki. Ennek is vidám a kedélye. Nagy, megtermett férfi a harmadik. Amint eledbe lép, térdig omlik hófehér szakálla, sötét, mogorván néz, szemöldöke a szemébe lóg, mezítelenül jár, csak egy háncskötő övezi. Mit beszéltek veled? Jobbára csöndesen tettek-vettek, egymáshoz is keveset szóltak, inkább csak a tekintetük beszélt. Megkérdeztem a magas termetűt, hogy régen laknak-e már a szigeten. Összeráncolta a homlokát, dörmögött valamit, mintha mérgelődne, de a kis hajlott hátú megfogta a kezénél és mosolygott, mire a nagy ember mindjárt megjuhászkodott. És a kis öreg csak annyit mondott, urunk, irgalmaz, és mosolygott hozzá. A paraszt beszéde alatt a hajó közelebb jutott a szigethez. Most tisztán látni a szigetet, szólt a kereskedő. Kegyeskedjék, eminenciád, arrafelé tekinteni, és odamutatott abba az irányba. A püspök erősen odanézett. Valóban, mint valami kis fekete vonalat meglátta a kis szigetet. Egy ideig nézte, aztán odament a kormányoshoz. Miféle kis sziget az ott? Kérdezte. Névtelen sziget, sok akad ilyen errefelé. Igaz, hogy öreg emberek keresik ott a lelkük üdvösségét? Hallottam róla, kegyelmes uram, de hogy igaz-e, azt nem tudom. A halászok ugyan azt állítják, hogy látták az öregeket, de meg lehet, hogy csupa szóbeszéd, amit mondanak.
Szeretném felkeresni az öregeket. Hogyan lehetne oda jutni? Hajóval nem lehet ott kikötni, felelte a kormányos. Hanem csónakkal meg lehetne csinálni. De előbb meg kellene kérdezni a kapitányt. Hívatták a kapitányt. Szeretnék ellátogatni a szigetre az öregekhez, mondta a püspök. Átvinnének? A kapitány le akarta beszélni. Éppenséggel oda lehetne jutni, de sok időt vesztegetnénk el vele, és bátorkodom eminenciádat afelől biztosítani, hogy nem éri meg a fáradtságot. Hallottam, hogy holmi vén, együgyű népség tanyázik ott. Az elméjük föl se fog mindent, és némák, mint a hal. Én mégis át szeretnék menni, és megfizetném a fáradtságát. Vigyen át. A kapitánynak mit volt mit tennie? A matrózok megfordították a vitorlákat, és a kormányos irányt változtatott. A hajó a szigetnek tartott. A püspöknek széket hoztak a hajó orrára. Helyet foglalt és merően előre tekintett. A zarándokok mind köréje sereglettek, és a szigetecskét lesték. Akinek élesebb a szeme, már látja a partköveit. Most meg feltűnik a földkunyhó. Egyik zarándok már az aggastyánokat is megpillantotta. A kapitány távcsövet hozott, vizsgálódva a szeme elé tartotta, aztán átadta a püspöknek. Igen, mondta. A parton, a nagy kőtől jobbra három ember áll. A püspök beigazította a messzelátót. Három embert lát állani. Egy magas növésűt, egy kisebbet, a harmadik egészen apró. A parton állnak, egymás kezét fogják. A kapitány odajött a püspökhöz. Ha kívánja eminenciád, akkor méltóztassék innen át csónakázni, mi addig itt horgonyzunk. Legombolították a kötelet, lebocsájtották a horgonyt, bevonták a vitorlákat. Egy lökés, és megingott a hajó. A csónakot vízre bocsájtották, az evezősök beleugrottak, a püspök lement a kis lépcsőn. Lement és leült a csónak padjára. Az evezősök nekirugaszkodtak, repült a csónak a sziget felé. Amint kőhajításnyira érnek, látják. Három aggastyán áll a parton. Egy magas férfi, csak egy háncs kötény övezi körül, rongyos köpenyben a másik, alacsonyabb termetű, meg egy viharvert, töpörödött kis ember, foszlós csuhában. Egymás kezét fogják. Az evezősök a parthoz vitték a csónakot, a földbe csákjázták, és a püspök kiszállt. Üdvözlésére meghajolnak az öregek. Ő megáldja őket, mire még mélyebben meghajolnak előtte. Szól a püspök. Hallottam, hogy ti, Isten öregjei, itt a lelketek üdvösségét keresitek, az emberekért Krisztus Urunkhoz imádkoztok. Én Krisztus méltatlan szolgája vagyok, kiküldve, hogy vezessem Urunk nyáját. Hát titeket is, Isten szolgáit látni akartalak, hogy oktatásban részesítselek, ha képes vagyok rá. Az öregek hallgatnak, mosolyognak, és egymásra néznek. Mondjátok el, hogyan keresitek az isteni kegyelmet, és hogyan szolgáljátok Istent? Folytatta a püspök. Fölsóhajt a szürke nagyszakálú, ránéz a legöregebbre, a kis hajlott hátú, rongyos csuhájúra. A háncsöves ember is összeráncolt homlokkal néz a legöregebbre. És megszólal a legidősebbik mosolyogva. Isten szolgája. Mi nem tudjuk Istent szolgálni. Csak magunkat szolgáljuk, magunkat tápláljuk. Hát hogyan imádkoztak Istenhez? Szólt a legöregebbik. Ez a mi imánk. Hármas léted, hármas létünk, Urunk, irgalmazz minékünk. Mikor a legöregebb ezt elmondta, mind a hárman égnek emelték szemüket, és fennhangon mondták. Hármas léted, hármas létünk, Urunk, irgalmazz minékünk. A püspök elmosolyodott, és azt mondta. Hallottatok nyilván a Szent Háromság felől, de nem helyes az imátok. Megszerettelek benneteket, Isten szolgái.
Látom, hogy Istennek tetsző életet akartok folytatni, azonban nem tudjátok, miként kell szolgálni őt. Nem így kell imádkozni. Hallgassatok rám, Isten igéjéből tanítalak meg benneteket, amiként ő rendelte, hogy hozzá imádkozzunk mindnyájan. És elkezdte magyarázni, hogyan nyilatkoztatta Isten magát az embereknek. Beszélt nekik az Atya Istenről, a Fiú Istenről és a Szentlélek Istenről. Leszállt Isten fia a földre, hogy megváltsa az embereket. Mindenkit megtanított, hogyan imádkozzék hozzá. Hallgassatok rám, ahogy előmondom. Mi atyánk? A másik ismételte. Mi atyánk? És a harmadik utána mondta. Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? Az öregek utána mondták. Ki vagy a mennyekben? De a széles ősszakálú ember összezavarodott, és nem jól mondta. Az öves öreg se tudta érthetően kiejteni. Borostásan konyult a bajusza a szájára, úgyhogy nem bírta tisztán ejteni a szavakat. Egészen értelmetlenül motyogott a fogatlan kicsi ember. Elismételte nekik a püspök még egyszer. Megismételték a vének is. A püspök leült egy kőre, eléje állottak az aggasztjánok, figyelték az ajkát és ismételték, amit mondott. Egész nap, napestig vesződött a püspök az öregekkel. Vagy 10-szer, 20-szor, de 100-szor is elmondta egy és ugyanazt. A vének utána hadarták. Összezavarodtak. Ő türelemmel kijavította a beszédüket, és megint újra kezdte velük. Amíg az aggasztjánok felfogták az egészet, kitartott mellettük a püspök. Utána mondták, aztán elmondták egymaguk is. Leghamarabb a középső fogta fel a szavakat. Segítség nélkül felmondta az egészet. Újra meg újra elismételtette vele a püspök, és a többiek is elmondották az egész imádságot. Leszállt az alkony. A tengerből fölmerült a hold, amikor a püspök fölkelt, hogy hajóra szálljon. Búcsút vett a vénektől, és azok mélyen meghajoltak előtte. Ő megcsókolta mind a hármat, és meghagyta nekik, hogy úgy imádkozzanak, ahogyan őket tanította. Erre csónakba szállt, és a hajóhoz evesztetett. És amint mentek a hajó felé, hallotta az aggasztjánok hármas hangján az Úr imáját. Közeledett a hajóhoz a csónak, a hullám csöndes csobogása már elfogta az imádkozók hangját. Ám a holdfényében láthatta, egy helyben áll három ember. Az apró a középső, jobbra a magas szál férfi, balra a közepes növésű. Kikötött a csónak, a püspök fölmászott a hajóra, fölszedték a horgonyt, kifeszítették a vitorlákat, fújt a szél és tovább haladt a hajó. A korlátra támaszkodva visszanézett a püspök a szigetre. Még látszottak a vének. Nem sokára eltűntek a szemhatárról, de a szigetecske még látszott. Aztán lassan-lassan eltűnt az is. Csak a tenger csillogott a holdfényben. A zarándokok lepihentek. Csönd körös körül. Csak a püspököt kerülte az álom. Egymagában ült és nézte a tengert. Nézett arrafelé, ahol a kis sziget elveszett szem elől, és a jó öregekre gondolt. Azon elmélkedett, mennyire örültek, hogy megtanultak imádkozni. Dicsérte Istent, hogy alkalmat adott neki, hogy segítségére lehessen a tisztes aggoknak, hirdethette nekik az Úr szavát. Elmélázva ül a püspök, tekintete végig siklik a tengeren, arra, amerre eltűnik a kis sziget. És szikrázik valami a szeme előtt. Csillogóan, most itt, most amott, fények villannak előtte. Közelednek. Kihamvadnak. Most meg suham valami a hold ködében. Hószárnyú sirálye? Fehéren felduzzadó vitorla? Fürkésző szemmel vigyázza a püspök. Úgy véli, gyors vitorlás, bárka tart feléjük. Villám gyorsan közeledik.
Az imént még messze volt. Ihol? Egész itt van. Csónak lesz. De mégse csónak. Mert a fehérsége se olyan, mintha vitorla volna, de valami rohan utánuk, és mindjárt utol is éri. És nem bírja a püspök kivenni, mi lehet. Ladiknak nem ladik. Madárnak nem madár. Halnak se hal. Olyasféle, mint egy ember. Csak hogy túlságosan nagy. Meg ember... Ember nem is járhat a tengeren. Fel kell a püspök, oda megy a kormányoshoz. Mi az, testvér? Mi az? Kérdezi, de most már maga is látja. Jön a három vén a tengeren át. Csillog, villog a lobogó szakáluk, és úgy elérik a hajót, mintha az egy helyben állna. A kormányos felnéz, ilyettében elereszti a kormányrudat, és rémült hangon elkiáltja magát. Nagy Isten! Az öregek sietnek utánunk, úgy szaladnak, akár a szárazföldön! Hallják a zarándokok a kiáltást, rohannak a kormányhoz. Látják mind. Az aggastyánok gyorsan közelednek a hajóhoz, egymás kezét fogják. Két szélről a két öreg integet, hogy állítsák meg a hajót. Úgy haladnak előre a tenger színén, mintha csak szárazföld lenne, a lábukat meg se emelik. Nem is jutottak hozzá a hajón, hogy bevonják a vitorlákat, amikor a vének már elérték őket, felemelték a fejüket, és hárman egyszerre megszólaltak. Elfelejtettük, ó Isten szolgája! Elfelejtettük, amire tanítottál. Amíg folyton ismételgettük, tudtuk még, de mikor egy órára abba hagytuk, elmaradt egy szó. Most meg mindent elfelejtettünk, minden kiment a fejünkből. Nem tudunk semmit. Taníts meg újból! A püspök keresztet vetett, mélyen meghajolt az aggastyánok előtt, és így szólt. A ti imátok fölér a legmagasabb úr elé, Isten vénei. Nem vagyok méltó, hogy titeket tanítsalak. Imádkozzatok érettünk, bűnösökért. És térdre hullott előttük. Még egy pillanatig ott időztek az aggastyánok, azután visszatértek a tengeren át. Reggelig fényesség látszott azon a helyen, amerre az aggastyánok jártak.

Az elmúlt percekben Lev Tolsztoj Három aggastyán című történetének részlete hangzott el a Járjatok világosságban című elbeszélés gyűjteményből. A hanganyag forrása a csukottszemmel.blogspot.com oldal volt.

Az a nagy orosz realizmus, amely Gogollal kezdődik, és nyomában oly sok nagy és nagyhatású írót adott a világirodalomnak, Tolsztojjal emelkedett a csúcspontjára. Az egész világ feléje nézett, tőle tanult. Semmiféle realista művészigény nem kerülhette és nem kerülheti meg. Társadalom és ember, nagy eszmék és kicsi gondok, világformáló erők és lélekformáló szerelem óriási nagy egységbe fonódik össze műveinek gigantikus épületében. A további utak mind tőle vezetnek. Csehov a lélek árnyalatainak klasszikus ábrázolója, és Gorki a történelem továbbvezető útjának klasszikusa egyaránt őt tekintette tanítómesterének. De ráesküdtek a tőle tulajdonképpen idegen naturalisták is, alakjaira hivatkoztak a lélek búvárai, ugyanúgy, mint a falu életének kutatói.

0: irodalmi kincsek.
1: A következő percekben a napáhítat a csendül fel Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe meglepetés. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétség bűnöző csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele 2. fejezetének 9. verse. A következő percekben Krisztina Dinoto, argentinai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A nyomtató összezavarodott, és egyszerre több oldalt kezdett nyomtatni, majd elakadt. Elvittem a szerelőhöz, aki azt mondta, hogy szét kell szednie a gépet. Másnap visszamentem, remélve, hogy megjavította a nyomtatót, mert ki kellett nyomtatnom a vasárnapi istentisztelet liturgiáját. A szerelő elmagyarázta, hogy elhárította az elakadást és újra működésbe hozta a nyomtatót. Éppen fizetni akartam, amikor azt mondta, nem kell. Ha az ember áldást kap, áldást is kell adnia. Elolvastam néhány oldalt abból, amit írt, miközben kihúztam az elakadt oldalakat a nyomtatóból. Én felnőttként ismertem meg Istent, ami nagy áldás volt számomra. Megváltoztatta az életemet. Ahogy most beleolvastam az írásába, úgy éreztem, hogy Isten továbbra is megállt engem. Meghatott ez az Istentől jövő meglepetés. A szerelővel még soha nem beszélgettünk a hitünkről, de ez a találkozás lehetőséget adott arra, hogy beszéljünk a hitről, hálát adjunk Isten jelenlétéért, és felismerjük egymásban a rokon lelket. Bizonyosságot nyertünk afelől, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy lehetőségünk van találkozni más hívő emberekkel, akikkel osztozhatunk Krisztus követésének örömében. Amen.

Isten áldásokkal lep meg minden nap, mondja ezt Cristina Dinoto, argentinai testvérünk. Ma imádkozzunk a számítástechnikai eszközök szerelőiért.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban szeptember 10-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

0: Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezután Rejtett Kolozsvár műsorunk második részét hallhatják, melyben a Bólyai János szülőházáról lesz szó. 14 órakor ismét híreket mondok. 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik. Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket tehát a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek minket személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre is. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök a rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Az RMDS szerint elfogadhatatlan az AUR kezdeményezése. Drónroncsokba botlottak a tengerparton sétáló turisták Korbunál. Ma és holnap kitart a hőség, holnap estétől zivatarok várhatóak országszerte. Több mint 36 ezer hallgató részesült szociális ösztöndíjban február és július között. Az előrejelzések szerint ma felhőség boltra kell számítani, csapadék nem valószínű. Most pedig következzenek a részletek. Súlyos jogsértésekre és a diktatúrák módszereire emlékeztető kényszerítésre hívták fel a figyelmet az RMDS politikusai annak kapcsán, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség törvénytervezete szigorítaná a román nemzeti zászló napjának megünneplését. Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben élesen bírálta az AUR tervezetét, amely kötelezővé tenni a román nemzeti zászló megcsonkolását és súlyos bírságokkal sújtaná azokat, akik ennek nem tesznek eleget. Miklós Zoltán képviselő szintén felháborodásának adott hangot a javaslat kapcsán. Ma délelőtt drónmaradványokra bukkantak a tengerparton sétáló turisták a Konstanca megyei Korbus strandjánál. Az eset újabb lenceme annak a sorozatnak, amely során az elmúlt hetekben több hasonló repülőszerkezet darabot is partra mosott a víz a román tengerparton. A szemtanúk délelőtt 10 óra körül figyeltek fel a gyanús tárgyakra, és azonnal értesítették a hatóságukat. A rendőrség alig 10 perccel később a helyszínre érkezett, majd 10 óra 35 perc körül a katasztrófavédelem egysége is csatlakoztak a művelethez, számol be a news.ro. Kánikulára figyelmeztető riasztásokat adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Holnap estétől vasárnap estig zivatarok várhatók országszerte. Az előrejelzés szerint ma 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a bánság déli részén, Olténia nyugati és déli területein, Erdély jelentős részén, Délnyugat-Munténiában és Észak-Kelet-Moldvában. Ezeken a területeken 30 és 36 Celsius fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet, a legmelegebb a bánságban lesz. A holnapi nap folyamán a körös vidéken, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Délnyugat-Munténiában, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Holnap estétől felhőszakadások, villámlások és jégeső várható a nyugati, az északi és a központi ország részben, szombaton és vasárnap pedig délen, keleten és az ország központi területein. Több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte ma az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesültek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt, írja az Ecce Press. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak segítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett a gyakorlati útmutatók is készültek számukra. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma borús égboltra kell számítani, csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a kolozsvári fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/cj honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezek. Most pedig, gyerekek, remélem már a rádió előtt ültök, mert kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben Mátyás király meséjének egy részét hallgatjuk meg.
10: Mesekosár.

Mátyás király és a fát ültető öregember. Mátyás király szívesen sétálgatott a budai hegyek között. Egyszer csak észrevett egy vénséges vén öregembert, aki éppen fát ültetett a kertjébe. Megállt, megszólította. Hallja, Ekend, talán bizony nem dolgozott eleget fiatal korában? Dolgoztam én, hogy ne dolgoztam volna, hangzott a válasz. Hányadik eszendő tapossa, öreg? Én bizony a századikat. Akkor meg miért vesződik azzal a körtefával, hisz úgysem élvezheti már a termését, kérdi a király. Ha Isten úgy akarja, megérem, ha nem, a gyermekeim, unokáim lelik benne örömüket. Ezért talán nem érdemes dolgozni? Na, öreg, kíváncsivá tettél, feleli Mátyás. Ha megéred az első termést, hozd belőle nekem is a budai palotába. Az öreg ember csak most döbbent rá, hogy magával a királlyal diskurált, mert a látása igen gyenge volt már. Lekapta hamar a kucsmáját, de a király akkor már messze járt. Teltek múltak az évek, a körtefa termővé vált, s az öreg is jó egészségnek örvendett. Így aztán ígéretéhez híven kiválasztott szép három körtét. Kosárba rakta, s elindult vele Mátyás királyhoz. Ahogy odaért, az őr útját állta. Mi áradban, öreg? A felséges királyunkhoz jöttem. Neki hoztam ezeket a gyümölcsöket, felelte. De a strázsa egy minden hájjal megkent gazfickó volt, és így folytatta. Jól van, beeresztelek, ha megfelezed velem a jutalmat, amit az ajándékért kapsz. Mit volt mit tenni? A szegény öreg megegyezett az őrrel. Hanem Mátyás éppen a várfokon sétált, s véletlenül fültanúja lett a beszélgetésnek. Belépett az ember, meghajtotta magát. Felséges királyom, emlékszik-e még arra az öreg emberre, aki 5 esztendeje fát ültetett a kertjében? Emlékszem, hogy ne emlékeznék, felelte a király örömmel. Felsége csodálkozott nagyon, hogy hajlott korom ellenére ilyen munkát végzett. Ha azt mondta, ha megérem a termését, hozzak belőle kóstolót. Íme elhoztam. Mátyás megköszönte szépen az amatos körtéket, s fizetségképpen 4-szer arcul legyintette az öreget azzal a parancsal megtoldva, hogy az jó erősen felezze meg az őrrel. Örült az öreg a jussának, sarkon fordult, s 2 akkora pofont lekevert a kapuőrnek, hogy a sisak is lerepült a fejéről. Mátyás jót nevetett a jeleneten. Az öreget visszahívta a trónterembe, s a vesszőkosarát színültig töltötte arannyal.

0: A következő percekben rejtett kolozsvári műsorunkat hallhatják. Bolyai János szülőháza szintén annyira elfeledett épülete Kolozsvárnak, mint a nagy matematikus szellemi öröksége és alakja. Életében semmilyen elismerést nem kapott, talán nem is csoda, hogy amikor születésének 100. évfordulójára készültek, komolyabb kutatómunkát kellett folytatni, hogy kiderítsék, pontosan melyik épületben látta meg a napvilágot a kis Bolyai János. Akkor is egy matematikus fette fel a rejtélyt, ahogy a Rejtett Kolozsvár sorozatunk mai részében is egy matematikussal, Olágál Róbert Bolyai kutatóval beszélgetünk a szülőház történetéről, a bolyai-kolozsvári kötődéséről, és egy kicsit a nem euklidészi geometriáról is. Szerkesztő Janicskó Mihály Noémi.
1: Szeretettel köszöntöm így a virtuális stúdiónkban a vonal másik végén Olágál Róbertet, matematikus programozó, matematika történészt, a Szapjenci Erdély Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Gazdaság és Humántudományok karának adjunktusát, és ami most ellen az egyik legfontosabb, hogy bolyai kutató is. És akkor hát mielőtt belevágnánk a tulajdonképpeni témánkba, ami ugye Bolyai Jánosnak a szülőháza, amit Kolozsváron található, és nemrégiben fel is újították, illetve egy különleges térkövezést kapott az előtte lévő utcaszakasz. Én onnan indítanék, hogy matematikusként hogyan kezdett el érdeklődni ennek a tudományterületnek az erdélyi története iránt, mert hogyha jól tudom, akkor ezt is kutatja.
2: Igen, hát én marosvásárhelyi születésű vagyok, és ugye Marosvásárhelyen nőttem fel, és hát a kutatási területem, most jön el a bolyaiak a fő kutatási területem, és a bolyai Farkas Liceumban ugye volt református kollégiumnak a jogutódjában érettségiztem. Természetesen adódott ez a kíváncsiságom a bolyaiak iránt. Mondja, ezt pontosan meg is tudom fogalmazni, hogy abban az időben én 12 éves voltam, amikor Németh Lászlónak a Két Bolyai című drámájának volt az ős bemutatója Marosvásárhelyen, akkor Németh László a nagy író lejött Marosvásárhelyre, és a nagyszüleim elmentek a bemutatóra, én nagyon szomorú voltam,

0: és Bolyai Jánost nagyon megvetették, ez a valóság a közhangulatban Marosvásárhelyen, ugye több bizonyíték is van, a többek között az egyik legszomorúbb dolog az, hogy még a síját se jelölték meg, 34 évig a síja jelöletlen volt. És amikor a Bolyai Farkasnak, ugye ő egy kicsit olyan különcködő ember volt, annak ellenére, hogy nagyon népszerű ember volt, neki az volt a kívánsága, hogy nem kell megjelölni a sírját, hanem csak egy ponyik almafát ültessenek a sírjára. Igen ám, de mikor látta a református kollégium professzorátusa, akkor így mondták a professzorátusa, látta, hogy a sír kezd beroskadni és eltűnni, akkor a hálás utókor elhatározták, hogy gyűjtést rendeznek, hogy a két bolyai sírját megjelöljék, főleg Bolyai Farkasnak a sírját. Koncz József, a neves történész és levéltáros, ő kezdeményezte ezt a gyűjtést, hogy Bolyai Farkas sírját megjelöljék, és akkor, mikor összegyűlt a pénz, akkor még maradt egy kicsi pénz arra, hogy Bolyai János sírját is megjelöljék. Bolyai János sírja nem ott volt eltemetve János, ahol Farkas, hanem egy kicsit a református temető feljebb, ugye legalább 200 méterre a Bolyai Farkas sírjától. És akkor a közvélemény azon a véleményen volt, hogy nem kell megjelölni Bolyai János sírját, ami akkor már teljesen besüppett. És aztán szerencsére volt egy matematikus, és ő igazából egy építés, Schmidt, aki eljött Temesvárról, még akkor élt Bolyai Jánosnak az utolsó szolgálója, Szőcs Juliska, és ő meg tudta mutatni, hogy hol van Bolyai Jánosnak az eredeti sírja. És akkor megjelölték akkor Bolyai Jánosnak a sírját, de úgy, hogy a matematika-fizikai társulat adta a pénzt Bolyai János sírjára. Ugye erdélyek nem is adakoztak, ez a szomorú Bolyai János. Akkor megjelölték a sírját, utána aztán 1911-ben az akadémia exhumálta mind a két bolyait, és egymás mellé temették Marosvásárhelyen, a ravatalozó mellé. Ugye mi vásárhelyiek azt mondjuk, hogy cinterem, a ravatalozót így hívjuk, ezen sokan vitatkoznak a nyelvészek, de a vásárhelyi közbeszédben ez van, a marosvásárhelyi közbeszédben, hogy a cinterem, amelyik egy nagyon ősi építmény, annak ugye a sarkában temették el újra a két bolyait. Farkasnak ott volt az eredeti sírja, de exhumálták, és akkor a két bolyait egymás mellé temették.
1: Tehát most akkor már könnyű megtalálni a sírt, de valahogy hasonló volt a helyzet a Bolyai János szülőházával is, mert hogyha jól olvastam, akkor egy ideig nyilván tudták, hogy hol volt, hol született Bolyai János, de amikor születésének 100. évfordulójának a megünneplésére készültek, azt hiszem, hogy akkor kellett felkutatni, nem?
0: Igen, igen, pontosan így van. Tehát, ha szabad azt mondjam, ugye nem nagyon tudták, ugye, mert ugye a bolyaiakat nem értékelték, csak nagyon későre fedezték fel, ez egy nagyon szomorúság, mind aki, főleg János, ugye, ha nagyon őszinték vagyunk, a mai napig se nagyon kapta meg azt a helyet, amit őt megilletni, ez az én véleményem, ugye, lehet egy kicsit elfogultan, de a tény az, hogy nem tudták, hogy hol van a szülőháza, egyáltalán nem tudták, és valóban, amikor 100 éves ünnepsége készültek, ugye 1802. december 15-én született, és nem 1902, hanem 1903. januárban tartották a 100 éves ünnepséget, mert olyan nagy tél volt, hogy akkor nem tudtak eljönni az ünnepségre Budapestről. És akkor ugye előtte meg akarták keresni. És itt is egy matematikusnak az érdeme, Schlesinger Lajos, aki egy nagyon-nagyon neves matematikus volt, ugye ő az egyetlen magyar matematikus, aki Schlesinger Lajos, aki Lobacheszki díjat kapott. Érdekes, hogy az oroszok hamarabb csináltak Lobacheszki díjat, csak utána a Magyar Tanács Akadémia is csinált Bolyai díjat az orosz mintára. Tehát Schlesinger Lajos volt az első matematikus, aki egy nagyon nevezetes matematikus volt, és ő kereste fel a bolyai szülőházat. És ugye eleinte mást arra gondoltak, hogy a Belközép utca, amit ma sem úgy hívják, hogy Tivoli utca, vagy ma Bolyai János utca, bocsánat, a Bolyai utcának a másik oldala fele gondolták, hogy ott volt Bodor Pál, akkori provinciális kassa tulajdonosa, ő volt a tulajdonképpen kincstárnak, akkori kincstár tulajdonosának a háza. S azt hitték, hogy ott volt a Bolyai János szülőháza, de nem ott volt, hanem megtalálta nagyon ügyesen, hogy a mai, ahogy most is tudjuk, ugye a Bolyai János és a, most úgy mondják, azt hiszem, hogy Eóilor, annak az utca sarkán, ugye a Minorita templommal szembe, ugye most a Minorita templom az most görög katolikus templom lett, hogy visszakapták a görög katolikusok, ugye, és ott volt a ház, és nagyon érdekes a felkutatása, tehát az is egy matematikusnak az érdeme, aki mondom Schlesinger Lajos, aki felkutatta a házat, és pontosan dokumentumokkal igazolta, hogy ott volt a ház. Mikor már felavatták, akkor már Schlesinger elkerült Kolozsváról, mert ugye ő nagyon nevezetes zsidó matematikus volt, aztán Németországba került, Gießenbe, ott lett nevezetes

0: professzor, és utána az utódja, Farkas Gyula, aki ugyancsak egy nagy matematikus, aki Kolozsváron tevékenykedett, ő harcolta ki, hogy egy emléktáblát avassanak fel, és akkor ez tényleg így volt ennek a felavatása. És érdekes a története, hogy csak a 100 évre rá találták meg a Bolyai Jánosnak a szülőházát, és akkor már a dolog az, hogy a bolyai kutatás most már annyira ment, hogy az eredeti bolyai kéziratokban is egyértelmű igazolást nyert, hogy az volt az a ház. Mert Bolyai János is leírta, hogy az ő anyai nagyszülei, ugye Bachmann Juliana volt a nagymamája, és Benkő József kirurgus a nagytatája, és nagyon szépen írt róluk. És akkor visszaigazolta. Tehát a bolyai kéziratokban egyértelműen visszaigazolt az a tény, hogy ott volt a Bolyai Jánosnak a szülőháza.
1: És ők mennyit éltek ebben a házban?
0: Hát ott maga a bolyai a keveset, tehát Farkas pont azért ment oda, mert akkor szült a felesége, és mivel az apósa kirurgus volt, akkor ők már Domádon éltek, amelyik ugye Maros megyében egy kis elhanyagolt kis falu, abban az időben is elhanyagolt volt, most még elhanyagoltabb Domád, és ugye mégis úgy gondolták, hogy a szülésért jobb, ha oda mennek az apossal anyossághoz, mégpedig azért, mert ugye kirurgus, hát a kirurgus akkor az egy ilyen mostani szóhasználat, azt mondjuk, hogy Borbé, de tulajdonképpen egy természetgyógyász volt az anyai nagyapja, Benkő József, aki gyógynövényekkel, főleg borral és pálinkával gyógyított, ez egy nagyon érdekes dolog, mert akkor ugye a gyógynövényeket, ahogy most is csinálják ugye a természetgyógyászok, hogy borral és alkoholra kivonják a gyógynövényeket, és ezzel foglalkozott az öreg Bachmann Juliánának a férje, ugye mindig azért mondom Bachmann, mert ő volt a háztulajdonos, és ugye amikor elvette Benkő József, akkor a felesége házába költöztek. Tehát az érdekes az, hogy a fiatal bolyai Farkas és a felesége Ákosi Benkő Zsuzsána azért mentek Kolozsvárra, hogy ott könnyebb legyen a szülés levezetése. És akkor ott azért született ott Bolyai János. Ott sokat nem december 15-én nagy tél volt, ahogy kitavaszodott, azonnal visszaköltöztek Domádra. És Farkas nagyon-nagyon csúnyán beszél az anyosáról, nem szerette az anyosát, és ugye ezt leírta a Gaussnak, hogy az anyosa méregkeverő, és a fiatal feleségét ellene hergelte, és nagyon-nagyon csúnyája az anyosáról, annak ellenére, hogy aztán az élet úgy hozta, hogy az anyosát maga mellé vette Marosvásárhelyre, mégpedig azért, hogy a házat megörökölje. A ház nagy érték volt akkor is egy kőház Kolozsváron, ugye? És hogy a házat valamennyien szinten megörökölje Bolyai Farkas, ezért az anyosát magához vette Marosvásárhelyre. Tehát sok ilyen érdekes dolog volt, de keveset laktak ő Kolozsváron. Én még azt kinyomoztam, hogy Bolyai János, mikor gyermek volt, volt-e Kolozsváron, és volt, arra is van levéltári okirat, hogy tulajdonképpen ő, mikor fiatal volt, olyan 12 éves Bolyai János, akkor igenis még meglátogatta a Marosvásárhelyi helyről, elment a kolozsvári nagyszüleihez, és akkor ott meglátogatta a kolozsvári nagyszüleit. De nem éltek sokat ott Kolozsváron, már a bolyaiak.
1: És lehet-e még valamit tudni a házról, hogy hányadik században épült, és esetleg azelőtt kinek a tulajdona volt, vagy hogyan változtak majd a tulajdonosok?
0: Igen, hát ha szabad azt mondjam, én így gondolom, ha csak így a bolyaiak szempontjából nézzük, ugye én közöltem 2003-ban a Kolozsvári Szabadságban a testamentumot. Tulajdonképpen egy olyan testamentumot, amit Benkő Józsefné és Benkő József kötöttek, tehát ezt tulajdonképpen úgy mondtuk, hogy Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma. Ez a testamentum eredetileg, ez a végrendelet megvan a Marosvásárhelyi Teleki Bolyai Könyvtárban, abszolút az eredeti testamentum, ilyen úgy mondják, hogy ilyen függőpecsétes eredeti formában. Azért, mert a kolozsvári nagyszülei mutua fasciót kötöttek. Ez egy nagyon érdekes jogi fogalom, ez a mutua fascio. Ez azt jelentette, hogyha két öreg meghal, az utódok, mert ugye a gyerekek is örökölnek, azok ne tudják bolygatni a nagyszülőket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha a két öreg meghal, a háznak a felét örökli az élettárs, de a gyermekek is örökölnek. És akkor a gyermekek kérhetik azt, hogy akár az öreget ki is tehetik, hogy ők is akarnak a birtokból részesülni. Ugye ezt a modern jog elfogadja, hogy igenis a gyerekeket is ki kell elégíteni, és akkor az öreg szülőket lehet, ha szabad ezt mondjam, háborítani. De ha mutua fasciót kötöttek, akkor azt jelentette, hogy nem szabad az öregeket zavarni. Addig, amíg élnek az öregek, addig ők a vagyonuknak a teljes birtokában vannak. És ami még érdekesebb, hogy tulajdonképpen ott ebbe a testamentumban elég jól le van írva a háznak a története. Tehát most, hogyha a házról beszélünk, ugye egy nagyon jó dolog az, hogy a Sapiens Erdély Tudományegyetem a háznak a felső részét, egy részét meg tudta vásárolni, és akkor szó van róla, hogy ott berendeznek egy Bolyai János emlékszobát, és valamilyen szinten egy ilyen matematikai kutatóintézetet. Én így tudom, hogy ez legalábbis a sajtó eszközölte, ami számomra egy nagyon jó hír, ugye, hogy ott lesz egy szép bolyai emlékszoba. És ugye ott feltétlenül javasolni fogom, hogy ezt a testamentumot ki kell függeszteni, mert egy korabeli nyelven van írva, és ott le van írva a háznak a története. Uh-huh. Hogy valamikor volt egy Benkő András nevezetű, vagy Bachmann András, gomkötő polgár, és az ővé volt a ház, és akkor tulajdonképpen még valami 100 üvegcsűri pap is volt az ősük között, és szászok is voltak, mert ez Bolyai János nagyon alaposan leírja. Ugye, hogy pontosan mikor épült, azt nem tudnám most megmondani, és az nem szerepel, de az, hogy egy régi polgári ház, ugye jómódú polgári ház, ugye akkor nagy dolog volt, hogy valaki Kolozsvár-Szabadkirályi városának, mondjam azt, hogy a főterén legyen egy kőháza. Most is nagy dolog, de akkor még...
1: Ezt akartam
0: akkor...
1: mondani, hogy hasonló a helyzet a mai napig is.
0: Most is nagy dolog persze, de akkor is különösen nagy dolog volt, csak egy ilyen igazi kolozsvári polgár kaphatott ott egy házat, akik vagy egy ügyes mesteremberek voltak, vagy valamilyen magas beosztásban voltak, esetleg arisztokraták, de ugye ez egy nagy dolog, hogy ők egy polgári kiváló mesteremberek lehettek. Tehát érdekes ez a testamentum.
1: Hogyha jól gondolom, akkor ezek alapján úgy tűnik, hogy azért nem volt egyszerű családi élete a bolyaiaknak.
0: Úgy Farkasnak, mint Jánosnak is nagyon érdekes, nagyon viharos, így is mondhatjuk, finoman fogalmazva. Én nagyon sok könyvet írtam a bolyaiakról, 10-nél több könyvet, és akkor az egyik könyvemben le is írtam a bolyaiak kapcsolatát a hölgyekkel, a fehér népekkel, mert Bolyai Farkasnak két felesége is volt, és ugye az első feleségétől született János, és a második feleségétől egy Gergely fia. De most az érdekes az, hogy mind a két fiát féltette a házasságtól. És azt mondta, hogy ne nősüljenek meg, ne nősüljenek meg. És ugye sajnos János nem is nősülhetett meg, mert osztrák katonatiszt volt, és abban az időben a katonatisztek csak akkor nősülhettek, hogyha volt biztos anyagi háttér, hogy megfelelő családi körülményeket tudjon biztosítani a családnak. Ugye egy osztrák tiszt nem nyomoroghatott. Na most Bolyai Farkas nem egyezett bele abba, hogy a családi vagyont lekössék kaucióba. És ezért szegény János nem is nősülhetett meg. Ez egy nagyon szomorú dolog. János csak akkor nősült meg, mikor megtörtént a hazugok tronfosztása a 48-as forradalomban, és akkor egy bátor református pap, Marosvásárhelyen vártemplomba, ugye összeadta őt. De ahogy visszajött a hazugok birodalom, ő nem is ismerte el a házasságát. Nem csak, hogy nem ismerte el, hanem a hazugok birodalom felszólította az akkori református püspököt, Bodola Sámuel volt akkor a református püspök, felszólította, hogy semlegesítse meg a házasságot. És akkor a püspök nagyon emberségesen válaszolt, hogy hát neki erre nincs joga. Mert hát a házasság az egy nagyon nemes dolog volt, ugye Isten előtt egybekötötték, ő neki nincs joga, hogy megsemmisítse. De a katonai hatalom nem ismerte el Bolyai Jánosnak a házasságát. Most a másik érdekes dolog, hogy Bolyai Farkas a kisebbik fiát is tiltotta, hogy ne nősüljön meg. Mondott Bolyai Farkas ilyeneket, hogy ha a férfi megnősül, akkor olyan, mint egy levágott szárnyú sas. Bolyai János mondta is az apjának, hogy ő kétszer megnősült, de az ő fiainak tiltja a házasságot. De hát Bolyai Farkas a kisebbik fiával is rosszul járt, mert a kisebbik fia elvett egy 10 évvel nála idősebb unoka nővéjét, Bejecki Karolinát vette el, aki másodunoka testvére volt Bolyai Gergelynek, és akkor Bolyai Farkas borzasztóan kiakadt, és a leendő menyét, már ugye Gergelynek a leendő feleségét, kerítőnőnek nevezte. Na most ez a hölgy aztán nagyon nekiugrott az apossának, hogy miféle dolog, hogy őt kerítőnőnek nevezi, és akkor aztán volt egy ilyen kicsi családi konfliktus, aztán az élet ezt is elrendezte, mert született gyermekű Gergelynek, és akkor már Bolyai Farkas az unokáját nagyon-nagyon szerette. A szomorú az, hogy Jánosnak is volt gyermeke, de azt nem szerette Bolyai Farkas. Tehát ilyen viharos volt.
1: Jánosnak is több gyermeke született, legalábbis azt olvastam.
0: Hát persze, Jánosnak is több gyereke született, tehát Jánosnak született Dénes fia, akkor született Amália, és született egy Bolyai Gyula nevezetű fia is, csak akkor már el voltak válva a feleségétől, és ezért sokan vitatkoznak, hogy vajon az a fia volt, vagy nem. Sőt, még Orbán Rozáliának így hívták Bolyai Jánosnak a feleségét, Orbán Rozáliának született egy Klára Eliza, ezt én nyomoztam ki, Klára Eliza nevezetű leánya is, de az is már nem voltak együtt, és akkor ezen vitatkoznak sokan, ugye, engem is viccesen mondják, hogy hát én bebújtam a hálószobáikba, hogy ezeket kiderítem, hogy született a gyerek, hogy nem, ugye, hát ezt ma már senki nem mondja meg, hogy vészerinti ok, gyermeke vagy nem, de lényeg az, hogy a Bolyai nevet viselte Bolyai Gyula is, aki Kolozsváron kalapos mester volt. a korabeli sajtó be is számolt Bolyai Gyuláról valamilyen szinten, hogy ő volt Bolyai Jánosnak a harmadik gyereke, de aki vitathatatlan, az Bolyai Dénes, az első gyereke, a fia, és azoknak a leszármazottja, hogy ma is élnek. Uh-huh. És a Bolyai gyerekeket elég komolyan én is felkutattam, de a utódidőben Kása professzor is nagyon komolyan minden Bolyai utódot kezd kutatni. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, hogy valóban élnek ma is. Él Bolyai Jánosnak a dédunokája Edelénye, aki ugyancsak Bolyai János, én voltam nála Edelényben él, és él egy másik dédunoka is, aki Fótot költözött Marosvásárhelyen, úgy hívják, hogy Bolyai Gáspár. Uh-huh. Ezeknél mind voltam látogatóban, mindegyiket felkutattam, mindegyiket személyesen tartom a kapcsolatot, úgyhogy ez is egy érdekes dolog.
1: Igen, valóban, így meg az is, hogy ők hogy tekintenek a felmenőikre, hiszen aztán főleg Kolozsvára meg Vásárhelyen, de talán azért most már szerte a legalább a magyar nyelvterületen azért ismertek a bolyaiak. Van-e még valamilyen kötődésük Kolozsvárhoz, Jánosnak, illetve Farkasnak?
0: Farkasnak feltétlenül nagyon sok érdekes kötődése van, mert Farkas ugye a református kollégiumban nevelkedett, mégpedig azért, mert Enyedől, ugye a híres Betlen Gábor kollégiumból átkerült a református kollégiumba, mégpedig azért, mert neki osztálytársa volt, vagy valamilyen szinten mentora volt Báró Kemény Simon, a magyar gyermekmonastori Kemény Simon, és ő abban az időben ő volt Kolozsvárnak a főispánja, Alsó-Fehér vármegyének és Kolozsvárnak a főispánja volt, örökös főispánja, magyar gyermekmonastori Kemény Simon. És neki a fiát, az Bolyai Farkasnak valahol a mentora volt, de hát barátok voltak, majd nagyon okos kopogya gyerek volt ez a Kemény Simon. És akkor tulajdonképpen a főispán látta, hogy Nagyegyeden már nagyon feudális viszonyok vannak az iskolában, ugye volt a szolgadiák intézménye is nagyon elavult elvek szerint tanítanak Nagyegyeden, és éppen ezért a Kolozsvári Református Kollégiumba vittette a fiát is, és Bolyai Farkast is. Ugye nagyon érdekes volt, akkor már modernebb elvek alapján tanította Kolozsváron a Református Kollégiumban, és volt egy pár nevezetes professzor, például Méhes György. Ugye ez a Méhes György, az a Méhes György az írónak is okona, mert ugye az a Méhes György az egy felvett név, mert nagy, pontosan a déd nagyapjának a tiszteletére vette fel az író a Méhes György nevet. Na hát ez a Méhes György volt Bolyai Farkasnak és Kemény Simonnak a matematika tanára, aki egy nagyon modern elvek szerint tanította a matematikát, ugye. Nekem az is a véleményem, hogy maga ez a párhuzamosok problémájára, főleg Méhes György hívta fel a figyelmét Bolyai Farkasnak. Ugye az, amiből aztán lett a nemeuklideszi geometria. Tehát a kolozsvári évek Bolyai Farkas szempontjából rendkívül fontosak voltak a kolozsvári diák évek, és még érdekesebb dolog az, hogy akkor nem érettségének hívták, hanem tettek egy ilyen véglegesítő vizsgát, valami rigorózumot, vagy különböző záróvizsgát, és azt a záróvizsgát, mikor tették le, akkor ott volt éppen Kolozsváron az Erdélyi Országgyűlés, az akkori diéta, és ez a diéta előtt tették le az érettségit. Ugye hát az akkori érettségit, ugye. És három nagyon nevezetes diák, ugye Bolyai Farkas, ifjú Báró Kemény Simon, és Szatmári pap Zsigmond. A nagy Szatmári pap családnak az egyik leszármazottja, Szatmári pap Zsigmond, aki a teológia professzornak volt a fia, ezt a három diákot az országgyűlés előtt vizsgáztatták. Ugye most tessék elképzelni, hogy az országgyűlésben bárki kérdéseket tehettek fel. Ugye latinul történt ez a vizsgáztatás. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy a bécsi magyar hírmondó beszámolt erről a ritka jelességű egzámenről. És aztán van egy ilyen jópofa dolog, hogy az első nap latinul történt, de a második nap bemehettek az asszonyok, a hölgyek is, és hogy a hölgyek is értsék a kérdéseket, ezért átértek a magyar nyelvre. Úgyhogy ilyen érdekes dolog van még a bolyaiak és Kolozsvár szempontjából.
1: Igen, ha jól gondolom, akkor Bolyainak, a Bolyai Jánosnak az élete azért nem volt egyszerű, már onnan kezdve sem, hogy édesapja Göttingeni Egyetemre szerette volna iratni, de mivel Gausztól nem kapott választ, ezért végül a bécsi akadémiára kellett menjen. Nem tudom, hogy ez mennyire volt visszaesés a Göttingenhez képest, hogy ez mennyire befolyásolhatta az ő életét, illetve azt, hogy mennyire tudott matematikával foglalkozni.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ahogy tetszik mondani, ez így tökéletesen így van a közvéleményben, de ha szabad ezt mondjam, ugye én a könyveimben kifejtettem, hogy itt ezt a dolgot, ezt is árnyaltabban kell értelmezni. Mert való igaz, hogy Gauss nem válaszolt Bolyai Farkas, még nagyon fiatal volt, olyan 12 éves volt János, mikor Bolyai Farkas megírta Gaussnak, hogy szeretné, ha a fiát hozzá küldeni. És Gauss nem válaszolt erre. Hogy Gauss nem válaszolt, az is érthető, mert Bolyai Farkas egy olyan naív hangvételű levelet írt Gaussnak, megkérdezte tőle, hogy a feleséged nem-e hápia. de meg vagytok bogolvák, ugye? És tehát ilyen jellegű kérdésekre nem is lehet válaszolni. Most se illik megkérdezni valakitől, hogy a feleséged nem-e hápia, vagy nem vagytok mogolvák, nincs egy olyan lányod, akinek az én fiamban nézve veszélyes legyen, vagy egymásra, ugye, hogy nem-e vagytok zsugóiak, a feleséged nem olyan, mint a szélkakas, ugye? Tehát ilyen kérdések egy német ember most se illik megkérdezni, de abban az időben pláne nem volt illendő ilyesmit kérdezni. Na most Gauss erre nagyon diplomatikusan nem is válaszolt. És szinte érthető is, hogy nem válaszolt Gauss erre a Bolyai Farkasnak erre a naív levelére, ugye?
1: Hát igen.
0: Ami, ha szabad azt mondjuk, a protokollt is mellőzte.
1: Finoman
0: és
1: szólva.
0: Persze. Na most a dolog az történt, hogy időközben azért sok minden történt, főleg Bolyai Farkas, ő állandó anyagi problémákkal küzdött. A Marosvásári Református Kollégium ugye az egyik legfiatalabb református kollégium, ugye, mert csak 1717-ben létesítették, miután a Sárospatakon elűzték a református kollégiumot, és éppen ezért nem volt a Marosvásári kollégiumhoz nem volt hozzárendelve birtok és anyagi háttér. És ezért a professzorokat nagyon hosszú fizették, tehát Bolyai Farkas mindig késve kapta meg a fizetését, és állandó anyagi problémái voltak. És akkor Bolyai Farkas fejében is egy ilyen párfordulás történt, mert ő rájött arra, hogyha a főfiából matematikus lesz, akkor is maximum, amit elérhet, hogy professzor legyen valamelyik református kollégiumban. A legjobb esetben is olyan fizetése lesz, mint neki. Ezzel szemben, hogyha abban a világban, ha a hazú birodalomban lesz katonatiszt, és főleg látta, hogy a fia nagyon okos, és hogy esetleg számított arra, és le is írta ezt Bolyai Farkas, hogy ő szeretné, hogyha a fia a katonai akadémián tanár lenne, akkor az ő professzori fizetésének a 20-szorosát kapta volna meg. Tehát világos, hogy anyagilag Bolyai Farkas úgy gondolkozott, hogy sokkal jobb, hogyha a fiából katonatisztet nevel, mert az egy biztos állás az akkori hatalom, az akkori osztrák-birodalomban beszélünk még, ugye, messze vagyunk még a 48-as forradalomtól is, és a kiegyezéstől is, tehát akkor Habsburg-birodalom volt, és abban a Habsburg-birodalomban egyetlen jó fizetett biztos állás, az a katonatiszt volt. És a Bolyai Farkasnak a katonai akadémián neveltette a fiát, az nagyon sok pénzbe került. 8000 rénes forintba került a fizet, ami annyit jelentett, hogy az a kolozsvári kőháznak az ára, az körülbelül esetleg azt fedezte volna a Bolyai Jánosnak az egyetemi oktatását. Bolyai Farkasnak az volt szerencséje, hogy kifizettette az erdélyi arisztokratákkal, azt is pontosan tudjuk, hogy Kendrefi Ádám volt az egyik, és a másik Váró Kemény Miklós, tehát nem ez a magyar gyermekmonostori, de egy másik, akkor királybíró volt ez a Kemény Miklós, ha jól mondom, Váró Kemény Miklós, és ő fizette ki Bolyai Jánosnak a Bécsi Katolikus Akadémián a tanítatását. Hogyha ő elküldte volna például Göttingenben a református egyháznak az ösztöndíján, mert végül is Körösi Csoma Sándort is ugye a református kollégium ösztöndíján, ugye a református egyház adott ezeknek az okos diákoknak nagyon vagány ösztöndíjat, és azon az ösztöndíjon ugye Körösi Csoma Sándornak is az apja csak egy rénes forintot költött a fiára. A református kollégium elküldte volna János Göttingenbe, ha éppen úgy akarta volna, de rájött Bolyai Farkas, hogy a fiából inkább katonatisztet nevel, mert a katonatiszt az egy nagyon jó állás, nagyon jó fizetett állás, ugye? Tehát ez egy érdekes dolog, hogy Bolyai Farkas felfogásában egy párfordulás történt, és anyagilag úgy látta biztosítva a családja és a fiának a jövőjét, hogyha a katonai akadémián tanul. És sokan matematika történészek is vitatkozunk, hogyha ő Gausshoz kerül, akkor nem fedezte volna fel a nem euklideszi geometriát. Lett volna belőle egy kiváló egyetemi professzor, egy számelmélettel foglalkozó, algebrával foglalkozó kiváló matematikus, de nem fedezte volna fel a nem euklideszi geometriát. Tehát szinte azt mondjuk, hogy Bolyai Jánosnak ez az út volt az, amely tényleg elvezetett ehhez az óriási felfedezéséhez, mert nem voltak előítéletei. És volt bátorsága megalkotni a nem euklideszi geometriát.
1: Akkor túlságosan korlátolta volna az, ahogy Gauss gondolkodik, vagy miért nem fedezte volna fel?
0: Persze, tehát Gauss meg is mondta, hogy neki is voltak gondolatai, és ez igaz is, csak félt, olyan nagy előítélettel voltak, és ez mai napig is így van. Tehát a Bolyai geometriát, ugye, hogy kicsit beszélhetünk róla, mai napig se értjük a maga mélységében. Diplomatikusan el tudjuk magyarázni logikailag, de hogy ennek milyen mély filozófiai hatása van, ezt mai napig is nincs jól megemésztve, ugye, ha szabad ezt mondjam. És mai napig is például a Bolyai geometriát, hát mint nem is nagyon tanítják, csak egy kicsit érintik, elmondják, de a maga mélységében, ha szabad ezt mondjam, maga a filozófiai hátterét nagyon nehéz felvázolni. Mai napig is, ha szabad ezt mondjam, akkor még nem élt meg. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, de mai napig is nehéz dolog. Ennek sok véleménye van. Ugye hát nekem is van egy sajátos véleményem, és eznek ugye van komoly matematika alapja, hogy maga a bolyai geometria ebbe a háromdimenziós térben nem valósul meg. Most persze ezen vitatkozhatunk, hogy mi az, hogy nem valósul meg. Hát, hogy nem valósul meg, én ez alatt azt értem, hogy nincs rá egy gyakorlati alkalmazás. Tehát nem lehet egy olyan szerkentyűt csinálni, vagy egy olyan kütyűt, hogy azt mondjuk, hogy na ez a kütyű, ez a bolyai geometri alapján működik. És van egy nagyon nagy matematikai tétel, ez Hilbert Dávid, egy 20. század legnagyobb matematikusa bizonyította be, hogy a bolyai geometri a háromdimenziós térben természetes módon nem valósul meg. Most persze a matematikában ezeket mind pontosan tisztázni kell, mit jelent, hogy természetes módon. De ha egy ilyen könnyű hasonlatot mondok, akkor pont azt jelenti, hogy nem lehet egy olyan szerkentyűt csinálni, hogy azt mondjuk, hogy na ez a szerkentyű a bolyai geometri alapján működik. Tehát ilyen nincs a három dimenzióban. Hát akkor hol van? Hát van a hat dimenzióban, van négy dimenzióban, tehát magasabb dimenzióban van csak. Ugye? Na most ezek már matematikai abstrakciók, ugye, ahogy a Einsteinnak is a relativitás elmélete, az valóban nagyobb dimenzióban mutatkozik be szépen. De ugye ezt a fizikusok tudják, hogy ez most már természetes. És most is tulajdonképpen a bolyai geometriának a szabad azt mondja, matematikailag a legkomolyabb alkalmazása a relativitás elméletben van. Persze az butaság, és azt nem mondják, mert nagyon sokan mondják, hogy jaj, Einstein a bolyai geometriára épített. Ez butaság. Tehát Einstein nem a bolyai geometriára épített, hanem a Riemann geometriára. Tény az, hogy a bolyai geometriának a most, ha van alkalmazása, azt Amerikában egy Abraham Ungár nevezetű matematikus végzi a speciális relativitás elméletbe. Tehát összefoglalva, ez a bolyai geometria, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és egy nagyon kemény dolog, de úgy, ahogy mondom, a mindennapi életben nincs megemésztve. És Bolyai Jánosnak a felfedezése is nincs szépen letisztázva. Szabad ezt mondjam, egy jó ismeretterjesztő könyvet a bolyai geometriáról 200 éve nem írtak. Hát pontosan azért, mert nagyon nehéz egy ilyet megírni. Tehát úgy, ahogy mondom, még a matematikusok is egymás között vitatkoznak, hogy tulajdonképpen hol alkalmazzuk a bolyai geometriát, hol nem alkalmazzuk, ugye. Mai napig is egy forrongó téma, és egy nagyon-nagyon nehéz téma, de ez nem csökkenti Bolyai Jánosnak a felfedezését. Nem tudunk adni egy konkrét alkalmazást, mert mindenki rögtön ezt mondja, hogy ne adj egy alkalmazást, adj egy példát. Ugye nagyon nehéz példákat adni. Ugye, mert a három dimenzióban nem lehet példákat adni, csak 4-5-6 dimenzióban lehet példákat adni.
1: Ha azt kérdezném, hogy tulajdonképpen Bolyai matematikájának, meg Bolyai egyéniségének a nagysága az miben fogható meg, vagy az, hogy mit emel neki, hogy mi volt az a legjelentősebb, amit ő így az életében véghez vitt?
0: Igen, ez nagyon-nagyon jó a kérdés, és persze erre kell beszéljünk, mert ugye, tehát az, ami fantasztikus nagy, és ez kellene, és én ezt szeretném ezt így mondani, hogy tulajdonképpen Bolyai János tevékenységével lezárult a középkor a matematikában. Tehát akárcsak ahogy a francia forradalom lezárta a történelembe ugye a feudalizmust, ugyanúgy Bolyai János is lezárta az ő tevékenységével, lezárta a feudalizmust a matematikában. Ez alatt azt értem, hogy a matematikát is, főleg a középkorban is körülbelül a görögök után úgy tekintették, hogy a matematika azt tulajdonképpen ki kell szolgálja a fizikát, ki kell szolgálja a geodéziát, a földmérést, a mérnöki tudományokat. Tehát egy ilyen alárendelt viszonya volt a matematikának. Hogy a matematika csak arra jó, hogy a többi tudomány kiszolgálja. Na most Bolyai János amit csinált, hogy ő visszaadta a matematikának az igazi logikai jellegét. Addig úgy tekintettek akár tudat alatt, hogy a matematika egy empirikus tudomány. Ugye méricskézünk, és a méricskézés ki kell adja a matematika igazságokat. Sokszor mindig azt mondták, hogy tulajdonképpen a fizikai valóság az kell igazolja a matematikai tételeket. És akkor Bolyai János ebbe csinált nagy forradalmat, de tulajdonképpen a szabad azt mondjam, a nagy forradalom az volt, hogy visszatért az ókori görögökhöz, hogy tulajdonképpen a matematika az egy logikai tudomány. És egy állításnak az igazságát úgy döntjük el, hogy csinálunk egy szigorú matematikai bizonyítást. És hogyha az a szigorú matematikai bizonyítás logikailag helyes, akkor az a matematikai tétel helyes. Tehát nem érdekel minket a méricskézés, és nem érdekel minket az empirikus tudomány. Ugye nagyon szépen, hogyha most már visszatérünk a kolozsvári emléktáblához, ott pont az emléktáblában nagyon szépen azt mondták, hogy Bolyai János a magyar Euklidesz. Ez egy tökéletes megfogalmazás, hogy tulajdonképpen visszaadta a matematikának azt az igazi szerepét, amit Euklidesz már felismert. Mert Euklidesz volt az első, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen egy matematikai állítást egy matematikai bizonyítással kell eldönteni. Ugye nem méricskézéssel, nem azzal, hogy megvalósul vagy nem, ez minket nem érdekel. Minket az érdekel, hogy a logikailag levezethető, bebizonyítható, és ha logikailag bebizonyítható, akkor az egy tétel, akkor az be van bizonyítva. Ugye, tehát visszaadta a matematikának ezt a tiszta logikai jellegét, ugye ez a Bolyai Jánosnak a nagy érdeme.
1: És azt hiszem, hogy a méltán híres és talán legismertebb mondása is nem nélkülözi tulajdonképpen a szerénységet, hogy a semmiből egy új más világot teremtettem, hiszen tulajdonképpen valóban ezt hozta létre.
0: Persze, persze. Tehát ez ugye mit jelent, hogy sem, hogy nem anyagi világból építi fel az ő matematikáját. Pontosan ez jelenti, hogy a semmi egy logikai rendszer. Maga a matematika az egy tiszta logikai tudomány. Mindig, mikor tanítjuk a matematikát, még a kollégánk is a szemünkre vető, hogy na, ezt hol használod fel, ez milyen jó, vagy ez milyen jó, minek használjuk, ugye. Pontosan ez, hogy ez is az emberi műveltségnek egyik alapja, az emberi gondolkodásnak az alapja a matematika. Most, hogy mondjak ilyen példát, hogy azt, hogy mi most itt mobilon beszélünk, ebben rengeteg matematika van. Amíg mi itt beszélgetünk, ebben röpködnek a fizikailag a 0-1 digitálisan, ugye? Tehát tulajdonképpen ez is a matematikának az érdeme. Az internetben, a számítógépben, hát nem valósult volna meg az internet, a számítógép, ha szabad azt mondjam, bolyai nélkül, és ez, hogy a matematikának visszaadta ezt a tiszta logikai jellegét. Ugye most aztán a mesterséges intelligencia. 99%-ban matematikára épül, és csak utána egy kicsi fizikára és másra. Látszik is a világon, hogy mind jobban és jobban látják, hogy a matematikával vissza kell térni, és nagyon komoly matematika oktatást kell folytatni, mert az a biztos alap, arra lehet építeni.
1: Hát és persze, amit az előbb is említett, hogy a logikus és az elvont gondolkodást azt ugyanúgy segíti, ami azt hiszem, hogy bármely szakterületen, bármit is választanánk az életben elengedhetetlen, úgyhogy aki most matematikát is tanul, vagy még tanul, az azt hiszem, hogy megnyugodhat, hasznát veszi, hasznos lesz, úgyhogy még hogyha kicsi töredezett is a lelkesedése, azt hiszem egy kicsit így feltuningolhatja magát, hogy nem haszontalan dolgokkal tölti az idejét, hanem ennek még én úgy gondolom, hogy hasznát veszi az életben mindenképp. Nem tudom, lett-e volna még valami olyan kérdés, amire nem kérdeztem rá, de fontos lett volna elmondani ebben a témában.
0: Tényleg nagyon-nagyon büszkék legyünk Bolyai Jánosra, és ugye szegény Bolyai Jánost az életében semmi elismerés nem érte, ugye? Tehát ő nem lett se az akadémiának, se az akkori tudóstársainak levelező tagja semmi, pedig ő nagyon szeretett volna. Ült a TK-ba és olvasta, hogy kik lettek akadémikusok, és kiket ismertek elő. Az életében semmi, de semmi elismerés nem kapott. Óriási felfedezést tett, ugye mai mértékkel mérve is hatalmas a felfedezés, ezt a bátorság a tudományba, hogy nekünk késői utódoknak ugye nagy kötelességünk, és nagyon sok törleszteni valónk van, nekem ez a véleményem, a bolyaiakkal szemben. Ugye hát az a szülőház is egy nagyon nemes dolog, én nagyon örvendenék, ha tényleg megvalósulna ott Kolozsváron ez az emlékház, és egy ilyen matematikai kutató szoba intézet. Mondjak csak annyit, hogy Bolyai Farkasnak a nagy műve a tentámen is lefordítva a magyarra. 200 év nem volt elegendő ahhoz, hogy lefordítsák magyar nyelvre. És ma már nem tudunk úgy latinul, hogy a tentámen Bolyai Farkasnak a nagy művét megértsük. Ez is egy nagy hiányosság, tehát nagy tartozásunk van nekünk a két Bolyaival szemben, ugye, és ezt nagyon fontos volna törleszteni. Még egyszer mondom, mi úgy tűnik, hogy sokat beszélünk a Bolyaiakról, de csak ilyen lozinka szinten. Teszünk egy-egy kijelentést, és azzal le is zártuk a témát, de nem értjük a maga mélységében. Úgyhogy ezért örvendek, hogy ez a beszélgetés is elhangzik, mert tényleg nagyon sok mindennel tartozunk a két Bolyainak.
1: Így van, hát köszönöm szépen, hogy vállalta, és én azért reménykedem, hogy talán egy-két hallgatóhoz eljut, akinek elültetjük a bogarat a fülében, és talán majd mélyrehatóban foglalkozik, vagy kedvet kap a bolyai kutatáshoz. Én köszönöm szépen Olágár Róbertnek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Olágár Róbert matematikus, programozóval, matematika történésszel a Szapjenci Erdély Magyar Tudomány Egyetem Csíkszeredai Gazdaság és Humántudományok Karának adjunktusával, és hát, ahogy hallhatták, bolyai kutatóval beszélgettünk, úgyhogy köszönöm még egyszer, és hát további jó egészséget és sok erőt kívánok a további kutatáshoz.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mert mindig, minden alkalmat próbálok kihasználni, hogy a bolyaiakat egy kicsit amennyire lehet népszerűsítsük. Úgyhogy én is köszönöm szépen.
1: A rovatot Kolozsvár polgármesteri hivatala és városi tanácsa támogatta.
2: Rejtett Kolozsvár sorozatunk jövő héten ugyanekkor folytatódik. Békesség Istentől jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazin műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom tehát Önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most pedig híreink következnek. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Bukarest után Kolozsváron a legdrágábbak az albérletek. Ma és holnap kitart a hőség. Holnap estétől zivatarok várhatók országszerte. Az AirJobs platformon idén meghirdetett állások, csak nem fele Bukarestben volt elérhető. Több mint 36 ezer hallgató részesült szociális ösztöndíjban, február és július között. Az előrejelzések szerint ma felhőségboltra kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. A garzonok átlagos havi bérleti díja 400 euró az erdélyi nagyvárosban, de a két és három szobás lakások is méregdrágák. Mivel közeleg az egyetemi év kezdete, szeptember csúcsidőszak a lakásbérlés piacán, írja az ekonomika.net. Ebben az időszakban egyes tulajdonosok spekulatív módon viselkednek, megpróbálnak minél nagyobb árat elérni. Éppen ezért arra biztatjuk az egyetemistákat, hogy kezdjenek el idejében keresni, és foglalják be a szállásukat már szeptemberben, amikor még elegendő ajánlat van a piacon. Nyilatkozta Daniel Krajnik, az Immobiliare.ru marketing igazgatója. Az ingatlan portál adatai szerint az albérletek piacán Kolozsvár és Bukarest a két legdrágább város. A fővárosban a garzonok átlagos bérleti díja 400 euró, a két szobásoké 600, a három szobásoké pedig 890 euró. Kánikulára figyelmeztető riasztásokat adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Holnap estétől vasárnap estig zivatarok várhatók országszerte. Az előrejelzés szerint ma 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a bánság déli részén, Olténia nyugati és déli területein, Erdély jelentős részén, Délnyugat-Munténiában és Észak-Kelet-Moldvában. Ezeken a területeken 30 és 36 Celsius fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet. A legmelegebb a bánságban lesz. A holnapi nap folyamán a körös vidéken, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Délnyugat-Munténiában, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Holnap estétől felhőszakadások, villámlások és jégeső várható a nyugati, az északi és a központi ország részben, szombaton és vasárnap pedig délen, keleten és az ország központi területein. Az AirJobson éveleje óta meghirdetett közel 150 ezer állásból, 71 ezer, vagyis csaknem mindegy második, Bukarestben volt elérhető. Derül ki az állásközvetítő platform elemzéséből. Eszerint a fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Jász, Kostanca és Temes megye követi a rangsorban. Brassó tavaly még az ötödik helyen állt, idén azonban feljött a másodikra, míg Kolozs és Jász megye hátrébb csúszott. Bukarestben nagyon változatos az állást kínáló ágazatok köre. A fővároson kívül pedig elsősorban a kiskereskedelemben, az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban, a pénzügyi és bankszektorban, valamint a szállítás és logisztika területén kerestek alkalmazottakat. A meghirdetett állások mintegy 60%-a pályakezdőknek szólt. Őket két-öt éves tapasztalattal rendelkező munkavállalók, a tapasztalat nélküliek, az öt évnél hosszabb szakmai múlttal rendelkezők, majd a vezetői állásokra jelentkezők követték. A legtöbb alkalmazottat az értesítési, ügyfélszolgálati, adminisztratív, logisztikai, termelési és könyvelési részlegekre keresték. Több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte ma az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesültek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt, írja az Agile Press. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak segítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett gyakorlati útmutatók is készültek számukra. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: Az előrejelzések szerint ma borús égboltra kell számítani, csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír.
5: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.

0: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versóvatunk következik, melyben ma Reményik Sándor Kegyelem című költeménye csendül fel.
4: Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy. Mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.

Lassan adásunk végéhez is érkeztünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána krédó hitépítő és vers rovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely Dragomán György, magyar író és műfordító tollából származik, aki 1973-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Mindent le kell másolni, ami máshol jól működik. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, kellemes délutánt kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök a rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Az RMDS szerint elfogadhatatlan az AUR kezdeményezése. Drónroncsokba botlottak a tengerparton sétáló turisták Corbunál. Ma és holnap kitart a hőség, holnap estétől zivatarok várhatóak országszerte. Több mint 36 ezer hallgató részesült szociális ösztöndíjban február és július között. Az előrejelzések szerint ma felhőségboltra kell számítani. Csapadék nem valószínű. Most pedig következzenek a részletek. Súlyos jogsértésekre és a diktatúrák módszereire emlékeztető kényszerítésre hívták fel a figyelmet az RMDS politikusai annak kapcsán, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség törvénytervezete szigorítaná a román nemzeti zászló napjának megünneplését. Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben élesen bírálta az AUR tervezetét, amely kötelezővé tenni a román nemzeti zászló megcsonkolását és súlyos bírságokkal sújtaná azokat, akik ennek nem tesznek eleget. Miklós Zoltán képviselő szintén felháborodásának adott hangot a javaslat kapcsán. Ma délelőtt drónmaradványokra bukkantak a tengerparton sétáló turisták a Konstanca megyei Corbu strandjánál. Az eset újabb lenceme annak a sorozatnak, amely során az elmúlt hetekben több hasonló repülőszerkezet darabot is partra mosott a víz a román tengerparton. A szemtanúk délelőtt 10 óra körül figyeltek fel a gyanús tárgyakra, és azonnal értesítették a hatóságukat. A rendőrség alig 10 perccel később a helyszínre érkezett, majd 10 óra 35 perc körül a katasztrófa védelem egysége is csatlakoztak a művelethez, számol be a news.ro. Kánikulára figyelmeztető riasztásokat adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Holnap estétől vasárnap estig zivatarok várhatók országszerte. Az előrejelzés szerint ma 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a bánság déli részén, Olténia nyugati és déli területein, Erdély jelentős részén, Délnyugat-Munténiában és Észak-Kelet-Moldvában. Ezeken a területeken 30 és 36 Celsius fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet. A legmelegebb a bánságban lesz. A holnapi nap folyamán a körös vidéken, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Délnyugat-Munténiában, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Holnap estétől felhőszakadások, villámlások és jégeső várható a nyugati, az északi és a központi ország részben, szombaton és vasárnap pedig délen, keleten és az ország központi területein. Több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte ma az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesültek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt, írja az Agile Press. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak segítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett a gyakorlati útmutatók is készültek számukra. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús égboltra kell számítani, csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiók Belföldi és Nemzetközi Önkéntes Programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. e-mail címen lehet.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermeklelki gondozás, az iskola és óvoda kezdéskor.
10: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos az az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben, először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete, akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait.
9: Kántorképző.
11: Egy megújult rendszerben zajlik részben a kántorképzésünk, természetesen a régi alapokra építve, és amit csak lehet megőrizve és a tradíciót folytatva, de mindig szem előtt tartva a megújulás lehetőségeit.
9: Még lehet jelentkezni a református tanárképző és zeneművészeti kar megmaradt helyeire.
12: Most az, amit a karról tudni kell, az az, hogy
5: alapképzésen valláspedagógiával rendelkezünk, illetve zenével és zeneművészettel. A valláspedagógia szakon nekünk 20 államilag támogatott helyünk van. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, akik nálunk végeznek, egyházban vallástanárok, hitoktatók lehetnek.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Elkezdődött az új tanév, ami nem csak örömöt és izgalmat, hanem új kihívásokat és stresszt is jelenthet a gyermekek számára. De honnan tudhatjuk, ha egy kisgyermek vagy kisiskolás már túlterhelt? Mire figyeljünk szülőként és hogyan segíthetünk nekik feldolgozni az új élményeket, elvárásokat és a mindennapi feszültségeket? A témáról Tihor Melindát, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ vezetőjét kérdeztük.
12: Rengeteg gyermek először egy óvodába, és az új közösségekbe kerülnek, új kihívásokkal, új feladatokkal kell szembenézni a különböző korosztályoknak, és talán ez a két korosztály, amikor lehet figyelni arra, hogy a gyermekünk milyen fejlődésben van, szülőként, pedagógusként feltesszük ezt a kérdést, hogy saját az én gyermekem egy óvodás kis csoportos, vagy egy nagy csoportba átlépve megfelelő fejlődési szinten van-e, és kell-e esetlegesen valamilyen dologra figyelni, illetve vagy korai fejlesztés kell indítani. Miért fontos ez az időszak?
10: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos ez az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait. Ugye vannak olyan helyzetben élő gyerekek, akiknek nagyon jó, mert otthon is meg kell osztozni egy játékon, vagy el kell kérni, vagy le kell mondani róla egy idő után, de aki ezzel az óvodában találkozik először, annak ez egy teljesen új helyzet lesz, és ezt meg kell tanulnia, tehát akár ez is kiderülhet az óvodában, hogy ezt a gyermek már tudja, vagy nem. Azt gondolom, hogy azzal sincs gond, hogyha nem tudja, mert hogy nem volt lehetősége arra, hogy megtanulja. Viszont az óvodában, amikor elindul egy tanulási folyamatban, az óvónők, illetve a csoporttársak segítségével, akkor látható az, hogy ez a készség fejlődik-e nála, vagy nem fejlődik nála, vagy ez a részképesség mondjuk készségé alakul-e nála, vagy nem, vagy valamilyen segítségre szorul majd.
13: Az óvodának az évei alatt honnan hová kell, vagy honnan hová jut el majd a gyermek, tehát mi az, amit majd az iskolába, hát hogy is mondjam, alapfeltételként magába kell, hogy vigyen.
10: Ugye az óvodában folyamatosan hozzák be a gyerekeknek az életébe akár a foglalkozásokat, azt, hogy a szabályokat, minden családnak megvan valószínűleg a saját rendszere, a saját szabályrendszere, hogy hogyan működünk, és amikor belép a gyermek az óvodába, ott van egy másik szabályrendszer, mint ami a családban történik, megvan a megszokott

0: volt napirend, ami egyébként a gyermekeknek egy biztonságérzetet ad. És ehhez a napirendhez való alkalmazkodást, például azt, hogy amikor csoportfoglalkozás van, akkor odafigyel, részt vesz a tevékenységekben, akár tud ülni meghatározott ideig és figyelni, és nem csak azokat a tevékenységeket végezni, amihez neki éppen kedve van. Tehát, hogy vannak kötelező, meg vannak szabadidős tevékenységek, és ezt is lassan-lassan tanulja meg a gyermek, és nyilván egy kis csoportostól nem annyit várnak el, mint akár majd egy nagy csoportostól. Az óvoda idejében nagyon sok részképesség alakul, fejlődik, akár a figyelem, akár a memória, akár a hangképzés. Vannak gyerekek, akiknek az első mondatai, azok az összetett mondatai, azok az óvodában születnek meg, mert akkorára ért oda a fejlődésben. Az óvoda végére remélhetőleg viszont mindannyian ki tudják fejezni magukat, és ez is ki kell, hogy alakuljon, hogy el tudja mondani az ő igényeit. Valaki idegennek, aki lassan ismerőssé válik majd számára, a hangoknak a tiszta kiejtése, a szövegértés, hogy valaki mit, egy másik hangon beszél hozzám, valaki nem az anyukám meg az apukám hangján, hogy ő mit is mondott pontosan. Egyre hosszabb utasításokat, vagy kéréseket, vagy akár meséket is meg tud érteni, és ezek ugye kapnak feladatokat, és a feladatokhoz instrukciókat, és ezeket az instrukciókat is meg kell, hogy tudja érteni.
1: Melyik azok a dolgok, aminél, hogy is mondjam, a szülőnek el kell gondolkodnia, vagy melyek azok a jelzések az óvónők részéről, amik a szülők felé érkezhetnek, amit érdemes komolyan venni?
0: Hogyha még mindig óvodás korosztályról is beszélünk, és azt látjuk, hogy a nagycsoportos időszakra, mire oda került a gyermek, találkozunk beilleszkedési nehézségekkel. Konkrétan arra gondolok, hogy a csoportban nem tud úgy dolgozni a gyermek, hogy önállóan. Vagy dobál, vagy agresszívan fejezi ki, hogyha valami neki nem tetszik, vagy valamire szüksége van. Hogyha az igényeit nem egyszerűen és a megszokott formában tudja kifejezni, hanem oda megy egy játékot, elragad, vagy a szükségleteit nem tudja elmondani, ezek mindenképpen jelzésértékűek. A nagy csoportnak a végére, tehát mire már iskolába menne, úgy már említettem róla, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hangokat, azokat pontosan ki tudja mondani, mert amikor iskolás lesz, akkor ő majd tanulni fogja ezeket a betűket, amit ugye ő hangokban, amit mi is hangokként mondunk ki, és hogyha nem tudja kiejteni a hangot, akkor ahhoz a betűhöz egy olyan hang fog társulni, és később ez a helyes írásban is megjelenhet, vagy gondot okozhat.
1: Ahogy hallom, úgy írom.
0: Így van, hallom, visszadiktálom magamnak, és úgy írom le, tehát ahogy én visszamondom magamnak, úgy fogja leírni sajnos a gyermek, és ezért nagyon fontos az, hogy ne húzzuk mondjuk az első osztályig például a hangképzést. Vagy ha azt látjuk, hogy csoportban a gyermekünk nehezen működik, akkor lehet, hogy nincs meg a gyermeknek a technikája arra, hogy hogyan vonuljon ki a csoportból, és hogyan kapjon egy kis levegőt. Mert van olyan gyerek, akinek a 10 zajos csoporttársa az hangos. De hogyha ehhez kap segítséget, és kap technikát, hogy hogyan kell egy kicsit oldalra vonulni, és hogyan kell megnyugodni, levegőt kapni. Vagy kap bíztatást arra, hogy bátran fejezze ki azt, hogy neki most valami másra van igénye, akkor nagyon sok gyereket el lehet oda segíteni, hogy a beilleszkedési nehézségből be tudjon illeszkedni, és egy együttműködő csoporttag legyen.
1: Elindul szeptember 1-én az iskola, az óvodásoknak egy jó része elindul az iskolába. Hát ott következik egy újabb beszoktatási időszak már, és amennyiben óvodába járt. Mi fér bele az adaptációs időszakba? Mi az, amivel türelemmel kell lenni, akár a tanárnak, tanítónak, akár a szülőnek, akár a környezetnek, és mivel tudjuk ezeket segíteni? Már úgy érte a megoldásokat, hogy gördülékenyebb legyen ez az első néhány nap, 7 hónap.
0: Az egyik a szeretetteljes és elfogadó közeg, akár otthon is. Amikor hazamegy a gyermek, és azt látjuk rajta, hogy fáradtabb, lehet, hogy idegesebb, lehet, hogy szomorú, lehet, hogy nincs kedve beszélgetni, akkor a mi volt ma az iskolában semmi, párbeszéden, akár óvisoknál is előfordul, hogy hagy békén. Tehát, hogy ezentúl lehet a meseolvasással feldolgozni azt, ami az iskolában történt. Lehet közös játékkal, kockákat, bábokat, babákat veszünk elő, és bábozhat otthon a szülő a gyermekkel, és feldolgozhatják mindazt, ami az iskolában történt. Ezzel is segítséget adva a gyermeknek arra, hogy újraélje azokat a pozitív, meg azokat a negatív hatásokat is, amelyek érték. De hogyha biztosítunk számára, ugye a szobisoknál beszéltünk a napirendről, ami biztonságot ad. Ebben az időszakban is, később is, felnőttként is biztosítunk magunk számára, meg a gyermekeink számára elegendő időt a pihenésre, akkor azzal segítjük az ő idegrendszerét arra, hogy feldolgozza azt, ami a nap során történt. Tehát az alvás ideje a gyermeknek nagyon fontos, hogy meglegyen, mert ebben az időszakban dolgozza fel a napnak az eseményeit, és hogyha nincs elegendő ideje arra, hogy feldolgozza, akkor a feldolgozatlan események halmozódnak egymásra, és akkor
1: feszíti.
0: Akár feszíti, akár félelmeket vagy szorongást is okozhat, mert nincs feldolgozva, és hogyha egymásra raktuk, akkor nyilván tudjuk azt, hogy ez egyszer valamikor vissza fog majd ütni. Azzal tudjuk segíteni, hogyha nyilván pedagógusként nagyon sok kis új elsősre oda kell figyelni, vagy kis új ötödikesre, mert az is egy újabb lépcsőfök megtalál majd ott a felnőtt életküszöbén is. Tehát, hogyha így végig néztem, vagy végig gondoltam az életünknek az állomásait, minden egyes ilyen nagyobb váltás, az ovi, az első osztály, az ötödik osztály, a tizedik osztály, vagy egy líceumnak, vagy egy gimnáziumnak az elkezdése, vagy az egyetemnek az elkezdése, ez mind-mind új helyzet, amihez úgy alkalmazkodnunk kell, és hogy vagy meg tudjuk lépni, vagy meg tudják lépni a gyermekek ezt a lépcsőfokot, hogyha ott van mögöttük a támogató, az elfogadó háttér, akkor sokkal könnyebb, mert mindannyiunkat érnek hatások. De nem mindegy, hogy azok a hatások, amikor értek bennünket, akár egy kudarc élmény az iskolában, hogy hát most nem sikerült leírnom azt a betűt, vagy megdobott a pattársam, és áthúztam a tollamat a füzetemen, de egy precíz gyereknél ez óriási probléma, és számára ez egy kudarc, ezt valahogy neki fel kell dolgozni. És vagy megtanulta már ezeket a kudarcokat lassan feldolgozni, vagy most fogja megtanulni feldolgozni, de emellett ott kell, hogy álljon egy pedagógus. Van olyan gyerek, akinek ez nem jelent problémát, hogy ő összemaszatolta a füzetét, de van, akinek meg ez óriási probléma. És ezt akár otthon is támogatóan, nem óriási elvárásokkal, hanem elfogadóan. Ez történt, mit tudunk ebből kihozni?
2: Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István. Az elmúlt percekben Tihor Melindával, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ vezetőjével beszélgettünk.

0: hogy a megszerzett tudást frissen tartsák. Ezúttal 35 jelentkező volt, köztük többen visszatérők. Az egyházzenei munka, a hangszeres és énekes karvezetési képzettség felmérése már folyik az egyházkerület gyülekezeteiben. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kántorok felkészültsége nem egyenletes az egyes szolgálati területeken. Idén egy hallgató kántorvizsgát is tett, ami a szolgálat rangját emeli. A jövőben több ilyen oklevelet szeretnének kiállítani. Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli református egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját Tóth Emese kérdezte.
1: Most, hogy lezárult az idei kántorképző, elég távlat van már arra, hogy valóban összegezni tudjam a tapasztalatokat, nem csak a mostani, az idei évét, hanem az elmúlt 2 évét, vagy akár az elmúlt több évtizedet is. Valóban, ahogy mondtad, egy megújult rendszerben zajlik részben a kántorképzésünk, természetesen a régi alapokra építve, és amit csak lehet megőrizve és a tradíciót folytatva, de mindig szem előtt tartva a megújulás lehetőségeit, és nem azt mondom, hogy a korszerűséget vagy az igényhez alakítva, de valamennyire próbálunk valóban időszerűnek maradni.
2: Egyébként a változásnak, az újításnak általában mi a célja? Az, hogy többen jöjjenek, hogy szélesebb rétegeket érjenek el, hogy elérhetőbbé váljon, hogy összességében véve a kántorképzés mint olyan. Milyen célkitűzések fogalmazódnak meg a változtatások mentén?
1: Úgy gondolom, alapvetően nem a korízléshez igazodunk, hiszen pont ez a terület, amiben a tradíciót inkább meg kellene őriznünk, hanem a struktúráltság, a tartalom, a tartam és a tartalom tekintetében indultunk el a megújítás felé. Kezdeném akkor a tartammal, az időtartammal. Az volt a tapasztalatunk, hogy ha úgy hirdetjük meg, hogy nyári 3 hetes tanfolyam, az sokakat vissza. Riasztott. Ez a 3 hét nyáron, főleg a szünidőből és a szabadságból visszatartó erő. Tudjuk, hogy nagyon nagy a kínálat, sok minden program várja mind a fiatalokat, mind a szabadságon lévő idősebbeket, és ezért egy tavaly 2 hetes, most pedig egy 2,5 hetes képzést hirdettünk meg. Ez tulajdonképpen csak egy kifelé, egy picit ilyen pszichológiai megfogalmazás, hiszen maradt a 3 hetünk, csak nem egy tömbben nyáron, hanem szétbontva nyárra és évközben. Ilyen pontból megőriztük azt az időtartamat, amit már évtizedek óta ez a képzés azért célul tűzött ki, de azzal, hogy nyáron ebből a nagyobbik részt, évközben pedig az 1 hetes részt tartjuk meg, talán egy picit így széthúzva nem hat olyan soknak a 3 hét a nyárból, mondjuk egy tinédzser vagy egy 20 éves számára. Úgy látjuk, hogy ez működőképes, és valóban erre a 2 hétre, 2,5 hétre jobban jönnek a jelentkezők. Emellett azért van egy 1 hetes továbbképző tanfolyamunk is, ami nem azért 1 hetes, mert ugyanazt a tartalmat még jobban próbáljuk sűríteni. Ez egy más profilú képzés. Ide az 1 hetes továbbképzésre a már kántorvizsgával rendelkezők, régóta kántori szolgálatot végzőket, zenei előképzettséggel rendelkezőket várjuk, és nekik már nem az alapképzést nyújtjuk, hanem egy picit szintet lépve olyan kurzusokat tartunk, amiben hangszeres, improvizációs kurzusok vannak, karvezetés, énektanítás, gyülekezeti énekválasztás, tehát egy picit a mélyére ásunk ezeknek a dolgoknak. Erre is most azért elég szép számmal volt jelentkezünk.
2: 2 éves távlatában visszatekintve emelkedés tapasztalható a jelentkezők számát illetően?
1: Ez nagyon érdekes, mert kiegyenlített. Nagyjából egy 30-35 fős hallgatói létszámunk van, annak ellenére, hogy most 13 új hallgatónk volt. Többen vannak, akik az évközire nem tudtak jönni, van, aki most a nyárire nem tudott családi okok miatt, egészségügyi, vagy éppen érettségizett, felvételizett, sok minden ok miatt. Van, aki nem jött vissza, de várjuk természetesen, és ez egy nagyon fontos terület, a nyomon követés, hogy őket visszahívjuk, illetve vannak, hát szép számmal új jelentkezőink is.
2: Ha többen lennének, azt is bírná a rendszer? Mondjuk 2-szer ennyien?
1: Igen. Célunk is azért, hogy ezt a létszámot növeljük, nem azért, hogy ez kifelé statisztikailag milyen jól mutatna, hanem azért, mert látjuk, hogy az egyházunkban a zenei szolgálat színvonalának, minőségének emelésére, szinten tartására, jobbítására folyamatos figyelmet kell szentelni. És mi ebben a szolgálatban tevékenykedünk.
2: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen szinten áll ez a fajta zenei szolgálat ugye a református egyházban, de akkor meg is kaptam rá a választ. Mi az, ami leginkább hiányzik? Egyébként hangszeres tudás, a hangképzés, énektudás, vagy az, hogy ismerjék nagyobb számban ezeket az egyházi énekeket, zsoltárokat.
1: Ez nagyon változó. Erre vonatkozó felmérés az éppen

0: most van folyamatban. Már most tudjuk azt, hogy hány egyházközség van, ott hány kántor van, milyen hangszeres ellátottság, de az, hogy ott milyen egyházzenei munka vagy szolgálat folyik, arra még nincsen rálátásunk. Az a tapasztalat, amit ilyenkor mondjuk egy kántorképző alkalmával szerzünk, a bejövő jelentkezőink alapján, az azt mutatja, hogy elég széles az a spektrum, amit lefed. Vannak teljesen előképzettség nélküli kántoraink, akiket a gyülekezet örömmel fogad, hogyha odaül a hangszerhez is, legalább egy szólamban játsza a dallamot. Illetve van a másik, úgy mondom véglet, mondjuk ezt végletnek, ahol diplomás, egyházzenei diplomával rendelkező kántor van, aki azon agyal, hogy akkor az az intonáció, amit játszik a gyülekezeti énekelé, az most milyen stílusú legyen, vagy hogyan improvizáljon. A kettő közötti terület ad egy nagyobb szórást. Állandó munka van ebben, én úgy látom, és állandó lehetőség arra, hogy mindenkit arról a szintről képezzünk tovább, ahol éppen tart. Ha valakinek minimális az előképzettsége, akkor őt tovább akár a gyülekezetének ismeretterén, akár a karvezetés, akár a hangszerjáték területén. Az a tapasztalatunk, hogy akik hozzánk jönnek, őnáluk sem olyan kiegyenlített ez a szint. Van, aki nagyon jó orgonázik, kiválóan orgonázik pedállal, viszont nagyon kevés gyülekezeti éneket ismer, és karvezetéshez egyáltalán nem is fogott még. Van, akinek a más terület a dominánsabb. Na most, hogyha azt megnézzük, hogy egy kántor, ki is az a kántor, sokszor azt hiszem, hogy alapvetően ezt is tisztázni kell, hogy ki a kántor és mi a feladata. Nagyon sokrétű szolgálatot lát el. A gyülekezeti ének kísérettől az ének tanításán át, a kórus vezetésen át, és természetesen, hogy mindenkinek van olyan terület, ami szívéhez közelebb áll, vagy amiben egy picit ügyesebb, de ha már felismeri azt, és lép abba az irányba, hogy a többi területet is mondjuk ugyanarra a szintre hozra, vagy pedig egy picit abban is fejlődjön, akkor mi készek vagyunk rá, hogy ebben segítséget nyújtsunk.
1: Plusz általában a legtöbb esetben van valamilyen civil foglalkozása még a kántoroknak, nem csak erről szól az életük, ugye, mert meg kell élni valamiből.
0: Hát régen volt az, amikor kántortanítói állások voltak, és akkor ezt tulajdonképpen mint hivatást tudta valaki végezni. Ez ugye sok-sok évtizeddel ezelőtt megszűnt. Ma már valóban így van, hogy egy civil foglalkozás mellett végzi valaki a kántori szolgálatot.
1: Mi mentén készült el az összesítés, és miről kell ilyenkor beszámolnotok a kántorképző eredményességét illetően?
0: A statisztikán túl az adatok, a résztvevők létszáma, a tanári létszám mellett természetesen arról, a tartalomról, amivel ezt a két-két és fél hetet megtöltjük. Ilyenkor elért eredményekről szoktunk beszámolni, esetleg azokról, ami célkitűzés volt is, megvalósult, vagy esetleg még javítandó területnek látjuk.
1: Nézzük akkor először azt, ami jól működik, bevált, és tovább kell vinni.
0: Itt most a beszámolóban például azt tudom kiemelni, hogy nálunk ez a modell, amit mi most elkezdtünk két éve bevezetni, ez a bontott képzés, a nyári és évközi képzés, az nagyon megerősítést nyert. Főleg az évközi kántorképző tanfolyam, noha három alkalommal szerveztük meg, három havonta, de a kollégák tapasztalata az volt, hogy ez valóban megadta azt a kontinuitást a két nyári tanfolyam között, ami a célunk volt. Nem csak, hogy készültek, de felkészültek a hallgatók, és a nyári tanfolyamra már úgy érkeztek, hogy nem a startvonaltól visszább, hanem a startvonalon túl, tehát hogy mi picit már előrébb voltak, és onnan tudtak egy sokkal hatékonyabb munkát megvalósítani. És ezt egy olyan modellként visszük, amit nem mi találtunk ki, hiszen évtizedekkel ezelőtt ez már működőképes volt, így működött a kántorképző, hogy évközben is voltak, akkor sűrűbben alkalmak. Most, ha lehet, akkor mi is szeretnénk majd sűríteni, de ez a negyedévenkénti találkozás is már nagyon nagy eredményekkel szolgált. A másik, amit viszont ezen a kántorképzőn próbáltunk ki először, az úgynevezett kórus hét volt. Az utolsó héten, a kántorképző utolsó hetén velünk voltak már a továbbképzősök is, amit említettem, az az egyhetes továbbképző tanfolyam, plusz a debreceni és Debrecen környéki gyülekezeti kórustagok számára hirdettünk egy kórus hetet. El kell mondani, hogy ez kettős céllal fogalmazódott meg bennünk ennek a meghirdetése. Egyrészt a kántorképző kórusának a kondícióját szerettük volna egy picit megerősíteni ahhoz, hogy a záró zenés áhítatunkon egy nagyobb szabású oratórikus mű tételét el tudjuk énekelni. Másrészt ez az éppen szabadságokat töltő és kórus éneklés hiányában szenvedő gyülekezeti kórustagoknak is egy nagyszerű lehetőség, hogy a nyáron, augusztus első hetében egy picit újra a hangjukat használatba vehették, és egy összkori mű eléneklésében, illetve hát három tétel eléneklésében ők is részt vehettek. Az volt a tapasztalat, hogy mindkét fél nagyon profitált ebből, és nagy örömmel vették a másiknak a segítségét.
1: És akkor mi az, amiben egy kicsit erősíteni kell ezt a kántorképzőt?
0: A célunk az, hogy minél szélesebb réteghez jusson el ez a lehetőség, és azokat, akik valóban kántori szolgálatot végeznek, is be tudjuk csatornázni ebbe a képzésbe. Elsődleges célunk a zenetanár kollégák felé való nyitás, főleg elsősorban olyan zongoratanárok, billentyűs tanárok felé, akik a gyülekezet aktív tagjai, de valamiért esetleg félnek odaülni az orgonához, valóban egy másfajta technikát igényel, ez tény. Ebben szeretnénk nekik segíteni, hogy ezt át tudjuk hidalni, és őket is aktív módon bekapcsolhassuk az egyházzenei szolgálatba. Másrészt pedig, amiben én az előrelépés vagy a fejlődést látom, az az, hogy minél több kántori oklevéllel rendelkező hallgatót tudjunk kibocsátani. A tavaly évben nem volt, most volt egy kántorvizsgázónk, Dani Anna Teodóra, aki már évek óta kántori szolgálatot végez. A bizottság elnöke Berecki Róbert kollégánk volt Hódmezővásárhelyről, és valóban megelégedéssel tudtuk nyugtázni ezt a kántorvizsgát. Minden szempontból a részvizsgákon jól teljesített a hallgatónk. A célunk az, hogy ilyen kántorvizsgát valóban tudjunk minél többet kiállítani.
1: Van jelentősége a kántorvizsgának?
0: A kántorvizsga az inkább egy megerősítés a gyülekezet és a hallgató számára. Egy bizonyítvány, amivel ő már igazoltan egy magas szinten tudja végezni az egyházi szolgálatot. Ez azért is lenne számunkra cél, mert úgy érezzük, hogy ezzel a kántori szolgálat, a kántori munkának a rangját a gyülekezet, a lelkész felé egy picit jobban tudnánk tükrözni. Sokan azt gondolják, hogy bárki bármikor odaülhet az orgonához és végezheti ezt a szolgálatot. Aki eljön hozzánk, és aki egy picit is belelát ebbe a munkába, az egy kicsit megdöbbenve látja, hogy emögött mi minden felkészülés és munka van. Az egyik vendéglelkészünk csodálkozva fogadta azt, hogy ó, hát itt vizsgáznak is a hallgatók. Hát igen, itt, mert nagyon sok olyan tárgy van, készségtárgy van, amiből ő nekik egy bizonyos szintet el kell érni ahhoz, hogy azt az adott csoportot vizsgával tudják zárni, és aztán majd a D-csoport végén a kántori oklevelet jó szívvel és megelégedéssel ki tudjuk állítani, és oda tudjuk adni számára.
1: Legközelebb ősszel találkoznak a kántorképzősök. Mikor?
0: A tavalyi modellt szeretnénk követni, és októberben, januárban, illetve áprilisban szervezünk egy évközi kántorképzőt. Ez egy hosszú hétvége szokott lenni. Érdekes módon volt, aki az évközibe kapcsolódott be, és aztán jött a nyárira, illetve volt, aki a nyárinak a folytatásaként jött az évközi kántorképzőre, mindkettőre van lehetőség, és mint a felsőoktatáson keresztfél éves képzést is tudunk biztosítani, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden szolgálattévőt, aki már kántori szolgálatot végez, vagy aki esetleg ezt tervezi.
2: Az elmúlt percekben Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját hallhatták.

0: Erdély. Elindult a kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti kar őszi felvételije. A jelentkezők szeptember 7-e és 10-e között jelentkezhetnek a kar alap- és mesterképzéseire, amelyek a pedagógia, teológia és a zeneművészet területén kínálnak tovább tanulási lehetőségeket. A képzés nyújtotta lehetőségekről és a felvételi folyamat lépéseiről Lukács Olga dékán nyújtott részletes tájékoztatást. A riporter Pilbáki.
1: A mai napon kezdetét vette a Bábesbólyai Tudományegyetem kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti karának őszi felvételi időszaka. Az érdeklődők szeptember 7 és 10 között jelentkezhetnek a kar alap- és mesterképzéseire, amelyek a pedagógia, a teológia és a zeneművészet területén kínálnak továbbtanulási lehetőségeket. A kar képzési kínálatáról, a jelentkezés feltételeiről, valamint a felvételi menetéről Lukács Olga dékán beszélt.
2: A Bábesbólyai Tudományegyetem keretében működünk, immár 33 éve. Kezdetben a valláspedagógiát indítottuk, aztán majd a zenét is később, 5 évvel később beindítottuk. Most az, amit arról tudni kell, az az, hogy alapképzésen valláspedagógiával rendelkezünk, illetve zenével és zeneművészettel. A valláspedagógia szakon nekünk 20 államilag támogatott helyünk van. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, akik nálunk végeznek, egyházban vallástanárok, hitoktatók lehetnek, és azért, hogy nagyobb esélyt tudjunk biztosítani a hallgatóknak a pályán, olyan lehetőséget biztosítunk, hogy ösztöndíj formában kifizetünk bármilyen második szakot, amelyet választ a Bábesbólyai Tudományegyetem keretében. Ez azt jelenti, hogy a lehető legváltozatosabb kombinációkban is gondolkozhatnak a hallgatók. Ez azért előny, mert a jövőtől beindulnak a különböző szakpárosítások. Például eleve lesz olyan, hogy vallás-zene, és az 4 éves képzés lesz, vagy vallás filológia, vallás néprajz, vallás történelem, vagy vallás könyvtár, vagy vallás levéltár, vagy bármilyen kombinációra lehet majd gondolni. Viszont itt, ebben a lehetőségben, amit most felkínálunk, ez azt jelenti, hogy a 3 év alatt a 2 diplomával, 2 teljesen egyenjogú diplomával fog a hallgató jelentkezni. Nyilván, hogy ez egy többlet munkát is jelent a hallgatók számára, de azért mégis 3 év után 2 diplomával rendelkezhet. Az órarend elkészítésében természetesen, hogy rugalmasak vagyunk, és összehangoljuk úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, és ezért a mi tanáraink nagyon flexibilisek, alkalmazkodnak a más szakok órarendjéhez. Ez tehát az egyik alapképzés, amivel rendelkezünk. A másik alapképzés pedig a zeneművészet. Kik lehetnek és kik jöhetnek hozzánk? Azok, akik értenek a zenéhez, tudnak valamilyen hangszeren esetleg játszani, de ha nem, az sem gond, mert kezdhetik előről a nullától, a zongora az mindenkinek kötelező lesz, de hát a kollégáink nagyon készségesek, és nagy-nagy türelemmel segítik a hallgatókat, hogy fejlődjenek. Ha megnézzük, hogy milyen palettát tudunk kínálni a zeneművészeten, ugye alapképzésen, mind a mellett, hogy ugye általános zenei képzést adunk, lehet ugye zenetanár, de ugyanakkor bármilyen együttesben jazzénekes, lehet ugyanakkor kántót is tanítunk, és népi hangszereket. Egyre inkább erősödik most már 4. éve a karunkon belül a népzenei modul. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóink egy teljes modul keretében népzenét is tanulnak. Hát bizony ez úgy gondolom, hogy nagy esély a hallgatóink számára, főleg azok számára, akik korábban is népzenével foglalkoztak, de esetleg nem ismernek annyira kottát, stb. Teljesen fel tudnak fejlődni a 3 év alatt. Ez tehát az alapképzés, amit kínálni tudunk, viszont a mesterképzésen ott szélesebb a paletta, a teológia szakirányból van mediációnk, interkulturális, interkonfessionális mediációnk, mely tulajdonképpen főleg társadalmi és iskolai környezetben tud útbaigazítást nyújtani, és egy ilyen 2 éves képzést tudunk biztosítani. Nagyon sok pedagógus jelentkezik hozzánk, de nem csak, Azon kívül létezik nálunk egy pasztorálpszichológia és keresztény coaching, ez egy relatív új szak, valamint egyháztörténelem. Ez tehát a vallás szakirányon, a zene szakirányon is van egy mesterünk, és ez a zenei menedzsment és zenei közvetítő is. Mivel a nyári felvételi már megvolt, maradtak még ingyenes helyeink, alapképzésen valláspedagógiából 9 helyünk maradt még, államilag finanszírozott helyetről beszélek, de jöhetnek természetesen olyanok is, akik már rendelkeznek egy diplomával, és természetesen, hogy tanköteles helyre akkor beiratkozhatnak, és még van néhány ilyen ösztöndíjunk a második szak elvégzésére. A zenén még van 5 helyünk alapképzésen, tandíjmentes. A mesterin ott kevesebb, mert ott például az idén a pasztorálpszichológia és keresztény coaching szakon ott túljelentkezés volt. A mediáción az idén nem voltak olyan sokan ahhoz képest, hogy a tavaly 2,5-en voltak egy helyre, még ott maradt 2 tandíjmentes helyünk, és az egyháztörténelmen pedig egy, a zenén is egy helyünk maradt a mesterképzés keretében. Szeptember 7-e és 10-e között lehet beiratkozni, és utána pedig 11-től lesz a dossziék elbírálása, illetve a zenén a képességek felmérése, a mesterén pedig a motivációs levél megbeszélése interjú formájában. A weboldalunkon megnézhetik rt.ubebeklus.ron, vagy ha beírják a Google keresőbe a református tanárképző és zeneművészeti kar, akkor ott megtalálják, vagy telefonon 8 és 16 óra között 0264 590723-as telefonszámon.
3: Miből áll a felvételi, ez online történik, vagy vizsgát is követel?
2: A zenén ott egy szóbeli felmérés van, hát el kell énekelni, természetesen a zenei hallás és képességet azért felmérik, hát ott énekelni kell, illetve ott egy kicsit el fognak beszélgetni. Különösebben nem szükséges egy zenei előképzéssel rendelkezzen valaki, de ha van, akkor természetesen annál nagyobb előnnyel indulhat. A valláson pedig a motivációs levelet fogjuk átnézni, a mesterképzésen pedig a zenén szolfés vizsga van, és a motivációs levél bemutatása, a vallásszakirányon pedig a motivációnak az átbeszélése. Ez élőben természetesen fizikai jelenléttel.
0: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Szeretettel köszöntök mindenkit, a távolból bekapcsolódókat és a kedves rádió hallgatókat is. A 151. énekünk első és második szakaszait énekeljük. 151. énekünk így kezdődik, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.

0: Isten igéjét a Cselekedetek könyve 8. részéből, az 5. verstől a 25. versig fogjuk meghallgatni, hogy Isten miképpen szól hozzánk a Cselekedetek könyve 8. részéből, az 5. verssel kezdődően. Hallgassuk azt nyitott szívvel.
1: Fülöp lement Samáriában, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállott volt, ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és álmodatba ejtette Samária névét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje álmodatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, hogy miután megkeresztelkedett, Fülöpben részeződött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt fel egyikükre sem, csak nem voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Akkor rájöttették a kezüket és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézátételébe adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az legyen a Szent Lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszed el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörülj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserűbítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjétek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok.
0: A kegyelem Istenet egy áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék gazdagon bennünk, és mi megteremjük az ige áldott gyümölcseit. Hajtsuk meg fejünket imádságra együtt.
2: Úristen, örökkévaló és mindenható Atyám, íme elmegyültünk itt és a Szentlélek egyességében, az angyalok és üdvözlők lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bőven fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárzatot vonunk magunkra, mint az általunk bánjuk, hogy téged megbotránkoztatunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmet jöjjön segítségül nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosan lévén afelől, hogy itt által részesei lehetünk a te benned jelentett kegyelmedre, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen.
0: A mi bűneink megvallása és a mi hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válasza ma is hangzik. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 32. Zsoltárunk első és negyedik szakaszait énekeljük. A 32. Zsoltárunk így kezdődik: Ó, mely boldog az ó ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe.

0: tanévkezdésre készülünk. Holnap az iskolák újra megnyitják a kapuikat és az óvodák is, és újra lehet menni. És vajon mi fog történni? Várjátok az iskolát? Óvodát? Nem! Igen! Nem! Lássuk, ki az, aki nagyon várja? Ki az, aki csak mi várja? Ki az, aki nem várja? És ki az, aki nagyon nem várja? Ó, fordítva gondoltam, azt hittem, hogy többen nagyon várjátok, és nagyon kevesen lesznek azok, akik nagyon nem várják. Hát, ha kérdezek nektek valamit, miért nem várjátok az iskolát? Mondjad valósabban, hogy én is vagyok. Uncsi, mondom, hogy mindenki hallja a mikrofonban. Uncsi az iskola. Hát van ilyen, hogy az ember tudja magát egy kicsit, de azért nem mindig, ugye? Unalmas az angol óra. Valahol a matek óra unalmas, valahol a földrajz óra unalmas, de valahol nagyon jó. Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ha most így előre néztek erre a tanévre, milyen jót vártok az iskolában? Sára? Lesz egy távol, egy háromos távol, ez nagyon belegyedett. Igen? A felnőtt, valaki a felnőtteket várja. Jó. Még valami jó, amit vártok. Mi az? A barátok, na erre számítok azért, hogy ezért fog hangzani. A barátokra vártok. A következő kérdésem az, hogy valamit nagyon szeretnétek, hogy kapjátok meg? Nagyon akarjátok, nagyon vártok rá. Hogyan? Imádkozok Istenhez. Más? Az angyaltól is lehet kérni karácsonyra, ha nagyon várjuk valamire. Meg azért karácsonyig még mástól is lehet kérni. Kitől szoktatok még kérni jó dolgokat? A szülőktől, úgy gondolom, nagyszülőktől. Jó, hát most együtt fogjuk kérni Isten valahogy ezt a tanévet áldja meg, gyerekeket, szülőket, tanítónőket, óvónőket, tanárokat, tanárnőket, és mindenkit, aki új tanévet kezd, nem sokára az egyetemisnek is, úgyhogy most nekik megelőlegezünk ezt a két hetet, ami még a tanévkezdésig van, és Balta Isten tiszteletesen tudjuk imádkozni, hogy sok jó dolog történjen ebben a tanévben.
1: Imádkozzunk testvérek
2: közösen. Urunk, szeretnénk áldani és magasztalni téged, hogy ilyen sok generáció együtt lehet itt a te házadban. Kicsi, apró gyerekektől egészen idős nagyszülőkig. Itt vagyunk azért, mert fontos számunkra, hogy a te áldásodat kérjük a mi gyermekeinkre. Fontos számunkra, hogy a te áldásodat kérjük a mi életünkre szülőként, nagyszülőként, de a tanítók, óvónők, mindazoknak az életére, akik ott lesznek nap, mint nap, évközben a gyermekeinkkel az iskolában. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket velük, és köszönjük, hogy a nyár olyan sokfajta élményt tartogatott számukra, ezekkel az élményekkel érkeztek ide. Köszönjük, hogy megőrizted őket. Köszönjük, hogy pihenhettek. Köszönjük, hogy őrző és védő karjait között lehetnek most is, és a következő tanévben is hisszük, hogy ott lesznek. Urunk, szeretnénk a te jelenlétedet, te bölcsességedet kérni a tanítók életére. Te adj nekik türelmet, te mutasd meg nekik, hogyan nevelhetik leginkább te szerinted a gyermekeiket. De te áld meg bennünket is szülőként, akik a napi kihívások közepette szeretnék őket előre segíteni. Adj nekünk bölcs szívet, de áld meg azokat a szülőket is, akik talán keveset lehetnek a gyermekeik mellett, és távolról gondolnak rájuk, hogy egyre többet imádkozhassanak értük. Áld meg a nagyszülőket, akik hatalmas szeretettel úgy vigyáznak unokáikra, mint saját gyermekeikre. És áld meg mindazokat, akik valamilyen formában kapcsolatban vannak a gyermekeinkkel, a tanítással, az iskolával, a keresztülőket, a közeli, távoli rokonokat. Te áld meg az új tanévet, minden új kihívásokat tartogat számunkra. De olyan más az, amikor minden újat veled kezdhetünk. És rád figyelhetünk, valahányszor valami új kezdődik. Mit tervezel a következő időszakra, ez új tanévre? Te mutasd meg. Köszönjük, hogy így kérhetünk téged, az igényét is. Szólalj meg, ajándékozz meg bennünket. Olyan üzenettel, amelyet szívünkbe fogadva magunkkal vihetünk. És szétszólhatjuk, elmondhatjuk másoknak is. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
3: Most gyerekek, titeket elengedünk, és majd visszavárunk a végén. Az ige hallgatására készülve a 425. énekünknek az első és második szakaszait énekeljük. 425. énekünk így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Cselekedetek könyve 8. részéből olvasom. A már hallott történet néhány igeversét fogom újra megosztani. A 13. verset és a 18. verstől a 21. versig olvasom Isten igéjét. Hallgassuk azt nyitott szívvel. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Tanévkezdés előtt állunk. És közben folytatjuk a Cselekedetek könyvét, annak tanulmányozását. Simon mágus története áll előttünk, és kérdés az, hogy vajon Isten mit üzen éppen így tanévkezdés előtt, amiben nagyon sok család érintett. Gondolom, hogy szinte minden család érintett ebben. Gyermekek, szülők, nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, akik valamilyen formában bevonódnak ebbe a nagy társadalmi újrarendeződésbe, ami ezzel a héttel el fog kezdődni. Isten mit bíz ránk? Mit helyez a szívünkre? Többen beszélgettünk az elmúlt napokban, és a beszélgetés az iskola kezdésre terelődött. Van, aki az örömének adott hangot, hogy végre újra elmennek a gyerekek iskolába, és nem kell majd nagyon nehezen szervezni és megoldani a gyerekek felügyeletét. És amikor ezt úgy kimondta, ezt a megkönnyebbülését, a társaság jelenlevő tagjai úgy egyöntetően bólogattak, hogy ez valóban könnyebbséget jelent majd. Egészen addig bólogattak, és úgy megkönnyebbültek lélekben, amíg egy kétgyerekes anyuka meg nem szólalt, és a következőket nem mondta: hát én nem tudom, hogy ti minek tudtok örülni, mert bennem egyáltalán nincs öröm, ha arra gondolok, hogy megkezdődik újra az iskola. Mert én azt látom, hogy elkezdődik a taposomalom és a verseny. És előre látom azt, hogy a gyermekeim szorongva fognak belépni az iskola kapuján. Én ennek nem tudok örülni. Verseny. Verseny az iskolában, verseny máshol, verseny a keresztények körében. De most hadd nézzük meg azt, hogy milyen verseny van Samáriában, és talán ebből magunkkal vihetünk valamit, ami az iskola kezdésben, meg éppen abban, amiben most benne vagy, benne vagyok, segítségemre vagy segítségedre lehet. Kedves testvérek, Samáriában a nagyság versenye zajlik. Erre természetesen bárki mondhatná, hogy minden verseny erről szól, hogy ki lesz a legjobb, ki lesz az első, ki lesz a leggyorsabb, azaz ki lesz a legnagyobb. És annak, aki így gondolja, igaza van. Valahol minden versenyben ez az eldöntendő, ez a kérdés, hogy ki lesz a nagy. Hosszú ideig Samáriában egy valaki győzi a versenyeket. Egy valaki kerül a figyelem középpontjába, egy valakinek sikerül a többiek fölé nőni, annyira, hogy mindenki figyelme rájösszpontosít.
És ez a valaki Simon mágus. Mivel kedvelt művész volt, minden bizonnyal jó jövedelme is származott abból. De a bibliai történet még inkább azt hangsúlyozza, hogy az az ember talán nem is annyira jövedelmét élvezte, és erre törekedett, erre vágyott. Úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb számára az, hogy a figyelem rejá irányuljon. Aztán valami történik. Egy nem várt esemény, legalábbis egy Simon által nem várt esemény. Valakik jönnek, idegenek, és megváltozik az addigi jó élet. Elveszti a hódolóit, a csodálóit, azokat, akik addig, hát úgy szájtátva bámulták, nézték mindazt, amit Simon mágus véghez vitt. A bűvész trükkjeit, a varázslásait, a csodákat, amelyeket másoknak mutatott. Hát a csodában volt csodálnivaló is. De azzal, hogy Fülöp megérkezik, a tömeg körüle elillan. Mert valahogy mindenki ráérez arra, hogy ami most történik, az sokkal több, mint amit eddig Simon nekünk mutatott. És valahogy az az ember, aki ő maga csodákkal produkálta önmagát, elámította a város lakóit, meg a környék lakóit, ő is ráérez arra, hogy itt valami több van, mint ami én vagyok. Annyira több, hogy megkívánja ezt a többséget. Hát kedves testvérek, vannak ilyen átrendeződések. A nagyság az rendszerint időben behatárolt. Nem tart örökké. Csak egy rövid ideig lehet naggyá lenni, és utána rendszerint az ember újra kisebbedni fog. Ha megnézzük a nagy vezetőket, a gazdagsága tesznek szert,

bátorító szóért, ahol bizonyítani kell, igazolni kell sokféle formában azt, hogy elfogadható vagyok. És ez a verseny nem könnyű sem a gyermeknek, sem annak a szülőnek, aki ezt csak úgy távolról nézegeti. És próbál támogatólag ott lenni a gyermeke mellett. Meg a nagyszülőnek sem könnyű, aki valamit ebből észlel, aki erre rá tud hangolódni, aki nem csak kellként, meg kötelességként éli meg az iskolát, hanem valamit átérez abból, amit az unoka megtapasztal, vagy megtapasztalhat. Olyan szívesen mennénk a gyermekeinkkel, és maradnánk ott legalább egy-két napig, amíg úgy megtalálják a helyüket. Gondolom, hogy sok szülőben van ott ez a vágy, ez az érzés, de tudjuk, hogy nem lehet. Nem lehet beülni az osztályterembe, ott lenni mellettük, megvédeni őket, ha kell. Nem lehet meghúzódni az udvar sarkában, és onnan figyelni, hogy mi történik a gyermekemmel, és ez így rendjén is van. De mit tehetünk? Ha nem lehetek ott, ha nem mehetek be, ha nem védhetem meg, ha nem adhatom a megszokott támogató szót, mit tehetek? Hát sok mindent, kedves testvérek. Többek között azt, hogy ezt a nagyságversenyt, amit mi is élünk, felnőttek, meg a gyermekeink is élnek, megtanuljuk mi másként megélni, mint ahogy talán eddig éltük, és megtanítjuk nekik is, hogy lehet másként megélni ezt a nagyságért folyó küzdelmet. Mit tanulhatunk meg? A továbbiakban erről lesz szó. A boxlegenda Mohamed Ali rendszerint a ringbe való bevonuláskor a mikrofonba vagy a kamerába kiáltotta, szinte ordította a következő mondatot: én vagyok a legnagyobb, én vagyok a legnagyobb. De úgy tűnik, hogy ez a mondat nem volt a sajátja. Ő a 20. században ordította ezt a kamerába, és aztán a kamera révén a képernyőbe, mert ezt mindegyre azok is látták, akik leülték az ő meccseit megnézni, követni. De ez a mondat nem az övé. Ezt a mondatot valaki már 2000 évvel azelőtt mondogatta. Simon Mágus Samáriában. Én vagyok a legnagyobb. Minden, ami körülötte van, és mindaz, ami belőle árad, erről árulkodik. Úgy tűnik, hogy ez a mondat nem hallgatott el Samáriában, és nem hallgatott el Mohamed Alival. Ez a mondat újra és újra elhangzik. Én vagyok a legnagyobb. De vajon szükséged van erre? Szükséged van ennek bizonyítására, hogy te vagy a legnagyobb? Hogy meg tudod védeni magad? Hogy elég erős vagy ahhoz, hogy ne tiporjanak el? Hogy a gyermeked nem fog sérülni akkor, amikor mások kigunyolják, kinevetik? Szükségünk van erre? Azt gondolom, hogy bizonyos mértékben igen. De lehet, hogy túl ezen, hogy valamiféle bizonyosság kell legyen bennem arról, hogy nem fognak eltiporni, észre kell vennem, hogy ahhoz, hogy ide megérkezzek, sokféle út van. Többféle út vezet. És nagyon sokszor mi azért nem érkezünk meg oda, hogy tudjuk, hogy nem fog mindez megtörténni velünk, mert nem a jó utat választjuk. Mondjam azt, hogy rossz utat választunk. A nagyság mellett Simon történetében valami más is meglátszik. Mi az, amit a nagyság mellett, meg a nagyságra való vágyakozás mellett észrevehetünk? A nagyság mellett megmutatkoznak az éretlenség jelei is az életén. Hogy van ez? Hogy valakit egy egész város csodál, és közben nagyon szépen kirajzolódnak az életén keresztül az éretlenség jelei. Van ilyen, hogy valaki nagy és mégis éretlen? Azaz lelkileg kicsi? Van ilyen. Az elmúlt hétvégén a gyülekezetünk zene csapatával egy közeli táborhely

Helyen terveztük a most elkezdődő gyülekezeti év zenés alkalmait. A házigazda felhatalmazott arra, hogy bátran fogyasszuk a gyümölcsöket, amelyekkel tele volt a kert. Az egyik szünetben oda mentem egy almafához, és egy jó, zamatos almát kerestem magamnak, úgy vágytam rá. A déli napban nézegettem a fát, és kissé hunyorítanom kellett a napfény miatt, de végre megtaláltam egy nagyon szép, zamatos almát, és leszakítottam. Hát, amint beleharaptam, rájöttem, hogy ez nem az, amire vágytam. Ez valami más. Mert hogy nem annyira érett, jó kemény, az íze sem az, amire én vágytam, hiányzik belőle az a zamat. Ennek még szüksége lenne egy-két hétre, ahhoz, hogy beérjen, állapítottam meg, de most már becsületből is megeszem, ha leszakítottam. Na hát, kedves testvérek, van ez így, hogy valamibe beleharapunk, és kiderül, hogy nem az, aminek lennie kéne. Valamit megpiszkálunk, vagy van ez úgy is, hogy belénk harapnak mások, és ennek nyomán derül ki az, hogy nem vagyok elég érett, mert nem jól reagálok arra a harapásra. Nem jól reagálok arra, ahogyan mások bánnak velem, és kiderül, hogy mi van bennem. Kiderülhet elég könnyen az, hogy ott vannak az éretlenség jelei, de a nagyságra való törekvésben valahogy ezt nem vettem észre. Észrevesszük magunkon az éretlenség jeleit? Vagy annyira lefoglal bennünket a nagyságra való törekvés, a verseny, mindenféle formája, és sokféle formája van ennek, hogy már nem érdekel az, hogy hol éretlen az életem. Hol vagyok lelkileg kiskorú, gyenge, támadható. De ha mégis számolunk ezekkel, és észrevesszük, vizsgálgatjuk önmagunkat, mit kezdjünk mindezzel. Az éretlenség előbb-utóbb megmutatkozik az emberen. Nem lehet az éretlen hitet elrejteni. A hamis hitet meg pláne nem. Simon hite, ha egyáltalán van ilyen, egy sikerben való hit. Ő hisz abban, hogy sokféle módszerrel el lehet jutni oda, hogy mások csodálatának a tárgya legyen. Hogy mások előtte hajbokoljanak, hogy mások ne kitapsoljanak, és ha nem egyik úton, akkor a másik úton fog ide megérkezni. Az biztos, hogy ő ebben hisz. De miben is hisz, Simon? Hol látszik meg az éretlensége? Miben érhetjük ezt tetten? És lehet, hogy ennek kapcsán valamit önmagunkról is megtanulhatunk. Van egy nagyon egyszerű módja annak, hogy szemléltessem, hogy mi sikeredik félre Simonnál. Minden kisgyermekes szülő átélte már azt, hogy tegyük fel, az egyéves, másfél éves gyermeke ott ül a karján, és az ablak előtt állnak, és egyszer csak egy madár oda repül az ablak párkányára. Mit tesz ilyenkor a felnőtt? Oda mutat. Nézd! És mi szokott ilyenkor a következő lépésben történni? Hát nem az, amire a szülő számít, hanem valami más. A gyerek rendszerint ebben a korban ahelyett, hogy oda nézne, ahová mutatunk, a szülő kezén ragad le. Ő még nem tudja azt, hogy mit jelent az, amikor a mutató ujjunkat előreszegezve valamilyen irányba beállítjuk a kezünket. Honnan is tudná egy egyéves, meg egy másfél éves gyermek? Ő annyit lát, hogy megmozdult a kéz, és ha mozog, akkor oda kell nézni, ahol mozog a kéz. Ahelyett, hogy a madarat nézné, ő csak az édesanyja vagy az édesapa kezét veszi észre. Hát ez történik Simonnál is, kedves testvérek. Ő látja a csodát, meg látja a jeleket, és itt leragad. Nem veszi észre azt, hogy
ki van a csodák mögött. Ő csak Fülöpöt látja, meg később az apostolokat, de hogy ki mozgatja őket, ez Simont nem is érdekli. Őt az emberi nagyság és ennek a keresése foglalja le. Mint egy gyermek, aki látja a szülő izgatottságát, látja a mozgó kezet, de valahogy nem tudja még azt, hogy a tekintetemet a kéz nyomán el kell engedni, és máshová kell irányítani. Simon izgalomba jön a csodáktól, és vágyakozni kezd. Követte Fülöpöt, hisz, ezt olvassuk róla, aztán később kiderül az, hogy furcsán hisz, vagy már nem hisz, vagy közben megcsúszott a hite. Sőt, azt is olvassuk róla, hogy hitt és megkeresztelkedett ott az első gyülekezetben, és Fülöp mellett folytatta, mint valami segéd, mint valami evangélista. Valaki, aki úgy sokat akar vinni az első gyülekezet életében. Később ezt írja róla az ige, amikor látta, hogy a lélek az apostolok kézrátétele által adatot, pénzt ajánlott fel nekik, mondván, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az megkapja a szent lelket. Ez a gesztusa mindent elárul. Ez az a pont, amikor én beleharaptam az almába és megízleltem, hogy mi is az valójában. Amikor úgy az indulat, az igyekvés, az akarat, a vágy, ami hosszú ideig úgy rejtve maradhat, egyszer csak előjön az ember szívéből. Na ez az a pont. Annyira kell a csoda, a jel, hogy hajlandó vagyok fizetni érte. Hát ma is lefut ez sokféle formában. Fizetünk a jelekért, a csodákért, az iskolai sikerekért, a nagyjálételért. Fizetünk a gyermekeinknek plusz órákat, hogy jobb legyen, nagyobb legyen. Meg fizetünk magunknak sokféle formában. Hol mutatkoznak az életedben az életlenség jelei? Valaki azt mondta, hogy a hatalommal való bánni nem tudás az életlenség jele. Mit kezdhetünk a belső hatalomvágyunkkal, vagy nagyjálétel utáni vágyunkkal? Valaki más ezt mondta, az irigység világos jele annak, hogy az ember nem tudja elengedni a nagyjálételt. Az irigység, amikor el akarom venni, elkívánom azt, ami a másiké. Világos jele az éretlenségnek, így is fogalmazhatnánk. Hatalomvágy, irigység, mint az éretlenség világos jelei az életünkben. Sokszor, talán egy évkezdéskor még inkább mondjuk, vagy gondoljuk, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem ide járna a gyerek, hanem oda járna. Ha nem ez lenne a tanítója, hanem más lenne a tanítója. Megfogalmazódnak bennünk ilyen gondolatok. Vajon nem az éretlenségünknek a jele mindez? Simon rájön arra, hogy egy nagyobb erő működik Samáriában, mint ami az ő ereje addig volt. Mit tehetünk, kedves testvérek, továbbra is ez a kérdésünk? Ha észrevesszük, hogy az életünk ingatag, és több kell ahhoz, hogy megtartsuk, mint amivel mi rendelkezünk. Mert a nagyság utáni vágyakozásunk többnyire erről szól. Érezzük az ingatagságot, érezzük ennek veszélyét, és ezért akarunk nagyobbak lenni, hogy megszűnjön ez a bizonytalanság érzet bennünk. Mit tehetünk, ha ezzel találjuk szembe magunkat? Vagy mit tehetünk akkor, ha észrevesszük, hogy az éretlenség jelei árulkodnak a saját életünkre vonatkozóan? Úgy gondolom, hogy nem kevés az, ha Krisztusra mutatunk. Elsősorban nekünk van erre szükségünk. Nekünk. Neked, nekem, mindegyikünknek. Észrevenni Krisztust.
Látni, hogy ő hogyan bánik a hatalommal, hogyan bánik a félelemmel. Most erre nem térhetünk ki a maga részleteiben, de sok alkalommal volt már erről szó ezen a szószéken. Mit tesz Jézus akkor, amikor félelmek járják át a szívét? Gondoljunk például a Getsemáni kertri jelenetre. Mit tesz? Áthelyezi önmagát egy nagyobb hatalomnak a kezébe. Atyám, ha lehetséges, nem én tartom meg magam, és nem én tartom meg a gyermekem egy idegen közegben. Akkor a megnyugvás lehet ebben, hogy tudom, hogy amikor én nem vagyok ott, valaki akkor is ott van mellette. Hogy nem az én gondoskodásom meg jelenlétem fogja őt megtartani ott, ahol olyan sokféle rossz hatás éri, vagy olyan sok jó hatás éri, miért ne lehetne erről is beszélni? Hogy a kettő egyensúlyba kerüljön. Ki tudjuk engedni gyermekeinket és önmagunkat a saját hatalmunk alól? Vagy pedagógusokként? Ott sem egyszerű. Tanárokként? Bemenni és odaállni egy osztály elé, hát ez sokszor ugyanilyen hatalmi harcokról szól, mint ami a gyermekek életében lefut. Ki a nagyobb? És milyen módszere van egy pedagógusnak arra, hogy önmagát megvédje? Hogy ne engedje magát eltiporni, kigúnyolni? Hogyan lehet jelen lenni erősen, de ezzel az erővel nem visszaélve, egy gyermeket nem eltiporva? Mindennapi kínlódás és mindennapi törekvése ez egy pedagógusnak. Ezért is imádkozunk ma értetek. Hogy ebben ne maradjatok egyedül. Hogy tapasztaljátok meg azt, hogy amikor félre mennek a dolgok, akkor is ott van valaki mellettetek. Nem egyedül kell ezt a harcot megvívni. Gyermek, pedagógus, szülő nincs magára hagyva. És ha valamire figyelhetünk közösen az igén keresztül, akkor azt gondolom, hogy ezt nekünk észre kell venni, hogy Fülöp nem önmagát prédikálta. Pál apostol később azt mondja, hogy mi a Krisztus prédikáljuk, mégpedig, mint megfeszítettet. Nem önmagunkat. Nem egy olyan hatalmat kínálunk fel alternatívaként, ami időszakos. Nem azt kínálom fel, hogy én majd bemegyek és megvédem a gyermekeiteket, mert ez nem rólam szól. És ti sem tehetitek ezt. Belehelyezni önmagam az Isten kezébe, így lehet jól bánni a hatalommal, de azt gondolom, hogy az éretlenséggel is. Simon hitének az éretlensége abból is meglátszik, amit tesz. Háromszor is megjegyzi a történet, vagy a történetíró azt, hogy Simon elcsodálkozott. Elcsodálkozott. Úgy is lehetne fordítani ezt a szót, hogy Simon elképett, lenyűgözte őt, amit látott. A 9. versben ezt mondja az ige, hogy Simon lenyűgözte Samária népét, elcsodálkoztatta őket. Aztán később, a 11. versben ez áll, hogy Simon sokáig nyűgözte le őket a varázslataival, vagy bűvészkedésével. És végül a 13. versben, amikor Fülöp megmutatta Isten hatalmát, ez áll, és látva a jeleket és nagy csodákat, maga Simon is elcsodálkozott, elképett. A természet feletti erőn való csodálkozás a mindennapjaink része. De mégis ebből a csodálkozásból, meg megélésből hiányozhat a lényeg. Vajon a csodálkozásainkban benne van a lényeg? A prédikáció ige magyarázat befejező részében arra fogunk figyelni, hogy ami hiányzik Simonból, az megvan Simonban. Értjük? Ami hiányzik Simonból, az megvan a másik Simonban. A 22. vers arra mutat, ami hiányzott. Péter, vagy Simon Péter, ahogyan őt még emlegetni szoktuk, ezt mondja Simon mágusnak, egyik Simon a másiknak. Bánd meg tehát ezt a gonoszságod,
és imádkozz az Úrhoz, hogyha lehetséges, szíved szándéka megbocsátást nyerjen. A jelekkel és a csodákkal tarkított élet, a csodálkozás, a lelkesedés még nem üdvözít. Nem üdvözít. Valaki elmondta, hogy így hívogatták őt valahová, gyere, mert ott nagy csodák történnek. Az illető erre a meghívásra így kérdezett vissza. És minek mennék, ha én annál nagyobb csodát, mint amit Jézus értem tett, már úgysem láthatok. Van annál nagyobb csoda, mint a megváltás csodája? Úgy gondolom, hogy nagyon őszintén kimondhatjuk, hogy időnként azért van az életünkben, vagy legalábbis úgy élünk, mintha lenne ennél nagyobb csoda. Ez az éretlenségről állókodik. A lelki éretlenségről, amikor valaki leragad a mutató ujjnál, és nem veszi észre a lényeget. A csoda nem lényeges. Nem a csodán van a hangsúly. Vajon észreveszem-e a csoda mentén azt a Krisztust, aki még többet tud tenni, mint ami hiányként megfogalmazódik életem egy-egy pontján? Hol a lényeg? Hát ott, ahol a prédikálásunk középpontja. Krisztus a lényeg. Ha nélküle megyünk tovább, egy-egy istentiszteletről, a mairól is, akkor a lényeget hagyjuk itt. És marad az éretlenség, ami előbb-utóbb megmutatkozik bennünk. Simon Péter rámutat arra, hogy Simon mágus életéből mi az, ami hiányzik. Kedves testvérek, olyan jó az, ha időnként a hiányainkkal is szembesülhetünk, nem de? És olyan jó az, ha időnként az éretlenségünkkel is szembesülhetünk. A hatalommal való viszonyod, a hatalomhoz való viszonyulásod mit mutat meg számodra? Félelmeket? Vágyakat? Versenyszellemet? Netán valami mást, nem ezeket? És ennek nyomán mit veszel észre? Van lényeglátásod? És van-e olyan hited, ami megragadta a lényegest, Krisztust? Verseny, a nagyság versenye. Aztán szó volt arról is, hogy a nagyság mellett rendszerint megmutatkozik az éretlenség is az életünkben. És arról is szó volt az ige magyarázatban, hogy ami nincs meg egyik Simonban, az megvan a másikban. De a másikban sem volt meg mindig. Tudjátok, amikor Jézust elfogják, ez a második Simon, Simon Péter előránt egy kardot, vagy kést, amolyan szabját, ami nála lehetett, és nekiront valakinek, aki jött Jézust elfogni. Miről árulkodik ez a tett? Arról, hogy Simon Péter a maga hatalmára számít, a maga nagyságára számít. A váratlan helyzetekben megmutatkozik az éretlensége. De nagyon tetszik az nekem, ahogyan Pétert az Isten a kezébe vette, formálta, alakította. És eljuttatta oda, hogy a másik Simonnal való találkozásban ő már mást is tud, mint ezt, hogy önmagamra számíthatok. És ez bátorító nekünk, akik időnként visszacsúszunk ide, hogy én kell megtartsam magam, hogy versenyeznem kell, győznöm kell minden áron, én a gyermekeim, az unokám, és lihegünk ebben a versenyben, elfáradunk ebben a versenyben. Olyan jó lenne megtapasztalni azt, amit Simon Péter megtapasztalt, hogy nem a te erőd által,
hanem az én kegyelmem által végeztetik el. Hát kedves testvérek, erre hív meg ma Isten bennünket. Amen. A 432. énekünk második szakaszával válaszoljunk a hallott ígéretre. Mit használ nekem a jó hit, ha azt csak nyelvvel vallom?

Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ebben az újrakezdődő versenyben mi a Te közelségedet kereshetjük. És köszönjük, hogy újra arra buzdítasz bennünket, hogy nem a magunk ereje, jó képessége fog minket megtartani, ahogy gyermekeinket sem. Köszönjük, hogy a Te kegyelmedet kereshetjük. És köszönjük, hogy a Te kegyelmedben feloldódva mássá lehet az életünk. Hálásak vagyunk azért, ha ma újra lelepleződhettünk előtted. Ha éretlenségünk jelei megmutatkoztak, most ezt örömmel fogadjuk. És köszönjük azt, hogy Te, miközben látjuk a magunk éretlenségeit, egyúttal meg is változtatsz, elindítasz a másfajta megélések útján. Hálás a szívünk ezért. Arra kérünk, hogy gyermekeinket Te kísérd ebben a tanévben, ami most kezdődik el. De Te légy ott az aggódó szívű szülőkkel is. Nagyszülőkkel, akik talán naponta fognak az iskolák elé vonulni, várni az unokát, unokákat. Nagyszülőkért, akik a távolból próbálnak támogatólag jelen lenni egy-egy unoka életében. Pedagógusokért kiáltunk hozzád, akik sokszor egy-egy osztállyal szemben kell megvédjék magukat, meg azokért is, akik időnként azzal szembesülnek, hogy egy-egy munkahelyi közösségben alakulnak ki harcok, sokszor háború is, és ott kell valamiféle önvédelmet megtapasztalni, gyakorolni. Köszönjük, hogy ezeket a helyzeteket nem egyedül kell nekünk végigélni. Köszönjük azt, hogy Te felkészítesz, velünk jössz, ott vagy. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a Te nagyságod látva, a Te rólunk való gondoskodásodat újra és újra megszemlélve elengedhetjük félelmeinket is. Arra kérünk Istenünk, hogy mindabban, ami ránk vár, a Te áldásod kísérjen bennünket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk gyülekezetünk egész közösségéért. Eléd hozzuk azokat a rádió hallgatókat, akik ma délelőtt bekapcsolódtak a mi Isten tiszteletünkbe. Kérünk, hogy valamennyiünk életét, hitét Te erősítsd meg a magad jelenléte és közelsége által. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük, és mint gyermekeid számíthatunk arra, hogy a Te szíved ráhangolódik a mi kéréseinkre, és ami javunkra van, azt Te megadod nekünk. Amen. Csendben folytassuk a mi személyes imádságunkkal. Áldott az Isten, aki meghallgatja mi könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett szolgálati perseinkbe a zilahi árvák számára gyűjtünk ma is adományokat. Isten áldja meg az adakozókat. Szeptember 23-án, szombaton, gyülekezeti csendes napra fog sor kerülni itt a templomunkban. Ennek a témája gyógyulások Jézus közelében. Szó lesz természetgyógyászatról. Szó lesz arról, hogy hogyan lehet egy közösségben gyógyulni, és milyen egy gyógyító közösség. Szó lesz arról, hogy milyen az, amikor egy kapcsolat gyógyul meg, és valószínűleg még sok minden másról.
Hívunk és várunk mindenkit a gyülekezetből és a gyülekezeten kívülről is, akik hallgatnak bennünket, őket is nagy szeretettel hívjuk erre az alkalomra. A csendes napnak nincs részvételi díja, ingyenes, és így hívunk és várunk mindenkit, hogy az ebéd és még más is biztosítva lesz erre a napra. Konfirmandusaink számára hirdetjük, hogy következő vasárnap elkezdjük a konfirmáció előkészítőket, hívjuk a szülőket, gyermekeket, családokat, hogy vegyenek részt a következő vasárnapi istentiszteletünkön, és majd azt követően a gyermekeket arra kérjük, hogy maradjanak vissza az első konfirmáció előkészítőre. Most az istentisztelet folytatásaként keresztelésre fog sor kerülni. A 255. énekünknek az első szakaszát énekeljük erre készülve. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, im leborulva, esedezve kérünk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Bukarest után Kolozsváron a legdrágábbak az albérletek. Ma és holnap kitart a hőség. Holnap estétől zivatarok várhatók országszerte. Az AirJobs platformon idén meghirdetett állások, csak nem fele Bukarestben volt elérhető. Több mint 36 ezer hallgató részesült szociális ösztöndíjban, február és július között. Az előrejelzések szerint ma felhőségboltra kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. A garzonok átlagos havi bérleti díja 400 euró az erdélyi nagyvárosban, de a két és három szobás lakások is méregdrágák. Mivel közeleg az egyetemi év kezdete, szeptember csúcsidőszak a lakásbérlés piacán, írja az ekonomika.net. Ebben az időszakban egyes tulajdonosok spekulatív módon viselkednek, megpróbálnak minél nagyobb árat elérni. Éppen ezért arra biztatjuk az egyetemistákat, hogy kezdjenek el idejében keresni, és foglalják be a szállásukat már szeptemberben, amikor még elegendő ajánlat van a piacon. Nyilatkozta Daniel Krajnik, az immobiliare.ro marketing igazgatója. Az ingatlan portál adatai szerint az albérletek piacán Kolozsvár és Bukarest a két legdrágább város. A fővárosban a garzonok átlagos bérleti díja 400 euró, a két szobásoké 600, a három szobásoké pedig 890 euró. Kánikulára figyelmeztető riasztásokat adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Holnap estétől vasárnap estig zivatarok várhatók országszerte. Az előrejelzés szerint ma 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben, a bánság déli részén, Olténia nyugati és déli területein, Erdély jelentős részén, délnyugat Munténiában és északkelet Moldvában. Ezeken a területeken 30 és 36 Celsius fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet, a legmelegebb a bánságban lesz. A holnapi nap folyamán a körös vidéken, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, délnyugat Munténiában, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Holnap estétől felhőszakadások, villámlások és jégeső várható a nyugati, az északi és a központi ország részben, szombaton és vasárnap pedig délen, keleten és az ország központi területein. Az AirJobson éveleje óta meghirdetett közel 150 ezer állásból, 71 ezer, vagyis csak nem mindegy második, Bukarestben volt elérhető. Derül ki az állásközvetítő platform elemzéséből. Ez szerint a fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Jász, Kostanca és Temes megye követi a rangsorban. Brassó tavaly még az ötödik helyen állt, idén azonban feljött a másodikra, míg Kolozs és Jász megye hátrébb csúszott. Bukarestben nagyon változatos az állást kínáló ágazatok köre. A fővároson kívül pedig elsősorban a kiskereskedelemben, az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban, a pénzügyi és bankszektorban, valamint a szállítás és logisztika területén kerestek alkalmazottakat. A meghirdetett állások mintegy 60%-a pályakezdőknek szólt. Őket 2-5 éves tapasztalattal rendelkező munkavállalók, a tapasztalat nélküliek, az 5 évnél hosszabb szakmai múlttal rendelkezők, majd a vezetői állásokra jelentkezők követték. A legtöbb alkalmazottat az értesítési, ügyfélszolgálati, adminisztratív, logisztikai, termelési és könyvelési részlegekre keresték. Több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte ma az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesültek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt, írja az Agile Press. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak segítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett a gyakorlati útmutatók is készültek számukra. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús égboltra kell számítani, csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. verse. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Jelenések könyve, 14. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
4: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 18-tól 23-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, az egy az egyetlen című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, az első rész 18-tól 23-ig terjedő

verseiből. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatta ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Testvéreim, itt a pogány világot, az Isten nélkül élő embert ítéli el Isten. Ennek az ítéletnek három oka van. Isten igazságának feltartóztatása. A 18. vers a 17-nek ellentétes párhuzama. A 17-ben Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hogy legyen miben hinni. De aki ennek ellenáll, azzal szemben Isten a maga haragját nyilatkoztatja ki. Isten haragja az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen irányul, nem pedig az emberek ellen. Ha az emberek nem adják meg Istennek, ami neki jár, akkor nem tudnak helyesen viszonyulni az ember társaikhoz sem. Ezek tartóztatják fel az igazságot mind Istennel, mind az emberek kapcsolatban. Az igazságnak ez az elnyomása az első oka annak, hogy miért ítéli el Isten a pogány világot. Másodszor Isten kijelentésének a semmibe vétele az ítélet oka. Az Istenre vonatkozó ismeret mindenkinek a rendelkezésére áll. Ezt természetes kijelentésnek nevezzük, mert a teremtett világban meglátható és mindenkinek elérhető. Az egész teremtés a Teremtőről beszél. Aki ezt a beszédet nem hallja meg, azért van, mert a bűn miatt megsüketült lelkileg. Isten örök hatalma és istensége nem látható a testi szem számára, de Isten a maga kezenyomát mindenütt láthatóvá tette, hogy az ember a teremtett mindenség értelmes vizsgálata nyomán világosan felismerje az alkotót. Ezért nincs mentségük azoknak, akik figyelmen kívül hagyják Istent. Az ilyenek tudatosan vétkeznek Isten világossága ellen. Az ítélet harmadik oka az Isten dicsőségének elferdítése. Az ember legnagyobb bűne, hogy a teremtésben mindenütt felismerhető teremtőt nem tisztelték Istenként, sőt, behelyettesítették a bálványokkal. Ezt nem lehet büntetlenül megtenni. A fény, ha nem követjük, kialszik, és azután ott maradunk a magunk sötétségében. Aztán hasztalan erőlködik az ember, hogy megértsen valamit Isten titkaiból, csak annál jobban belezavarodik megsötétedett szíve. Okoskodhat Isten dolgai felől vég nélkül, és magát ebben nagyon bölcsnek vallhatja, de mindez csak hiába valóság és balgatagság. Ha az ember elutasítja az igazság tiszta forrását, akkor elveszíti bölcsességét, és bolondá lesz. Ezt igazolja bálványimádása, amikor emberek és állatok képét imádják. Ha az ember nem hajlandó elismerni és dicsőíteni Istent, ez a romlás lejtőjére viszi. Először jön az értéktelen gondolkozás, azután az erkölcsi érzéketlenség, majd a vallásos ostobaság. Ez egyformán érvényes Pál apostol korára és a mi időnkre is. Ezeknek rettenetétől akar megóvni minket a mi Urunk, ezért hív minket teljes szívvel hozzávaló fordulásra. Hadd kérdezzem, testvérem, hogyan ferdül el ma Isten igazsága a mi világunkban? Mivel mentegeti magát ma az Isten nélküli ember? Miért könnyebb a bálványok imádása? Miért könnyebb a

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 18-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel a következőkben.

Az egy, az egyetlen. A csak egy nagy könyvasokból mítosz. Már biztos hallottad, talán nem is egyszer. Olyan hangsúllyal, ahogy a pszichiátriai betegekhez beszélnek. Ó, te nem olvasod a Bibliát, ugye? Máskor meg megveregetik a válladot, mint egy engedelmes bábét, és ezt mondják. Na ja, a Biblia oké. Persze, sokkal jobb, mint az az Iliász, meg Odüsszeia izé. Na, és persze egy tanárral, sőt, akár professzorral is összefuthattál már, aki büszkén közli, hogy megvan neki a Károli-féle Biblia, biztos helyen a polcán. Lehet, hogy poros, és sose nyitották még ki, de lényeg, hogy ott van. Együtt Pláton köztársaságával, Vergilius Eneászával és a Shakespeare összessel, jogos helyén a világirodalom nagyjai között. Tévedés ez is. A Biblia nem egy a sok nagy könyv közül. A Biblia az egyetlen. Az egyetlen egy. Ha az irodalomtanárod fel akarja tenni egy polcra, úgymond a többi közé, jobb, ha megmondod neki, vegyen inkább egy másik könyves polcot, hogy a Biblia ott lehessen a tetején. Egymagában. A Biblia egyedülálló. Mindent a Bibliáról című könyvében Sidney Colette idézi M. Montero Williams professzort, aki 42 évet töltött keleti könyvek tanulmányozásával. Szerinte gyűjtsd össze mindet, ha gondolod a dolgozóasztalod bal oldalára, de a Bibliádat a jobbra tedd, egymagában, s legyen egy nagy üres rész közöttük. Mégpedig azért, mert egy hatalmas öböl terpeszkedik a Biblia és az úgynevezett többi keleti szent könyv között. Elválasz őket egymástól, méghozzá úgy, hogy soha nem lehet áthidalni. A Biblia csodálatos irodalmi teljesítmény. Vannak olyan könyvek, amiknek a megírásához egy életre van szükség, a Bibliát viszont vagy 1600 éven keresztül írták. Vannak olyan könyvek, amikhez egy tudós csoport együttműködése kell, a Biblia viszont több, mint 40 szerző műve, akik az élet minden területéről jöttek, köztük királyok, parasztok, filozófusok, halászok, költők, államférfiak és tudósok. Egyes részeit pusztaságban írták, másokat börtönben vagy palotában, számüzetésben, háborúban és békében. A Bibliát három kontinensen, három nyelven írták, vitatott témák százairól. Megtalálhatjuk benne a költészet gyöngyszemeit épp úgy, mint részletekbe menő történetírást, magával ragadó életrajzokat, leveleket, visszaemlékezéseket és profétai írásokat. Mégis, ebben a változatos könyvben megdöbbentő folyamatossággal találkozhatunk. Egy és ugyanaz a történet bontakozik ki benne az első oldaltól a végéig, addig, hogy Isten megváltja

megfosztja az embert. A Nyugati Világ Nagy Könyvei cég egy képviselője keresett fel egy nap a házamban, ügynököket toborzott, akik a sorozat könyveit árulják majd. Körülbelül 5 percet beszélt a nagy könyvek sorozatáról, amiután én úgy 90 percig beszéltem neki a legnagyobb könyvről. Megkértem, hogy gondoljon 10 szerzőre a sorozatából, mindegyik jöjjön az élet ugyanazon területéről, ugyanabból a generációból, ugyanarról a helyről, időből, kontinensről, beszélje ugyanazt a nyelvet, és írjon valamilyen vitatott dologról. Majd megkérdeztem. Egyet értenének? Ugyanazt mondanák? A férfi elhallgatott egy kicsit, majd így felelt. Természetesen nem. Mi lenne helyette? Kérdeztem. Csak egy rakat könyv, vágta rá. Nem több. 2 napra rá ez az ember átadta az életét Krisztusnak, mert felismerte a Biblia és üzenete egyedülállóságát.

A Pavakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, az Egy az egyetlen című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy. Mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. S akkor magától

megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mátyás király és a fát ültető öregember. Mátyás király szívesen sétálgatott a budai hegyek között. Egyszer csak észrevett egy vénséges vén öregembert, aki éppen fát ültetett a kertjébe. Megállt, megszólította. Hallja-e, kend? Talán bizony nem dolgozott eleget fiatal korában?

Dolgoztam én, hogy ne dolgoztam volna, hangzott a válasz. Hányadik eszendő tapossa, öreg? Én bizony a századikat. Akkor meg miért vesződik azzal a körtefával? Hisz úgysem élvezheti már a termését, kérdi a király. Ha Isten úgy akarja, megérem, ha nem, a gyermekeim, unokáim lelik benne örömüket. Ezért talán nem érdemes dolgozni? Na, öreg, kíváncsivá tettél, feleli Mátyás. Ha megéred az első termést, hozd belőle nekem is a budai palotába. Az öreg ember csak most döbbent rá, hogy magával a királlyal diskurált, mert a látása igen gyenge volt már. Lekapta hamar a kucsmáját, de a király akkor már messze járt. Teltek múltak az évek, a körtefa termővé vált, s az öreg is jó egészségnek örvendett. Így aztán ígéretéhez híven kiválasztott szép három körtét, kosárba rakta, s elindult vele Mátyás királyhoz. Ahogy odaért, az őr útját állta. Mi áradban, öreg? A felséges királyunkhoz jöttem. Neki hoztam ezeket a gyümölcsöket, felelte. De a strázsa egy minden hájjal megkent gazfickó volt, és így folytatta. Jól van, beeresztelek, ha megfelezed velem a jutalmat, amit az ajándékért kapsz. Mit volt mit tenni? A szegény öreg megegyezett az őrrel. Hanem Mátyás éppen a várfokon sétált, s véletlenül fültanúja lett a beszélgetésnek. Belépett az ember, meghajtotta magát. Felséges királyom, emlékszik-e még arra az öreg emberre, aki 5 esztendeje fát ültetett a kertjében? Emlékszem, hogy ne emlékeznék, felelte a király örömmel. Felsége csodálkozott nagyon, hogy hajlott korom ellenére ilyen munkát végzett. Ha azt mondta, ha megérem a termését, hozzak belőle kóstolót. Íme elhoztam. Mátyás megköszönte szépen az amatos körtéket, s fizetségképpen 4-szer arcul legyintette az öreget azzal a parancsal megtoldva, hogy az jó erősen felezze meg az őrrel. Örült az öreg a jussának, sarkon fordult, s 2 akkora pofont lekevert a kapuőrnek, hogy a sisak is lerepült a fejéről. Mátyás jót nevetett a jeleneten. Az öreget visszahívta a trónterembe, s a vesszőkosarát színültig töltötte arannyal.

atya, a kicsi meg a mama. Halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok.

csikóra, a csikó a tehénre, tehén ült az egérre, egér ült a macskára, macska meg a fajtára, de a fajta

atya, a kicsi meg a mama. Halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok áll.

Let's do it.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.